azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játszik.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig egy nagyon sikeres német előadó, akinek tulajdonképpen most kezd igazán beindulni a nemzetközi karrierje. Nagyon aktív a social médiában is, Z-generációs, úgy hívják, hogy Loi, mondhatjuk, hogy Kamrádnak a pályatársa, egy picit fiatalabb talán Kamrádnál, és múlt hétvégén hozzánk nagyon közel, Pozsonyban, Szlovákiában lépett fel, ahol ezt a dalt, a nyárdalát is előadta. Golden Summer, hozom már is Loit.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki 4-szer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia jön mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Manhattan. Legutóbbi posztjában Rihanna csatlakozott egy vírusként terjedő trendhez, azzal viccelődve, hogy mindig késik. Aha, szóval késik? Talán az új albummal. Most épp ebbe kapaszkodnak a rajongók, addig is egy korábbi nagy kedvencet hozott tőle. Shine bright like a diamond. Shine bright like

csak igazi mai sláger megy a hajnali hullócsillagnézéshez is. Augusztus 12-e van, ez azt jelenti, hogy ma lesz a napfogyatkozás. Nálunk csak részleges, de hogyha szeretne valaki Vipáholyból eget kémlelni, akkor Sopronig el kell mennie. Ott 86%-os lesz a takarás mértéke. Jönnek a tudáspercek, aztán diszkózunk. Hurts, Wonderful Life, a Purple Disco Mesh remixben hozom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-áig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek. A módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt vagyunk még a fesztivál szezonban a Rádió 1-esek, mert olyan nagyon sok nincs is hátra belőle. Kettőt pislogunk és vége lesz. Jön még a Strand Fesztivál is Zamárdiban, augusztus 19-22, nemzetközi sztárokkal is, többek közt Rádió 1-es DJ-kkel is. Robin Schulz, Purple Disco Machine, csak így most rápillantottam a programtáblára. A Rádió 1 stage-en pedig minden Rádió 1-es DJ-vel lehet meg találkozni, vagyis World is Mine Radio Show rezidensekkel, a diszkosi csapatával és persze Kukival is. Metzger Vikit hozom a folytatásban, ez a Nagy Bogival és Miss Mooddal közös Éden.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megválasztották az új köztársasági elnököt, visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok. Részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok és a tantestületeknek is nagyobb beleszólásuk lesz az iskolaigazgatók kinevezésébe. Megszavazta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását is. Az új szabályok egyúttal az iskolaigazgatók önállóságát is növelik. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt kell keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. Nagyváradi László csillagász azt mondta, a napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes.
3: A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
2: Magyar rekordot dönt felett Európa-bajnok Halász Bence. A kalapácsvető 4 dobása is 80 méter fölött volt, a legjobb próbálkozása országos rekordot döntött 84 méter fölött. Bence felnőtt világversenyen első aranyérmét szerezte meg Birminghamben. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, néhol a szél élénkül majd meg, máshol marad a száraz idő, 28 és 33 fok közötti értékekkel. Szombaton is alig lesz egy-egy felhő az égen, az ország nagy részén kánikulára készülhetünk, 35-36 fokos maximumok.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy

0: amik reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jövő kettől képzeljétek el, mit csinálnak a franciák. Egyébként ez egy jó dolog. Előzetes hozzájárulás után lehet csak megkeresni a fogyasztókat telefonon, az új fogyasztóvédelmi törvény szerint. Meglehetősen ritka lesz a szabályozás, de a kéretlen reklámok visszaszorítása, a reklámhívások visszaszorítása miatt a fogyasztók védelme és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt az van, 27 millió forintra büntethetnek hívásonként azt, aki felhív téged valamilyen szolgáltatásért. A vállalatokat pedig 136 millió forintnak megfelelő összegre büntetik. Ha téged felhívnak úgy, hogy te nem járultál hozzá, hogy kiad a telefonszámodat.
2: Na de akkor már
1: ez
2: is
1: milyen menőn csinálják?
2: Ez nagyon jó, az első kérdésem így szólna, hogy akkor előbb fölhívnak, hogy elnézést, uram, fölhívhatjuk önt egy ajánlattal?
1: Igen, ez egy jó kérdés, igen.
2: Mert akkor az ugyanúgy büntetendő, érted? Vagy hogy kér engedélyt rá? Az a...
1: E-mailek körbe küldenek egy kérdőívet, hogy te hozzájárulsz ahhoz, hogy edénnyel, banki szolgáltatással, biztosítással, pénzügyi befektetéssel kapcsolatban felhívjanak. És ha te nem járulsz hozzá, akkor bekerülsz egy központi adatbankba, ahol nem adható ki a telefonszámot. Ha mégis valaki felhív, akkor te jelentheted a hívást, és abban a pillanatban magánszemélynek is, ami azért durva, 27 millió forint.
3: Van 3 perce az egészségére?
1: Na, akkor szedjük össze, hogy kit hogyan hívogatnak. Igen, idegen a szám, mert eleve nem veszem föl, de a 061 azt fölveszem, mert azt tudom, hogy ilyen hívás. Tehát 061-523, azt tudom, hogy valami ilyen.
4: Eleve jelzi a telefonod már azt, hogy kéretlen hívás. Tehát ezeket már fel se veszem. Ez az egyik.
1: A másik... De már megismered a számot, mert valami kicsiben 30-as számról hívnak.
4: Neked nem írja ki a telefon. Hogyha 2-3 ember bejelenti azt, hogy ez mondjuk egy kereskedelmi megkeresés, akkor ezt jelzi a központ,
1: és
4: neked már úgy írja ki a telefon.
1: És az iPhone kéri, hogy kéretlen hívás.
4: Igen, kéretlen hívás.
1: Hallod,
4: igen.
1: Feri, miket tud a bige?
4: Nem? Mi van? Nektek nem?
1: Mi van? Te megint csak beállítottad,
4: nem. Ezt jelzi a telefonot, hogy mondjuk marketing célú megkeresés.
1: De meg kiírja, hogy kéretlen
4: hívás. Igen. Tehát olyan kéret, igen, és a felhívott, akkor jó eséllyel valaki egy aranykal.
1: Nálam ezt nálad végén. Írja.
4: Nem. Jó?
1: Hogy elmentve kéretlen hívás.
4: Felnevet.
1: Igen, nem fel, kéretlen hívás. Érdekes.
4: Nem úszod meg 10 perc alatt.
1: Hát az Apple nem tudja, csak mert hogy gagyiszar írja valaki. Az Apple nem tudja, mi a Samsung tudja, nem vagy Samsungos. Samsungos vagy?
4: Én Samsungos
1: vagyok. Hát akkor azért... Kéretlen hívás. Ezt a Samsung, ne használd a telefont, mert elkopik.
2: Így van, mert a Samsung, érted, meg akar akadályozni életed nagy üzletjének megkötésében, hogy a befektetési tanácsok.
1: Hát várjál, mi az, hogy a Samsung tudja, hogy őt zaklatja a cepteredénykészlet, hogy vegyen infralámpát? Nekünk meg iPhone-osoknak hagyják, hogy rászaladjuk, hogy Tóth Marika vagyok, banki szolgáltatást ajánlok.
2: Mert ez amerikai cucc, itt a szabadság maga, érted?
1: Az kell megfizetni.
2: Aki akar.
4: Meg tudják, hogy ti jobban vagytok eleresztve, mert megengedhetitek magatoknak az iPhone-t, hogy megvehettek sok szart. Úgyhogy ezért mennek rá.
1: Mondjad, Laci, várjál, Laci mondja, hogy iPhone-on is lehet azért valamit trükközni.
5: Hívásoknál jobb felső.
1: Hívásoknál jobb
5: felső. Ismeretlen hívók, és azokat mind, aki ismeretlen, azt
2: így. De várjál, de várjál, az más. Ismeretlen, de a Julinak azt írja ki, hogy olyan megkeresés, marketing célú megkeresés, mert hárman jelentették azt a számot, érted?
1: Öt embert fölhívja a szám, ők lejelentik, hogy a 06-33-16-ról.
4: Én sose jelentettem ezt így vissza, de nekem mindig kiírja. Igen, hogy tehát nem tudom, mi az üzenet, de tudom, hogy azt nem kell felvenni, mert akárhányszor felvettem, mindig az volt, hogy ott ült egy aranka, igen.
1: Igen, én nem tiltok le idegen számot, magánszámot nem veszek föl, tehát ha nem ír ki semmit, azt nem veszek föl, de nem tiltok le magán ismeretlen számot, ez egy gyerek lemerül, fölhív valahonnan, valami történik, valahogy, tehát hogy azért én magán nem mindig veszek föl ismeretlen számokat, de nem tiltom le. De ekkorát ugrott a Samsung.
4: Ekkorát.
1: Hát most hagyjuk ezt a hírt, a francba veszünk a Samsungról. Hogy...
4: De azt mondják, hogy az iPhone-osok is tudják. Én arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a típusú megkereséseknek van bármiféle hatása. Tehát, hogy 100-ból 1 odaér.
2: Én annyira... nagyon sok, egyébként nem csinálnák, tudod.
1: Tényleg?
2: Bíz. Gyerekek, hát egyébként, hogyha ez soha nem indult volna be, nem ugrott volna be egyetlen egy ember se rohadt nagy pénze, akkor ezt nem csinálnák.
4: Jó, 15 éve még volt létjogosultsága.
2: Most is, hát Juli, abban a világban, ahol fölhív egy vadidegen ember egy nagymamát, hogy itt van nálam az unokád, mert rosszul lett, küldjél pénzt, és odaadjuk, szerinted annak az ígéretével, hogy kedves Marika néni, Pista bácsi,
4: Ferikén,
2: Így van, bármit el lehet adni.
4: Én azt szeretem, hogy ez a vonal végén mindig ilyen nagyon-nagyon szomorú, nagyon
1: unott borzasztó, hangú, de tényleg
4: nagyon papírról olvassa a saját nevét is.
1: Tehát egy csicserengő hangú, ilyen cuki hangú nő lenne, még esküszöm meg is hallgatnám, de olyan szinten hatol bele az intinteretbe, és ráadásul ő unja, hogy engem fölhív, hogy már azon felcseszem magam, hogy fiatal, ennyire unod, amit ajánlasz. Akkor miért hallgassam meg? Fölhívsz, fogalmam is, hogy ráérek-e, én marha felveszem, de még ezt te is unod, ezt a szart, amit el akarsz adni. Miért kéne, hogy meghallgassam? Már most tudod, hogy el akarod nekem adni.
4: A legnyomorultabb meló. Hát én ezt meséltem nektek, hogy én ilyet csináltam, sőt, én csináltam, biztosítást próbáltam így eladni. Úgyhogy az arany oldalakat csaptam föl, és gyakorlatilag az A betűtől kezdve elkezdtem felhívogatni az embereket.
2: Jó, hadd találjam, találjam ki, egyet se adtál el.
4: Hát dehogy is. De mondom,
1: mit volt, ajánlottál? Hát,
4: volt egyszer ugye, amiről meséltem, hogy a tisztítószerek.
1: Tényleg, úristen.
4: Ott egyébként egészen jól hasítottam. Igen.
1: És honnan volt meg a telefonszámotok?
4: Kaptam egy listát.
1: De honnan kapsz telefonszámlistát?
2: Ahogy kikerülnek, hát ez mindennapos, most már eladják.
1: De honnan, hogy kinek adom meg a számomat, aki aztán eladja? Tudják, a barátaim, a családom, ki adja el a számomat?
4: Egy csomó helyen
1: a szolgáltató?
4: Igen, de egy csomó helyen csak úgy tudsz vásárolni, hogy beixeled azt, hogy egyrészt hozzájárulsz az adataidnak a kezeléséhez, másrészt pedig, hogy nem tudsz tovább lépni, hogyha nem járulsz hozzá ahhoz, hogy kereskedelmi célra felhasználják a telefonszámodat.
1: Egyébként egy csomó futárszolgáltnak is megadod, azok szerintem millió számot, telefonszámot adnak és kereskednek az adattal.
4: Fogják az adatbázist, aztán továbbadják, igen. Azt, hogy 20 évvel ezelőtt egyébként hogyan kerültek elém ezek a listák, Azt nem tudom, de hát azt mondtam, hogy álnevem volt, Kis Virág.
2: Új, de jó név. Kis Virág.
4: Igen, hogy a visszautasítást ne a Géva Júli kapja, hanem a Kis Virágot küldjék.
2: És volt neked is tréninget, hogy kell csinálni? Tartottak előtte, vagy csak azt mondták, Júli, itt a tessék hívogatni?
4: Volt, és olyan volt, képzeld el, hogy bent ültünk a Váci utcában, volt, kibéreltek egy ilyen nagy termet, és ott ültünk 18-20 ilyen fiatal kislányok, és akkor elmondta a nő, hogy akkor mit kellene árusítani, tehát hogyan kellene megkeresni ezeket az embereket, hogy mivel köszönsz, hogy mondod el, hogy mit mondasz. Kaptunk egy ilyen kis listát is, hogy mivel kell bemutatkozni, és akkor volt egy csaj, aki így felállt az egész bemutató végén, és így kiment, és így utána nézett ilyen, hogy na, ez élete lehetőségét engedte.
2: Igen, és ezek után egy fillért nem kerestél hónapokig.
4: Iszonyatos jutalékok mentek ezek után. Még a Budapest TV-nek is árusítottam. Úristen, reklámidőt.
1: Ezt mesélted, hogy a Budapest TV-t adtad el. Igen.
4: Ilyen 10 másodperces inzerteket.
1: Ti végig hallgatjátok, vagy ráteszitek?
2: Tehát, hogy én megköszönöm, hogy nagyon kedves, köszönöm szépen, de nincs rá szükségem.
1: Igen.
2: Hát megőrülsz, mire végig hallgatod.
1: És sose szimpatikus, aki felhív.
2: Igen.
1: Még egyszer nem hívott fel egy ilyen csicsergő hangú 25-ös, nem? Hogy így valami nagyon jó szolgáltatást ajánl. Csak egy ilyen unott Marika hívogat
2: aki
1: mindig.
2: Aki érzed, hogy van mit eladnia, aki érzed, hogy így kedves, aranyos, és ráadásul, hogy legalább azt nézzék már meg, hogy tudjanak beszélni. Nem érted, amit mond? Vagy ez tudatos?
1: Ne, de igen, hogy úgy mondja, őket, igen.
2: Hogy úgy mondja a cég nevét, hogy nem érted, hogy mi, meg a szolgáltatást se.
4: Figyelj, nekem van...
1: Igen, megkérdezed, nem kérdezed, meg bizondalásra kérd. És már azon felhúzod magad, hogy megvan a telefonszámod.
4: Pénzügyi és befektetési célú, ilyen megtakarítási célukkal szoktak engem megkeresni, és volt például olyan, hogy egy pasi háromszor jött vissza, minden alkalommal hajtottam, hogy ne haragudj, most nem alkalmas, éppen elmondtam, hogy éppen hol vagyok, és kezdődött, hogy 2 hét múlva megkérdezte, hogy mikor hívhat vissza. És megmondtam, hogy jó, 2 hét múlva beszéljünk, mert akkor talán azt gondoltam, hogy elfelejti.
2: Nem, ez beírja a naptárjába.
4: És beírja a naptárjába, de annyira, hogy a 2 héttel ezelőtti szituációról is utal, hogy na, meggyógyult azóta, nem tudom, a kiskutya, mert éppen arra hivatkoztam, hogy ne haragudj, éppen állatorvosnál vagyok. Tehát, hogy felépít egy ilyen kis történetet. Tehát, hogy próbálj.
1: Nekem egy pénzügyi befektetős csávon volt, aki évekig hívogatott, és az utolsónál annyira kiborultam, hogy üvöltöttem. És elmondta, hogy igazából azért hívott, mert ő sosem kapott egyértelmű választ arra, hogy nem. És mondom, figyelj, ebből mit nem értettél, hogy 8 éve hívogatsz. Ő minden évben mondta, jó, akkor jövővel próbálkozom. Mondom, figyelj, nem fogok nálad befektetni, tehát hidd el, hogy nem tudsz újat mondani. De ő egy év múlva megpróbálja, megint följött, mert figyelj, nem érted, hogy nem. Tényleg nem, hagyjatok már békén. És a 8. év után üvöltve elküldtem, hogy te tényleg nem értettél. De nem fogod föl, hogy nem fogok nálatok, és úgy üvöltöttem vele, emlékszem, és annyira berágtam. A csávó, mondom, 6-8 éven keresztül évi egy telefont elengedett, hogy szerintem most eljött a pillanat. Ő ezt tudja, igen, hogy nekünk egyszer lesz egy tranzakció. És legalább hallgassa meg az ajánlatát. Figyelj, mint a sakál úgy üvöltöttem. Rosszkor is kapott el, tudod? Meg mondom, most már hagyjál már békén, nem érted?
2: Ennél már csak egy szarabb van, amikor egy ismerősöd lesz ilyen. Olyan
1: nekem még nem volt.
2: Na, nekem volt. Igen, mert ugye, amikor egy ilyen ismeretlen ember hív fölött, simán elküldöd a francba, hogy menjen a csába, de amikor egy ismerősöd száll be ebbe a bizniszbe, és ő az ismerőseit hívogatja. Na,
1: azt nem is tudom, hogy ez mi jelent.
2: Kriszta, tényleg, hidd el, nem akarlak megbántani, de ezzel ne hív föl többet. Jó, mert nem akarom. Van egyébként bárki közületek, vagy a hallgatók közül, akinek bejött ez? Már úgy, hogy fölhívták, és mondjuk
1: kötött egy dílt,
2: és jó díl.
1: Szerintem kézzed-e sokan. Én nekem is az érzésem, hogy szerintem sok meghallgatja, igen, mert arról elgondolkodik már rajta, és megköti.
2: Ja, mert arról már sokat beszéltünk, hogy ugye ezt letesszük, meg utáljuk, meg gyűlöljük, de arról meg nem, hogy olyan van-e, akinek vett egy jó terméket, vett
1: szerintem
2: egy jó
1: annyi hívást indítanak el, hogy matematikai alapon valamennyi be kell, hogy jöjjön nekik, mert egyébként tényleg nem csinálnánk. Tehát rájönnének, hogy gyerekek, a telefonos módszer nem működik, hagyjuk abba, de csinálják.
4: Így hát, tisztítunk. Így
2: lett üdülési jogunk. Ja, ez te vagy, Júli! Oh. Na de várjál, olyan, amivel jól jártál, én azt mondtam.
1: Hát, olyan nem nagyon volt.
4: Amikor az első ilyen alkalom, amikor össze kellett állítanunk a híváslistát, amikor odaálltak fölém az ügynökök, és azt mondták, hogy akkor most nyisd ki a telefonszámodat, és akkor már volt, aki...
1: És a telefonkönyvedből... szegény rokonaid. Júli, mert megint én vagyok, hagyjál már békén. Hétvégén ott voltam nálatok. Nem érted, hogy nem?
4: És már akkor is voltak azért olyan nevek a telefonkönyvemben, mint akár te. Tehát, hogy ilyen nagy
1: köszönöm.
4: Emberek.
2: Hogy nem hívtál?
1: Erre egy hívásodra emlékszem, 98-ból. Valami infralámpát akartál rám sózni.
4: És akkor azt mondták, hogy te ezeket ismered. Hát, ha őt be tudnánk szervezni.
1: Az milyen? Hallod. Ez egy ügynöki munka, várjám. Itt van Dani, hello Dani, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel, sziasztok.
1: Te ezt 10 évig csináltad, Dani?
6: Hát kérlek szépen, ez úgy működött, hogy ültünk benne egy irodában, itt ez már kicsit modernebb volt, számítógép volt, meg dobta magát a telefonszámot, nyomtál egy következő gombot, elkezdett azonnal tárcsázni, és mindenféle ilyen varázskrémet, meg hajra, cuccot kellett eladnunk. A lényeg az volt, hogy meg volt előrébb a szöveg, volt egy igen gomb, nem gomb, vagy érdekli, nem érdekli gomb, vagy amikor megkérdezted tőle, hogy most vette már ilyen terméket, használta már ilyen terméket, és rányomtál a megfelelő gombra, akkor a gép kiválasztotta, hogy van esetleg ajánlatunk neki. És mondja meg neki tovább, vagy köszönj el tőle, hogy köszönjük szépen az idejét.
1: Tehát mindenki volt akra pontosan találva, hogy mit kell csinálni. Mi volt a termék, amit árultál 10 évig?
6: Hát krémek, lábra, hajtermékek, de volt sima piackutat, ez nagyon vegyes volt, tehát aha, hogy terméken keresztül minden is volt egyben.
1: Mi ment a legjobban, vagy mi az, amire azt mondod, hogy na ezt kajálják, ezt viszik?
6: Főleg a piackutatások, akár a biztosításokkal kapcsolatban, akár azzal kapcsolatban, hogy milyen ételt fogyasztanak, mindenkinek.
1: De fölhívtatok embereket, hogy jó napot kérlek, szeretném megkezdeni, Dani vagyok, hogy milyen ételt fogyaszt.
6: Nem teljesen konkrét ételre volt kihegyezve, tehát az, hogy fogyassza ezt a fajta joghurtot, vagy eszik-e ilyen joghurtot, használ-e ilyen krémet, ha igen, akkor milyen. Volt akkor olyan, hogy ön már az ügyfelünk, és szeretnénk ajánlani most önnek egy újabb terméket. Tehát ez nagyon vegyes volt, nagyon sok céggel le voltak szerződve.
2: Dani, fix be voltál, vagy a megkötött üzlet jutalék után?
6: 800-1000 forintos órabér volt.
1: Órabér voltatok.
6: Így van, főleg órabér, de volt olyan termék, ami jutalékos volt. Ez nagyon változó volt tényleg.
4: És akkor volt előtted egy kérdőív, ahol te beixelgetted a válaszok alapján a kérdőívet?
6: Egy monitor.
4: De nem lehetett csalni?
6: Hát nyilván lehetett, csak nem sok értem ott, mert a végén oda jussz, hogy elvileg rendelnie kéne, de valójában nem rendben.
1: De ha már hogy kamu volt, igen. Ismerős a hangot, te kutya, írja valami. Megismertek, igen. És már nem csinálod, Dani, abba hagytad?
6: Nem csinálom.
4: Most a metro aluljáróban avonozik.
1: Avontárul a metro aluljáróban.
2: Jobb a íz a közvetlen értékesítésben.
1: Igen, nagyon, jó, de tudod, hogy írja valaki, hogy nektek a pokolban egy külön fúgyra lesz el rajtva. Tehát, hogy az félre van téve. Gyula a mezőgazdász írja, hogy nektek ez ott be van készítve azért.
4: Te is hogy nem égtél ki?
6: Hát kiégzem, ugye én szeretek beszélgetni, meg tudok nagyon sokat is beszélni, úgyhogy talán ez, ami Hát nem értük fel a révista dolgot.
1: Milyen típusú ember volt? Volt a belemenő, a nemet nem mondani, nem tudó, az agresszív, mi volt? Milyen típusok voltak, hogy mi kiket találkoztak?
6: Ugye 90%-ban már akkor is igazából rádrakták a telefon.
1: Jó, hogy rátették a telefon.
6: Aha, ja, persze.
4: És azt meg tudtad állapítani már rögtön az első halóból, hogy na ő az, akit be lehet szippantani? És most meg fél órát szerint beszélgetni?
6: Nem, az a helyzet, hogy nagyon hosszú volt mindig a bevezető szöveg, tehát mindig felolvastad a szöveg részét, hogy miért és hogyan kerested, és igazából rádakták a telefon meg. Utána így eldőlt, hogy így, szia.
1: Hát egyébként nem csodálom, szóval, hogy ezt azért én még hallgatni. Igen, és 10 évig bírtad?
6: Én is ezt csinálom, én is rárakom a telefont egyből.
1: No, hát sorstársak, ne ragd rá!
2: Jusson eszedbe az a rohadék 10 év!
1: Igen.
6: Ja.
1: Itt kérdezik a hangod alapján, hogy a vazelines krémből van még, amit ajánlottál, hogy megismertek néhányan, hogy abból tudnál még szerezni, maradt raktárod?
6: Nem, elfogyott.
1: Elfogyott? Én csődbe lett, tényleg, belenyúljunk itt valamibe tényleg. Na jó, Dani, köszi, hogy csörögtél, ciao.
6: Sziasztok,
1: hello. Ciao.
2: Hello.
1: Igen. Dani, egy dolgot áruljál, miért mindig a szabad napomon hívtatok reggel 8-kor, amikor aludhattam volna, kérdezi egy hallgató. Egyébként ez is jó.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Sokan kaptak haladékot a régi személyik lecserélésére, még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig, Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt, vagy közvetlenül utána adjon vért. A véradási helyszínek a két szervezet honlapján található. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő- és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteg kerül az útra, hanem a pálya szerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyigazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz is lehet használni őket. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványaikat. Akár órákat is hajlandók utazni a magyarok egy jó fesztiválért. A Csodás Magyarország online felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órás belföldi utat is bevállal egy érdekes programért, a magyarok fele pedig évente egy-két alkalommal fesztiválozik. A legnépszerűbbek a könnyű zenei rendezvények, ezeket a megkérdezettek ötöde választotta elsőként, míg 15%-uk inkább a gasztrofesztiválokat kedveli. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, 28 és 33 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az egyes főúton Biatorbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munka miatt a 13-as és 14-es kilométernél útszűkület van érvényben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: Bevült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
1: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
2: Itt vagyunk, jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, hello! 6 óra után 16 perccel, hello Eszter, jó reggelt!
3: Hello!
2: Feri, jó reggelt! Kívánunk! Javulunk hangilag már, azért egy kicsit alakul ez a...
3: Hoztam el a panda hajtát.
2: Ez a dolog.
4: Nagyon köszönjük, hát köszönjük. Ennyi.
2: Mire meggyógyulunk?
4: Ugye megbeszéltük, hogy a gyógyír az megérkezik, és a gyógyulás útjára lépünk, hát tessék, ennyi.
3: De te mit használtál? Nagyon jó kis hangod, az Feri.
2: Jó, megalakult, igen, meg visszatért a hangod.
4: Hello, hello.
3: Ja. Ez a minden zsír, amit szoktál lenni ilyenkor esténként, ez segített neked.
4: De csak 9 és 10 között, tehát lefekvés előtt. Nem, jó. Azért érződik még, meg olyan furi, hogy így reggel még jól vagy vele, aztán elkezdesz napközben beszélgetni, ide-oda még oda is mondasz egyet, és akkor estére hello.
2: Valahogy kicsit elmegy, igen.
3: A Balázsi, tudtad azt, hogy Feri nem csak Feri hívja Békát Békának, hanem Béka is Békának hívja Ferit?
2: Igen, ezt tudtam.
4: Oda vissza békázunk.
2: Ők ilyen békafiú, békalány, meg én nem tudom, békalencse.
3: Én csak az egyik oldal, azt hittem, hogy őt Békának valamilyen pervers szexuális oknál fogva.
4: Egyébként így kezdődött.
3: Aha, oké. Okay. Na, ezt itt is hagyom. És a lényeg, tovább lépek gyorsan. És a lényeg, hogy igen, hogy nem tudta, hogy oda-vissza így van.
4: Oda-vissza,
3: így van. Ebből nincs ilyen identitásválságot?
4: Nem, mi mind a ketten tudjuk, hogy ki kicsoda. Mert amikor én mondom, hogy Béka, tudom, hogy ő az. Amikor ő, akkor tudja, hogy én vagyok.
3: Hát ez furcsa, hogy gyerekek, hogy
4: ezt tudtam. Béka lány vagy Béka fiú, ilyet is szoktunk. Na, és akkor ez már így tökre
3: rendbe tesz. És akkor a gyerekek ebbi halak, vagy hogy van ez?
4: Nem, most már ők is kis békák.
3: Kis békák?
4: De nem. De
3: akkor elvesztette a szexuális jellegét ez a kifejezés.
4: Nem vesztette el, mert őket nem békázzuk. Tehát nem béka gyerekek, meg mitten kis békám, hanem ő Panna meg Soma.
3: Ebben azért belezavarodtunk ebben a szituációban, de majd akkor
4: nem ezt kibogozza valaki, akinek. Tehát, hogy csak mi ketten vagyunk egymásnak békák. Érted? A gyerekek nem békák. Tehát ők
3: Balázs,
4: tudják, hogy
2: ez nem olyan bonyolult.
3: Melyik az a pozíció, amelyikből ez a név született?
2: Hát ez egy jó kérdés. Hogy ki
4: talált ki?
3: Elugrott?
4: Hogy csinálják a békák? Igen.
3: Elugrott? Vagy úgy, hogy először ő, aztán megmondanod, és utána te, tudod, mert nem ilyen pete. Ilyen Jézus,
4: fúj! Ráskó Eszter, ülj átra! Nézd meg, petézik korra reggel.
2: Ez nem az én beállításom, ez valaki másnak a... Csak mondom, majd félkor megcsináljuk. Csak mondom, nem az én beállításomon vagyok. Gyerekek, nem látok nagyon semmit, úgyhogy egyre. Vakon vagyok.
3: Na. Azt írva ki, hogy nagyon készen voltam a Focus Reportban.
2: Nem voltál. Claudia.
3: Nem is ittam, akkor még.
2: Csak miről fel voltál, ajzva fel voltál, dobba pörögtél, pont belenéztem, de nem voltál készen szerintem.
3: Az a józan vagy, így, ilyen vagyok
2: ilyen,
3: józan.
2: Ilyen, amikor józan.
4: Ez a képzeld el.
2: Igen.
4: Mikor kaptak el?
3: A legelején, amikor megérkeztünk már.
4: Hála Istennek.
3: Igen.
4: Később baj lett volna.
3: Igen. Nem tudjátok értékelni az energikus kezdéseket.
2: Igen, nem voltál kész, néztük egyébként, tehát Claudiának nincs igaza. Átküldtek nekem belőle egy részletet, úgy illetett online láttam, mert igen. A hallgatók elküldték így nekem Instára a fókusz anyagnak egy bizonyos részét. Úgyhogy ezért elnéztem, de nem voltál.
4: Én nem tudtam eldönteni, hogy most szeretnek-e téged, vagy se az RTL-nél.
2: Engem? A fókuszanyagból?
4: Igen, téged.
3: Nem láttam a fókuszanyagot csinálni, nem tudnak, és nem is szeretnek, és nem is szeretnek nekik interjút adni, amúgy csak akkor el voltam a jó érzésekkel, de mindig úgy vágják meg, lesz egy ilyen éle, tudod, valamilyen olyan éle, hogy ilyen, tudod, így nem érted. Nem?
4: Hát ez a televíziózás, ugye?
3: Oda
4: mész valamit csinálni, azt akkor a végén... Azt
2: nem néztem végén, csak részeket láttam, mert nem láttam.
3: Tehát ahogy ezt úgy vágták össze, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen a gyerekeidről szólt. Emlékszel? Vagy 2 éve?
2: Az 2 éve volt, igen. Az 2 éve volt.
3: Utána, és akkor most akkor az idei miről szólt?
2: Mi volt az ideiben?
3: Feri.
2: Mi van?
4: Ha most akarunk róla beszélni, vagy nem, akkor döntsük el, mert ha akarunk róla beszélni, akkor szívesen elmondom, hogy még az RTL is azt a részét hozta ki belőle, már mindenki megszólalt, aki arra járt, aki nem járt.
2: De az a fókusz, kifejezetten a fókusz?
4: Igen.
2: És mit mondtak, hogy?
4: Hát ugye nyilatkozott a hölgy, akit állítólag bedrogoztak, de erre ugye nincs bizonyíték, meg na, mi?
2: Aha.
4: Tehát,
3: és akkor ezzel
4: vágtak
3: össze ezt az egészet, ez így egyből lett így összevágva.
4: Volt egy ilyen kedves kis mix belőle. Jézus, nem éreztem, hogy te ott dolgozol, tudod?
2: Aha.
4: De tényleg.
3: Na, de amúgy hát, és akkor adjál nekik interjút, érted? Ez van a legdurább, hogy ott vagy, és akkor így nem akarsz nyilván interjút adni, mert amúgy senki sem szeret interjúkat adni, és akkor megteszed a kedvükért, mert benned van a jó szándék, és akkor azt mondja, hogy na várjál csak ide.
4: Tudod, helyett. Mindenki azt mondja, hogy a vágóasztalon dől el, hogy mit mondtál.
3: Bizony. Jó, legközebb hozzák el magukkal a vágót, és akkor azt mondom, ott a hónok alatt, jó, hogy nézzük egy más szemébe, ez a lényeg.
2: Ott akarok mindegy.
4: Ülni végig.
2: Elengedem már, erre nem mondok, ja, nem mondok semmit igazából. Ma már talán helyre jövök az Oti buli után, írja valaki smiley-jellel.
4: Ugye kedves 40-es, 50-esek, akik nem nagyon járnak bulizni? Tudod, mert egyébként magának az Oti bulinak az egyik legjobb hozadék az volt, hogy szerintem megmozdul ilyenkor a 65 ezerből legalább 30 ezer ember, aki egyébként nem nagyon jár.
2: Aki nem megy el már bulizni.
4: Mert mi egyébként megyünk koncertre, megyünk haverokhoz, meg innen, de van egy csomó olyan ember, aki ilyenkor már nem, de letette ezt az egészet, néha van egy születésnap, akkor oké, és már nem is emlékszel rá, hogy milyen az, amikor így egy kicsit oda csapod magad. Igen ám, csak a utoljára, ahhoz 20 évesen csináltad meg, ott egész más érzés volt másnap. Itt még szerdán van olyan, hogy az ember rosszul van.
3: Te balukapitány, nem, Lajcsira ittad magad.
4: Lajcsira,
3: volt a balukapitányban Lajcsi.
2: Igen.
3: Konkrétan Lajcsira ittad magad. Tehát úgy is elkezdte végig, mint
4: voltam.
3: Lajcsi.
4: Úgy, igen, olyan, jöttél, én úgy voltam, abszolút. Jó voltam.
3: Csak Lajcsi ugye mindig banános fagyi kehelyeket kért.
4: Én meg vodka szódát.
3: Unikumot és vodka szódát, igen.
4: A tévénéző gyerekeknek elmondjuk, hogy az ital rossz.
3: Rossz.
4: Jó?
3: Főleg a meleg, az a legrosszabb.
4: Az nagyon rossz.
2: Igen, az mindenképpen nem. Oké, gyerekek, jól van. Gyorsan egy-két SMS, maximális. Jó reggelt, hölgyek, urak, Ádám vagyok, utálok ma korán kelni. Így alakult, bosszankodtam is, mert aztán rejtem, hogy telibe tudok hallgatni benneteket, legalább jól indul a napom, Szasu. Ne felejtsétek el a napfogyatkozást, ugye? Ma van, egyébként délután, illetve este jól látható majd. Na, itt vagyok végre, tegnapig azt hittem, hogy Szabin vagytok, óriási buli volt, soha nem gondoltam volna, hogy vala is bobóra fogok tombolni, kaptuk SMS-ben, nem írt alá az illető. Jó reggelt, én játszani jöttem hozzátok a call centeres munkával kapcsolatban, most hallgattam vissza az adást, 10 éve dolgoztam, 10 évvel ezelőtt én is hasonló munkakörben küldte nekünk egy SMS író, de nem írta alá.
4: Na, és azért a számon kérés részletét, vagy a rovatunkat ne felejtsük el, mert tegnap ugye nekem pittyent ám a telefonom. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy az ember beállít dolgokat, akár egész hosszú időre is. Előre be tudsz ilyet állítani, tegnap pittyent itt adás közben, ugyanis pontosan 1 évvel ezelőtt történt az, hogy Ráskó Eszter azt mondta, hogy 1 év múlva szakszofonozik.
2: És az augusztus 11.
3: Meg is fogjuk tenni, Feri. Először te fújod, aztán én fújom.
4: Ez augusztus 11-es, a tegnapi napon volt. Aha. Reggel itt nekem van egy beírásom, 1 évvel ezelőtt tettem.
2: Én ezt már akkor elengedtem, amikor ez a fogadalom megszületett.
3: Elmondanám nektek, hogy ez nem én, és amúgy nem Marcellin nem múlt, tehát, hogy elmondanám, hogy Marcellin. Igen, nem rajtam múlott, mert ő többször is megkeresett engem, hogy na mi van, csak akkor pont mindig, hát ilyen akut turné időszakban voltam, és amikor 2 héttel ezelőtt eszembe jutott ez a dátum.
4: Gyorsan fölhívtad, de azt mondtam, most már nem.
3: Akkor már úgy éreztem, hogy lehet, hogy ezt most már így ki kell mozogni valahogy. Úgyhogy én nem azt mondom, hogy felejtsük ezt el, csak egy kis halasztást kérek. És akkor írd be, és azt mondom neked, hogy a disznóvágása meg lesz. Jó?
4: Tessék. Most mikor vágunk? Péntek vagy hétfő?
2: Hát ugye, ha adjuk azt még, gyerekek. Most péntek, az gyerekek, de már augusztus van, nyár van. 30 fok van, még éljük egy kicsit, még nem menjünk a disznóvágásra, ne döntsük most el, hogy azaz pénteken vágjuk, vagy hétfőn vágjuk.
4: Jó, csak éljünk
2: egy kicsit még.
3: Azt engedjük. Igen, nehogy aztán Siófokra meg legyen, csak mondom.
2: Igen, nehogy aztán
3: Siófokon már.
2: Igen. Egyelőre, oké, a szakszofon rendben van, Siófokon jöhet, ha eljátszod, de még nem is akarom kiejteni ezt, hogy disznóvágás.
4: Jó,
2: nem is akarok róla beszélni, mert hogy olyan gyorsan itt lesz megint karácsony, meg nem. Még éljük egy kicsit, a nyarat, meg az augusztus.
3: De nehéz szó, disznóvágás, hogy augusztus
2: igen. Ezt nem akarom még, ez még egy kicsit olyan nyár van, nekem még van egy hetem, majd ha visszajövök a forgatásból, még úgy van. Bulikák vannak, még iszogatások, még fröccsök, még úgy horgászatok, még ne legyen az már, hogy akkor most pénteken, hogy legyen a téli szünet. Télen vágjuk, vagy pénteken, vagy hétfőn.
3: És mit fogtok mostanában ugye Balatonban, a boton kívül?
2: A Balatonban mindent fognak a gyerekek igazából. Hát én most semmit, mert én most...
4: Csak bejebb kell sétálni hozzá.
2: Kicsit bejebb kell menni. Meg a csónakot vontatni kell egy időben.
3: Ezekkel jártak, nem? Ilyen hálókkal.
2: Van azért, a hajnalba kimennek, azért ott mindig van. Tehát Benni valamit mindig mindig alkot, úgyhogy van, de én most nem fogok. Nem fogok semmit igazából.
3: És ma indul a forgatás?
2: Ma elindulunk Moszkvánt idezni. Gyerekek.
4: De jó,
2: nem mondom, hogy perspektívát tudtam váltani még egyelőre, de...
3: Behűtött kolbászokkal várnak téged?
2: A karakterem még egyelőre valahol ott maradt a szigeten. Egyelőre nem tudom felvenni a másik karaktert, megmondom, hogy színezem, de amikor egy színész két nehéz szerepet játszik. Nem tudok egyikből átvenni a másikba. Egyelőre nagyon középen vagyok, nagyon Balázs vagyok még. De igen, indulunk ma. Ma indulunk.
3: Jó.
4: És a nyomozó csapat ugyanaz.
2: Akarok is majd tőletek segítséget kérni.
3: Na meglátjuk, hogy van-e.
2: Igen, mert fognak nektek a falra írni, segíteni holnap után. Aha. És ti meg azt juttassátok el hozzám, vagy hívjátok a bejelentőmet, és kapcsolódjatok be a buszba, és segítsetek nekem. Akarok, tényleg be fogják írni, hogy szóljatok a Balázsnak, mert itt és itt volt. Azokat juttassátok el, azokat az üzüket. Ezt most értitek? Értitek, hogy ez most nagyon bonyolult? Hogy hívjatok fel azon a számon, a 06, nem tudom, majd mindjárt mondom. Segítsetek! Hát van egy élő rádió műsor, ti holnap után adásban vagytok.
1: Itt vagyok.
2: Hát itt vagytok.
4: Most egy Torgere Sanyit, én érted, nyomjak föl nálad?
2: Mindenkit, személyi füleim vagytok.
4: Hát hogy?
2: Itt ültök, és itt van 1 millió segítő. Hát érted? Kell itt hétfék bolckodni, kapjuk el őket szombaton, menjünk haza, azt menjünk balatonozni. Érted? Hát most kell nekünk itt szórakozni ezzel? Hát kapjuk el őket, mondjátok, hol?
1: Számot, Balázs!
2: Ennyi, hát ez az.
1: Jó reggelt, mondd a számot!
2: Küldjétek el, azt vamzerkodjatok, azt vadásszuk le őket, azt menjünk haza.
3: Nem tudom, hogy érzek ezzel kapcsolatban, mert ugye...
2: Na nehogy már kiderüljön, hogy őket segítitek.
3: Hát az is van, hogy tudod, hogy itt vannak ezek a szimpatikus bűnözők.
2: Igen? Ebből a bűnöző az talán igaz. Ebből a bűnözővel egyet tudok érteni.
3: Igen, meg itt van Balázs, ugye, aki ugye nem jön dolgozni emiatt, ugye két napig.
4: Érted, hát most ezek után még.
1: Feszültség. Akit felnyomunk, valakit nem.
2: Jó, akkor a 24-ből csak 12-t.
3: Jó.
2: Csak a párjának a felét. Nekem az is elég, ha elmondjátok, hogy ott láttátok a Schwabit, akkor már tudom, hogy ott lesz vele a Vénspini.
1: No!
4: Gabi!
3: Na, én ezt elmondom.
2: Én a korkedvezményem mondom, hogy Gabi, gyere, ülj le, fölállok neked, legyen szabad hely, mert...
1: Na, kapsz a fejet.
2: Hosszú ez a nap, Gabi, gyere.
3: Sebessén Balázs, most kihívtad magad ellen a sorsodat.
2: Tudom, hogy ez lesz, tudom, ez Gabi, mondom, nem gondolod, hogy nem fogsz kapni. Hát vagy gyógyszertár a környékén fogunk keresni melleteket a Schwabival. Hát hol lennétek? STK és gyógyszertár.
4: Vagy kutyakalja, mert karcsikát is biztos viszik.
3: Az óriás, hogy karcsikára ráadták a kis narancsága jelmezt
2: látják. Nem, ez a cukorság. Hat napig kínozni
3: Karcsikának az nem kínzás, mert karcsik a harci kutya.
1: Meg ő hozzá van ám ehhez szokva. Hát ő az András mindenhova viszi karcsikát.
4: Így na van. Jó, de nem menekül közbe. Érted? Menekül hát az azért. Bemegy a tévéstúdióba.
3: Mi lesz, hogy a karcsikának PTSD-je lesz a műsort
2: most? Igen. Ja, úgyhogy...
3: A szállás nehezebb lesz találni a kutyával, azt elmondanám, mert a vidéken azért az ilyeneket kikötözik az udvarra, csak mondom.
2: Igen.
1: Azért már kezdesz átlényegülni, mert látom a keki szín már ilyen...
2: Ja, ez kicsit... teljesen
3: ez
2: teljesen
3: van, véletlen. Mert azért már úgy, hogy biztos, hogy tiszta, csak ez volt.
2: teljesen véletlenbe öltöztem így igazából ma reggel. Jó van, gyerekek. Na, szóval, hogy azért én a kicsit azért úgy ilyen bajtási segítséggel azért számítok rátok.
4: Itt hagysz bennünket, érted? Az még mi ez bajtáskodjuk.
2: Igaz, ez igaz. Két napra itt, hogy levonatok.
3: Két napot még pluszba héten.
2: Hát mindegy segít neki.
3: Nem tudom.
2: Kicsit dolgoznod kell? Egymás után egy-két napot jönnöd kell? Nem lesz az sok.
3: Én nem tudom, hogy ez jól esik nekem most
2: különben. Hát ne legyen egy szűnnap azért közben, érted? Hát azért három nap egymás után. Hát mi lesz? Hát péntekre már ki lesz?
3: Ezek a kolbászagú lehellőtű ilyen zsernyákok, hát én nem tudom.
2: Igen. Na mindegy, hogy ez van, gyerekek.
3: De mindenki a hallgatókat kérjük meg, hogy segítsenek hát nekünk, és aztán majd Ferivel elmondjuk, hogy mi kinek segítünk.
2: Hát ez a segítségkérés, ez most a mi kis drága szekértáborunknak szólt, hogy gyerekek, írjatok az itt lévőknek, majd valamelyik jó indulatú talán, aki itt segít, ha már ilyen kutyák vagytok.
3: Hát annál összerésztünk, és úgy látod, mi Team Jakubcsek vagyunk, ugye?
1: Hát abszolút.
3: Mások azért is, ugye? Abszolút. Hogy
2: semmit szerint, hogy órán belül őket kapjuk el először.
1: Na, ne.
2: Gabi elesik a cipőfűzőjébe, Schwabinak is, de elmegy a kutyája. Jön a 7-es busz, az ott valahol a keletinél elíti.
1: Van ott pár suta. Látok én ott abba sutákat. Maradjunk annyi. Suta.
3: Puhányok nyavaják?
1: Ah, úgy van, ahogy mondod, igen. Vannak abban, néztem a párokat én is, hogy kik indulnak, hagyjuk.
3: Erre viszont fogadhatnánk, hogy ki fog elsőre kiesni. Nem fogadunk erre?
2: Gyerek, én ebben nem tudok részt venni.
3: Egy ilyen 100 000 forintos tartozásod, Feri, hogy elfogadhatunk.
4: Milyen 100 000? Én? Neked? Mivel?
3: Annyit gomboltatok le rólam azzal, múltkor is Windlivel.
4: Ez van. Oda kell figyelni.
3: Most is kérdezik a költségvetésemből.
4: Oda kell figyelni.
3: Elmondanám neked.
2: Az, aki most nyomtál sikeres Zsoti bulit, ne olyan Moszvedet, és meg akarod nyerni. Nyugalom, csigavér, dőj hátra. Igen, Zsoti üreg a buszba 6 napig részén. Lászarom, mi történik, adjatok egy cigit. Nem érdekel. Mi megtettük, amit meg kellett, igen. Na jól van, gyerekek, menjünk. Nyomd, hírezni, reklámozni, kávét inni, zenélni, jövünk. Mindjárt leírek után.
0: Műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, aki hívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
7: Hozz saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grand Devu Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
5: Reklámot hallottak.
16: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig. Részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt, vagy közvetlenül utána adjon vért. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő- és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfaltréteg kerül az útra, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható és napnyugtával ér véget. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyi igazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz is lehet használni őket. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványaikat. Giroszosokat, sushi és curry éttermeket ellenőriznek kiemelten a fogyasztóvédők. Az eltérő technológiák miatt külön figyelnek például az ételek és hozzávalók tárolására, hűtésére. Tavaly a 350 ellenőrzött giroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, 28 és 33 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informálja, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél dolgoznak. A haladást útszűkület és alkalmanként félpályás lezárás nehezíti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 10-ig a Rádió Egyen.
1: Már itt is vagyunk, 3-4-7 lesz, pontosan 3 perc, ma jó reggelt kívánunk mindenkinek. És igen, és hát játékra is lehet jelentkezni, ha valaki úgy érzi, hogy szeretne jelentkezni, hát ez jó, jó rám.
2: Igen, így általában akkor jelentkezünk.
1: Az élek is a rutin, így van. Jelentkezzetek.
2: Ha nem érzed, akkor ne jelentkezz.
1: Igen, nem akarsz játszani, akkor ne. Ha úgy érzed, hogy
3: akarsz. Ha nem hívnak, ne gyere.
1: Ennyi, ez van, gyerekek, ez van. Úgyhogy így állunk. Jó, egyébként mi a
2: ez mekkora volt az elnök úr?
1: Hú, erről majd beszélünk, ez már tegnap be volt készítve, de ma megemlíthetjük ezt.
2: Jó, akkor majd később.
1: Nem tudom, hogy ki elöl kell a Trumpot egyébként.
2: Fenyegetést kaptak, ha viccelsz, hogy az elnöki gépet, a Air Force One-t megsemmisítik, lelövik szét, szedik az egészet, és akkor betették a csávót egy ilyet. Na mindegy, majd akkor később megyük ezt elő.
1: Beszélünk róla. Hogy vagy magyar lesz-e? Nem, 12-én ez abszolút nem indokol, gyerekek, az mindig hónap eleje vagy hónap vége. Ezt egyelőre nem csináljuk. Gyurni se kell, nincs, hogy vagy magyar, nincsen. Hát most ez a hét végig megy. A jövő hét az egy kicsit csonka, de ezen a héten végig megyünk.
2: Így van. Így van. Hát már aki.
1: Már aki végig megy.
2: Végig megy, de mi végig megyünk.
1: Fura, egész héten itt vagyunk, ez nem is. Nem, de hogy egy hetet dolgozunk, vagy dolgoztok folyamatosan. Mi történik ezen a nyáron? Túl sok lesz ez így.
2: Nyári szünet van még.
1: Nyári szünet van, így van. Tehát ez most még így abszolút.
3: Mi kaptam meg a hónap dolgozója címet, hogy ez hónap elején van, vagy a végén? Ez hogy van ez?
1: Ennyi adásod a hónapban, a második. Mondjuk nekem meg a harmadik, nekem meg a negyedik. Tehát nagyon sokan nem vagyunk előrébb.
3: Ha pénteken összeszámoljuk ki, mit csinált a hét, jó?
1: Mondjuk ez most tényleg megrázó, ez a szerda-csüti péntek 3 nap egybe. Ez szerintem péntekre, mint a kutya, úgy ki leszel.
3: Na most ki vagyok, a gondolattól is. Már a gondolat is megviselt.
1: Ez most tényleg durva, hogy szerda-csüti péntek. Egyfőzámban aztán, nehogy aztán sok legyen.
2: Négy a héten.
1: Ja, várjál, voltál hétfőn is tényleg. Voltál hétfőn is, így van.
2: Annácska, van valami kis ilyen serlegünk, vagy érem, az porold már el, hogy pénteken át tudjuk adni, jó?
3: Disznót a gyöngyök elé.
1: A hónap, az augusztus dolgozója. Igen. Na, mondja, Dana.
4: Egyébként visszatérve most szent, de szerintem a menekülőket kellene támogatni.
1: No!
4: Szerintem jelentsetek, hogy hol legy. Hát figyelj.
1: Hát basszúr, láttad azt a listát? Hát őket támogatod.
4: Hát itt a felületünk, őket
1: nem
4: kell.
1: Nem utázkodjatok.
4: Nehogy már.
1: Hát most te kivel vagy? Mit itt az előbb még velem volt? De
4: most megvilágosodtam, hogy itt van egy hatalmas...
1: Mi történt?
4: Itt van egy hatalmas felület.
1: Igen?
4: Ez is nagyon-nagyon sok...
1: Igen,
4: nagyon
1: személyeskedni.
4: Igen?
1: Adjuk az esztem.
4: Kóboroltok országosan. Lehet nekünk megírni, hogy hol láttak benneteket.
1: Minket?
4: Hát miért ne?
1: Hát...
2: Na...
4: És akkor bemondja Eszter meg a... Bemondja Eszter meg a...
2: Nem várod.
4: Hát ez most hogy hol láttak benneteket?
1: Hát ez most nagyon rosszul esik. Hát kivel vagy te? Hát mit itt értél?
4: Hát itt.
1: Hát itt együtt sírunk, együtt nevegyünk. Egy család vagyunk. Hát láttad azt a listát? Hát esnek kellnek.
4: Hát láttam.
1: Hagyjad már.
4: Suták.
2: Most kiben nem bízol?
1: Hát most
2: fogjás. Suták.
1: Jó, most a Gabival jóba vagy, akkor ígérem, hogy még 3 napig kínozzuk egy kicsit. Hat jó? Igazából, ha nem kapjuk el a Gabit, az csak a Schwabinak. Schwabit kínozzuk vele. Szerintem a Schwabin lesz a leghálásabb, hogy begyűjtjük őket. Szóval, hogy jó, hát lehet ezt így is, Anna, lehet ezt így is, de...
4: Hát mire használjuk, hogy a felületeket, kérem szépen. Lehet erre, lehet arra.
1: Nem várt helyről jön a támadás. Nem várt helyről jön a szúrás igazából.
4: Nem lesz itt a főnök?
1: Igen. Tehát ezért segítsetek, hogy gyorsan. Ha elkapjuk előbb őket már, akkor itt tudok lenni pénteken. Csak mondom.
4: Az Eszter felé egy nagyon jó ajánlat.
1: Csak jelzem.
2: Mekkora lenni, 2 nap alatt vége az egész
1: műsor. Szerda, Csuti, begyűjtjük őket pénteken, itt ülök reggel, 6-kor egy kávés, azt mondom, hogy...
3: Ne üljél itt pénteken, szerintem.
1: Ne legyél itt.
3: Nem, menjél csak vidékre. Oda menj, ott szeretnek téged.
4: Hurikázzál csak a 40 fokon.
3: Oda menj, így van.
1: Igen, egyébként tényleg. 8 órát 36 fokos buszban a legkirályabb dolog, igen.
3: Ízzadjon a kóbász.
1: Igen, igen. Írja valaki igazából, Kaminski Fanny nem dolgozott annyit, mint Eszter. Csak nem annyi.
2: Pénzügyileg mondani, volt, de...
3: Ha ez a referencia, akkor viszont beszélünk egy könyvelőmben, mert nagyon pénzek várhatóak.
1: Pénzügyileg más volt a konstrukció. Azt most olvastam, havi 86. 86-em. 44 hónapig.
3: Semmiért?
2: Jó, gyere, 24-ben készen lét. Nem aludt ő, ez a lány, ez évekig nem aludt.
4: Hát ezt én is elmondhatom, és így 81 millió.
3: Így is van. Így is van. Most már az havi 85 millió forint, tehát az mit kápótol rajta?
1: Igen, igen, de havi 86, az 2,2 MRD. Azt hiszem, hogy 44 hónap alatt, vagy nem is tudom.
2: Abban
3: azért lehet venni melatonint. 4 milliárd
2: valamennyi volt a vége.
1: 4 milliárd volt a vége?
2: Hiszem, ugye, én úgy olvastam, 4,4 vagy valami ilyesmi.
4: Több mint 20 millió per hét.
3: De egy garzonlakást tudott venni azért magának?
2: Egy kicsit.
3: Egy kis valami. Ezt láttatok múltkor a kovászos uborkát?
1: Kovászos uborka, az mi volt a kovászos uborka?
3: Hát ugye, hogy bizonyos embereknek van egy hatalmas sziklába vájt villájuk, amit ugye szintén egy rendezvényszervező cégen szereztek, ugye? Ezt volt az interjú.
1: Igen,
3: és
1: igen.
3: És valaki lefotóztam, hogy van ez a nagy villat, olyan nagyon modern, nagyon ilyen. Jaj. És akkor ki volt rakva a kerítés. Egy ilyen kovászos uborka, tudod, rajta a tányérra, mert ugye kovászolták. És tehát, hogy akármennyi pénzed van a végén, úgyis csak egy jó kovászos uborkára fogsz várni. Ugye,
1: az valami kovászos uborkás
3: irány. Ő.
1: Tényleg?
3: Ha igen, a Balázsnak volt ez.
1: Zseniális.
3: És írták a kommentet, hogy kedves Balázs úr, nem mondta, hogy ellopta az összes pénzünket. Itt annyi, hogy a sose lehet kirakni a direkt napra a kovászos uborkát, mert szottyos lesz.
1: Az nem fejezett építkezés. Ott valaki kovászos uborkát csinál?
3: Ott valaki. Ez nem, az be van fejezve.
1: Ja, hogy ezt befejezték?
2: Ne, a Balázsinak az izét mondod itt a budai villában.
1: Nem, akkor nem a betonból kivált gyönyörű, az Tihanyban van. Az Tihany.
2: Saját ubi azért, az csak azért más.
1: Buborékul a kis kovi ubiban, a kis szép
3: dioxides. Majd ezt még a maláj, nem tudom, intézője csinálta, de hogy ki volt akkor, nem láttátok? Ezt nem,
1: nem ez nekem teljesen elkerülte. Mert én most azért az utóbbi időben viszonylag keveset interneteztem, de nem láttam, ez nem jött el a kovászos uborka ugye. Nem jutott el, de szeretem. Hogy hát figyelj,
4: szezonja van.
1: Hát mikor csinálj, télen csinálj azt az uborkát? Hát azért... Ára vég azért
3: elég. Valaki küldje már el. Itt van, de most megtaláltam, és nem tudom, hogy jó, hogy átküldöm. Igen.
1: Na gyerekek, jól van.
3: Itt a villa?
2: És fönn van a kerítés, édes Istenem.
3: Igen, és rá, igen, a kis türkisztányira le van, az így takarva teteje, hogy beköpjék. Na mindegy.
2: Július, van valami jó recept hozzá, vagy te is úgy csinálod, hogy a többiek.
1: Kemény. Kemény gyerekek. Na itt van a játékosunk. Jó reggel, szia!
5: Jó reggel, sziasztok! Flóra vagyok.
1: Flóra, mi helyzet, Flóra?
5: Minden oké, nemrég keltem. Lehet hallatszódik, de igyekszem energiát pumpálni magamban.
2: Igen, az kell.
1: Azt halljuk. Kicsit rászfér, igen.
3: Ugye, mi érzem, hogy azért tűntél, hogy kipumpált belőlük a mi energiák.
1: Igen, úgy érzem, hogy igen.
3: Ez egy szivattyúzásnak tűnik nekem inkább, mint pumpálásnak.
1: Kicsit olyan fáradtnak tűnsz, vagy mi a helyzet?
5: Jó, igyekszem egyébként felpörni, meg amúgy tök jó nap lesz, jó hosszú, de jó lesz. Megyek önkénteskedni a szigetre, úgyhogy király.
1: Na, mi ez, most miből áll?
3: Hetszer mi jöttél, vagy panaszkodni, ezt döntsük el.
5: is.
1: Miből áll egy ilyen önkénteskedés, mit kell csinálni?
5: Hát a cégnek van egy alapítványa, és van ott egy udvar, ami ilyen fogyatékossággal élőknek van felépítve, hogy érzékenyítő programokat fogunk ott tartani, és igazából ilyen hozteszkedés ugye ebből áll. Múlt héten díszítettük fel az udvart, és most pedig ugye rendesen így a Sziget napon várjuk a látogatókat.
3: Hát két nap ezelőtt...
5: Nem volt, csak mondtam.
3: Két nap azért még Balázs volt ott érzékenyíteni.
5: Igen, az a durva, hogy amikor voltam ott csütörtökön, el is ásadtam volna egy-két dolgot, de nem ástam el semmit, mert mentek a kollégáim a DJ Otira, úgyhogy nem volt ott muníció. Nem ástam el neki üvegpiákat sajnos, úgyhogy, de hát hallottam, hogy így is termeltettek, úgyhogy nem kellett oda semmi.
3: Hát ez csak Balázs volt, tehát a fogyasztás 70%-a volt. Igen, 65 000 ember az csak ott lődörgött.
1: Igen.
5: Hát én valami unikumról hallottam pár napja, hogy ez nagyon
3: megválasztott. Feri volt.
2: Feri volt. A persze, én jártam egy teljes 1 literes gömbbel egész este.
3: Én előtt, az a 3 métert tudtam menni az egy gömbbe. És az pedig csak téged láttam a kóvályogja.
1: De még a Cornélis kezetekben nyomott egy üveggel, mert azt mondta, hogy hozott egy piát nektek, de mondtátok, hogy ti nem így iszátok, hanem egy egész üveggel kértek.
2: Bocsánat, az Cornél bármire is emlékszik az estében?
1: Az elején meg volt, azt mondta, hogy kértek egy unikumot? Igen, azt mondta, jó, de nem így iszunk, hanem egy üveg, és akkor jó, akkor legyen egy üveg, és kaptatok egy üveget. Azt nem tudom, hogy ez az üveg, de hogy kaptatok tőle is egy üveget, mert hogy mondtad, hogy nem pohárba iszunk, hanem üveggel.
3: És a Cornél nem mondta, lérre itt a magát. Igen,
1: kaptatok egy üveget.
3: Azt mondtam, hogy Mustang Cabriót mondtam neki, mert azt is megvettem volna.
1: Ja, így van. Ja. Kivel játszanám, Flóra, kit választottál?
5: Eszterrel.
3: Köszönöm szépen. Titánok harca, úgy hallom, hogy...
1: Így is van, játszatok. Mehetünk, felkészültetek?
5: Én nem, de...
3: Nem szabad felkészülten érkezni.
2: Kicsit így, Flóra, egy picit higgyél magadba, kérlek.
1: Csak egy kevesebb.
5: Jó, 5 másodpercet adok. Oké.
1: Jól van, 3-2-1, tessék.
3: Flóra.
5: Hello.
3: Tudtál róla, hogy én is dolgoztam a Szigeten?
5: Tényleg?
2: Szerintem meg vagyunk, Flóra.
1: Igen, azt mondtad, hogy Flóra.
2: Hello, igen.
1: Tudtad, hogy igen, mondtad, hogy Flóra, igen.
5: Várjátok, ez nem kezdődik.
1: Dehogy nem, várjátok, hogy tessék.
3: Újra kell játszanunk az egészet. Szóval, tudtál róla, Flóra, hogy én is dolgoztam a Szigeten? Hosszú éveken keresztül?
5: Tényleg? És mit csináltál?
3: Én voltam a találtárgyak osztálya.
5: És mi volt a legdurvább tárgy, amit hoztak, vagy találtatok?
3: A legdurvább kenu, járókeret, és talán a, volt, miben tolják a tolókocsi.
5: Kerekesszék.
3: Végtelen mennyiségű iratot.
5: És volt, amit elraktál?
3: Hát a kerekesszéket. Természetesen mai napig ott van a kocsim hátsó részén. És milyen fogsz...
5: Azzal szoktál irodába járni?
3: Mindenhova. Mindenhova. Flóra, azt mondd meg nekem, hogy pontosan mi a te dolgod ebben az udvarban?
5: Hosteskedni fogok. Elirányítom az embereket, útba igazítom, tájékoztatást adok, hogy mi folyik itt, ott, amúgy.
2: Megadja, másodikra.
1: Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, mert van egy plusz nyereményed is.
6: Gratulálunk! Nyereményed egy 100 euró értékű vásárlási utalvány a Designer Outlet Pandor felajánlásából, mely mind a 160 designer üzletben és a center összes éttermében érvényes.
1: Na, hát ennyi. Köszönjük a
5: játékot. Nagyon köszi, köszi, hogy elfogadtátok, és egy utolsó mondatom lehet Eszterhez. Igazából erről akartam már beszélni. Én amúgy most mondom, hogy azt akartam mondani, hogy meg szeretném már köszönni, hogy én korábban írtam neked Instagramon egy kérdést, a segítséget a előadással kapcsolatban, és hogy nagyon-nagyon jó fej voltál, hogy tök jó fej válasz voltál, és tök hamar, úgyhogy ezt nagyon értékelem.
3: Ezt nem lett volna szóval, nem egy csomó embernek nem válaszoltam jó fej, és most csak akkor most egy kis deficit keletkezett így azok között, akik
5: nem válaszoltak. Nagyon hálás vagyok, ez nagyon sokat segített, úgyhogy köszönöm.
3: Megírtam neked, hogy mikor kell nevetni, vagy? Volt egy
5: tárkóda. Igen. Jó.
3: Szóval nagyon szívesen, akármiben is segítettem.
5: Tartom magam a tervhez.
3: Jó, tartsd magad a tervhez, és jó szórakozást neked.
1: Ciao, ciao.
5: Köszi. Sziasztok.
2: Hello.
3: Na mi van?
1: Csak kifújtam a levegőt. Fújtam egyet.
3: Azt hiszem, hogy kicsit a dohányzás megviseltége, igen.
1: Egy szál cigim volt. Egy szál.
3: Ez már vastüdő.
1: Régen egyik a másik után. Egy nyomorúságos
3: szál. Volt ilyen nagy dohányos időszakon?
1: Amikor ittam, akkor nagyon sokat dohányoztam mindig.
2: De már szerencsére nem is iszik.
1: De nekem is segített ez a szívóka, mert ugye mindenki IQOS, meg ízesített. És abban nem szívsz bele, mert nem akarod utána, mert talán attól ő is undorodik. Cikije már valakinek alig van, és ettől valahogy én így a piálás közben cigiről álltam.
3: És akkor helyette mit csinálsz most?
1: Most... hiszem, semmit. Nagyon szolidba voltam.
3: Ugye volt ez a DJ ott is drogos dolog, hogy mi, hogyha ez így átkúszik így a moszantidos dolgára.
1: Köszönöm.
2: Rúgjál még egyet.
1: Ez az.
3: Bedrogozták Bárdosi feleségét.
1: Hogy követ ez az ügy most mindenhova, tudod.
3: Mi, hogyha nem, az ügy nem követem, mivel te vagy az ügy.
1: Igen. Na, gyerekek, nincsen nagy ügy, hál' Isten azért.
3: Halljuk
1: a híreket. Jól van, 4 perc, pontosan 7 óra, ha van közlekedés, akkor azért küldjétek, hogy mi a helyzet, és így vagyunk jelen pillanatban. Jó, hogy tudjuk mondani, aztán belevágunk, itt vagyunk mindjárt. 7 óra van, jövünk a hírek után.
7: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi, és Balázs azonnal visszatér!
6: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
13: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél!
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
16: Reklámot hallottak.
17: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: Megválasztották az új köztársasági elnököt, visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok, részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok és a tantestületeknek is nagyobb beleszólásuk lesz az iskolaigazgató kinevezésébe. Megszavazta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását is. Az új szabályok egyúttal az iskolaigazgatók önállóságát is növelik. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt kell keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. Nagyváradi László csillagász azt mondta, a napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes.
2: A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrői alkalmas erre.
1: Magyar rekordot dönt felett Európa-bajnok Halász Bence. A kalapácsvető 4 dobása is 80 méter fölött volt, a legjobb próbálkozása országos rekordot döntött 84 méter fölött. Bence felnőtt világversenyen első aranyérmét szerezte meg Birminghamben. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, 28 és 33 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Lezárták Diósdon a Szabadság utca 1-es és 2-es kilométer közötti szakaszát, ami a Kőbányai utcától az M0-ás autóti felüljáróig tart.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, a Stand Up királynője, Dáskó Eszter, Feri

0: Na, itt is vagyunk, 7 óra után 9 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek,
1: drága
0: hallgatók. Jön a hidegfront, állítólag enyhül a forróság egy kicsit a mai napon.
1: Már itt van, ugye a tegnapi 36-38 helyett, ma ilyen 28-30 lesz, és aztán a hétvégére szépen visszakúszik. Megint egynapos. Ez csak ahogy elindultok, ne rohadjatok be a buszba az első napon.
0: Az íze véget.
1: Jó célja, hogy izzad.
0: Igen, de meg ott letekeri az ablakot, miért ott üldögélünk, aztán a buszba hátul, aztán ott vadászunk ezeket a kis félnótásokat.
1: Menekülnek, futnak,
0: igen. Most az van, hogy egy ilyen nyilvános rendezvényen indulnak el, te megőrülsz, leteszed a hajad. 10 óra keleti pályaudvar, és ott elengedjük őket szélnek. Tehát ott teljesen nyilvános a sztori.
1: Ti még a keleti büfébe ültök egy órát.
0: Mi még egy órát várunk, 10 órakor bárki odajött megnézni az elengedést. Ahogy elindulnak, elkezdenek rohanni. Ez lesz egy sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános elengedést. Teljesen beteg a helyzet, és ott fognak elindulni a sárga narancs ruhában.
1: És kicsit szereztetek egy rabszállítót.
0: Minden van, persze. Hát persze. Hát az jönnek, és 10 órakor veszik a nyakukba majd a kialakított stratégiájukkal, van nekik, nem tudom a várost, de nyilvános az esemény. Tehát oda, mint egy csomó, oda fogjuk jönni, és megnézik, hogy ott bóckodunk, hogy elindulnak 10 órakor a keleti pályaudvaromja. Úgyhogy oda kell majd nekem elrohanni. Ausztriában is hűvi van, írja valaki, hó még egyelőre nem lesz, de jócskán lehűlt az idő. Na most mitől hideg front az, hogy egyébként 32 lesz ma is?
1: Tehát, hát
0: hogy
1: az eddigi 40-ekhez képest, szerintem
0: ja, ahhoz értem.
1: Képest, igen.
0: Ja nem, 29, holnap is, és aztán hétvégére jön vissza a jó idő. És nézem a jövő hetet, meg vagyunk, jó. Jó lesz, gyerekek, nem lesz eső, nem lesz szél.
1: Már 19-20.
0: Most már mutatja a naptár, ránéztem, és sütni fog a nap, úgyhogy jó idő lesz. Azért ott még jó lenne, ha nem egy ilyen szakadó eső, hidegfront, nyárzáró hidegfront. Lassan fordulunk erre. Augusztus 20, 4 napos ünnep, nyárzáró hidegfront, ezek megérkeznek.
1: Utána lezár a Balaton is.
0: Zár a Balaton, kiürülünk, iskola kezdődik. Ne is beszélj még erről, jaj, nem akarom.
2: De az augusztus 20, akkor úgy jól hallottam, hogy akkor egy ilyen szintén DJ rendezvény lesz, nem?
0: Hát augusztus 20.
1: Is, nem?
2: Nem, hát itt Pesten is, hogy úgy láttam ott a internetekből, hogy itt nem tűzijáték lesz, hanem valami mulatság. Népünnepély,
0: visszafogott tűzijátékkal. A budapesti
1: semmi tűzijáték nincs.
0: Valami lesz.
1: Valami csak lesz.
0: Meg ugye ennek egy részét előre kifizették, nem tudják lefújni, de visszavesznek belőle, és mindenféle mulatságok lesznek itt aztán Budapesten. De nem lesz akkora.
2: Konkurens DJ üti fel fejét.
0: Tessék?
2: Konkurens DJ-t már
1: dörzsön csak.
0: Hát nézzünk a körmére azért, hogy aztán túl nőjön magát.
2: Elmondanám, hogy amúgy már szerveződnek alternatív rendezvények is, mert például a nyestes csoportban feljött, hogy
0: igen,
2: hogy lehet, hogy kéne csinálni egy ilyen közönség találkozót, hogy csajok, pia, nyestek, ami kell, és hasonló ilyen DJ-oti vonulatról van, szóval elég sokan vannak a csoportban, hogyha kérnék a helyetben, aggódnék.
0: Kezdődik valami kis ellenszerveződés.
1: 100 000 résztvevőből mennyi lesz a nyest?
2: Hát ugye minden résztvevőre jut egy nyest.
1: Egy nyest, tehát 50-50.
2: Tehát, ez a beugró. Tehát, hogy akinek nincs nyestje...
1: Nyest nélkül nem tudsz jönni.
2: Így van. Ez egy pesti nyest lesz.
0: Valaki már kérdezi, hogy mit főztök karácsonykor? Egyébként lassan, tehát gyerekek, most ezt jegyezzétek föl, hogy ez pikpakit lesz. Tehát ez olyan gyorsan lesz itt, hogy arra ráfordul, és felfogni se tudjuk, hogy most voltjál, nézd meg. Már egy
2: Black Friday. Én már húsvétot szervezem, mondom nektek, srácok, tehát.
0: Már húsvét szerveződés van?
2: Így van.
0: Tényleg? Na jól van. Oké, Ausztria 18,5 fok, oda is megérkezett a hideg, de most nekünk nem hideg kell egyébként, nekünk egy pici eső kellene, nem?
1: Az viszont nem lesz.
0: Az nem lesz az. Nagyon, mert hogy jó, hogy lehűl az idő, de azzal azért olyan nagyon nem vagyunk beljebb.
2: Az erdők nagyon keményen néznek ki,
0: nagyon.
2: Hogy jártatok
0: el. A fahullás vagy a levélhullás az ugye nem csak az ősz miatt van, az a szárazság miatt is, hogy ilyenkor még nem dobnak le levelet.
1: Igen, egy csomó helyen októberi már a szín.
0: Igen.
1: Bebarnult, ledobta a levelét, nálunk is van egy csomó ilyen fa, és így nézett, hogy hello, nem korai? Hát sajnos nem.
0: Igen, ez a szárazság miatt van, tehát ez nem az őszi levélhullás, igen. Tarlós idejében ilyen gyorsan nem telt az idő. Igen, ez egyébként így van. Na, azt mondja, hogy a VB már a kanyarba sincs, és megjelenik itt a zenéje. Ez a Shakira, ez VB zene volt? Ez a Burna Boy, ez VB zene volt? Nem tudom, ez ilyen gyengébb Shakira, ez nem annyira erős dal. Volt neki az a vaka-vaka, meg a nem tudom.
1: De ez ilyen official dalszerző lett, vagy
0: Mindig ő kapcsolódik a foci VB-hez?
1: Ez most volt.
0: Most volt, igen. Az is, gyerekek, mikor foci VB döntőt néztünk, az nekem olyan, mintha most 2 hónapja lett volna. És 3 hete volt a döntő.
2: Jó, most akkor engedjük el a demenciádat. Igen? Egy kicsit, egy pillanatra. És
0: nektek értem... nem telik lassan?
2: Nem.
0: Gyorsan telik?
1: Gyorsan, mindenki.
0: Normálisan nem tudom, most mi van. Normálisan
2: átlagosan
0: telik.
2: Átlagosan telik. És beszéljünk arról az otthoni challenge-ról, amit én elindítottam 3 nappal ezelőtt a lányommal, miután a fővárosba kényszerülünk a rádiózásom miatt, és rájöttem, hogy amúgy a fővárosban is lehet nyaralni. Tehát nem kell ahhoz elmenni itthonról, hogy jó dolgok történjenek. Nem ártna elmenni, de hogy...
1: Erkére.
2: Nem, hanem most kitaláltuk, hogy elmenjünk az összes strandra, ahova beengedne egy gyereket a városban. Az összesre.
1: És mennyire voltunk tartotok?
2: Kettő voltunk, majd a harmadik.
1: És mennyi van összesen?
2: Hát kb. 7-8. Biztos 8, biztos, hogy van. És ugye ez nagyon nehéz, mert ugye a gyerekeket nem engedik be a jobb helyekre, csak mondom nektek. Tehát például az, hogy a Lukács fürdőből kitiltották őket. Szaktanári!
0: Na de várjál, a Lukács fürdő az nem strand, az fürdő.
2: De van kint medencéje, hát az ami van, nem termál. Akkor mi az?
0: Nálam is van medence, de
1: mégsem engedik be a gyerekeket.
2: De ott van kint van a vízes medence, ami nem termál.
0: Na és milyen állapotban vannak ezek a közüzemi strandok? Meséljetek, gyerekek. Tehát ha körömöt vágok a medence szélén, a hajszál és a fanszőr úszik bent a medencében.
1: Nem szól.
0: Hajcsomókba jönnek, mennek, vattacukorral áll a kislány a vízbe, és az apuka egy hotdogot teszik, belecsöpögtetve a ketchupet a medencébe. Mi történik most a strandokon?
2: Hát vannak ilyen kanibálos strandok, amire te beszélsz, ez is volt, ez igaz. Én azon gondolkodom, hogy melyik helyen fogom először összeszedni az első fertőzést.
0: Na igen.
2: Tehát, hogy tehát az első börtönetre vágyok. Ugye, hát ami nagyon tetszett nekem, hogy tegnap előtt voltunk a Csillaghegyi strandon.
0: Csillaghegyi? Milyen híres?
2: Nagyon menő strand a Csillaghegy, és ugye hát ki van írva minden, hogy nem lehet enni és inni, és ehhez képest ott állt egy ilyen 7 éves horma srác, a benne a legelitebb ilyen wellness részen, tudod, ahol így
0: behosott. Hát akkor ezt a képet festettem, mert csak apukám
2: volt. Benne egy 7 éves srác, és nem túlzok nektek, kivett egy alufóliába, otthonról hozott magával egy csőkukoricát, és úgy, de tudod, ott a tényleg ilyen patika tisztaság van, és mint egy ilyen hörcsög elkezdte ledarálni a kukoricát, úgyhogy hullott a földre a kukorica, hullott, és meg ott állt, teljesen sokat kap az anya, meg bent szurkolt nekem medencéből. Nem hittem el. De figyelj. Amúgy a kinti vízes, tehát nagyon durrák ezek az ilyen roppanós hidegvízes medencék.
0: És jó, tehát tiszták ezek a strandok. És én azért azon gondolkozom, hogy azért oda, hogy megérkezik mindenki, hogy mi ázik le róla, mikor vágja le a körmét,
1: van
0: mi jön a hátából.
1: Van az a mennyiségű klórhaver, ami mindent
2: eltakar. Ez mind benne van a jegyárban.
0: Igen.
2: Ezt kifizetted, ezt meg fogod kapni. De amúgy nem, tehát a Csillaghegy nekem nagyon tetszett, azt nagyon ilyen jó ősfás, ilyen árnyékos az egész, rengeteg helyen van, és nagyon sok az úszómedence, tehát úszó-úszó. A lányom belelökött engem a vízbe, és én nem olvasom a táblákat, akkor derült, hogy ez 220-as mélységű volt, és ugye hozzájuk szokva azt, hogy leér a lábba.
1: És itt nem.
0: Kicsit megmerülted a medencét.
2: Egy volt a reakció.
0: Többiek meg berohantak. Hullám!
1: Végre a
0: hullámszolgáltatás nem tud. Az Eszterbe esett a vízbe. Kérem,
2: jöjjön ki,
0: hagyj ki. Kidobod magad a strandra?
2: Én strandra kidobom magam, most több. Úgyhogy kérem is a hallgatókat, hogy írját, és tó strandokra is fogok. El fogok menni ezen a lupatavat.
1: Ne fenyeges.
2: Megvan még a lupat?
0: Meg is a lupat, és nagyon komoly szolgáltatással, nagyon jó fajta, ilyen White Beach, vagy mi van ott, igen. Fehérbe kell menned. Fehérre kell menned, és Dennis nem nagyon teheti be a lábát. Ne Dennis-el menjél, nem engedik be.
2: Jó, én a Mestiz Beach-re akarok menni.
1: Strandkaják ugyanaz, mint a 80-as, 90-es években, tehát lángos, kolbász, fröcsi kolbász.
2: Figyelj, van olyan hely, ahol menza van, tesó. Menza.
0: Megőrülsz, menza van a strandon.
2: Igen, voltunk a Aquaworldben, ami az egy nagy vállalás volt a részemről, és rendesen forgóajtós menza van.
1: Rendes kajákkal.
2: Rendes ételekkel, fehérje forrásokkal, különböző nagyon durva dolgok van. Akkor ugye van éttermek vannak, most mindenhol elmentek kicsit ilyen gasztróba, de azért a hek meg az
1: viszi. Mernek-e már más szint használni, mint a 90-es években a strandkorlátkéket?
2: Mernek. Van volt már? Szürke
0: is. Tényleg a korlát. Minden kék volt, igen.
1: És az amit csak
0: kettő hoddog, egy hasáb, egy kukorica, és közben a korlát az kék volt. És a csúzda nem üzemel déltől kettőig. Nekem ez az utolsó strand élmény, mert a ütőtáskát szőrös hátú ember egy fasírozott a zsömlét, majd szolgat az árnyékban.
2: Erre nagyon rátapintott el a csúzda témára, mert ez egy érzékeny dolog, ugyanis csúzdázni mentünk, és már be volt zárva 5 órakor.
0: De azért megcsúsztad.
2: Nem tudtam megcsúszni, mert
0: fölmásztál
2: lett volna.
0: És a lányod meg hátra, hogy csúszszál már.
2: Azt kell, hogy én egy jobb napvédőkrém, akkor megoldottam volna.
0: Igen, igen. Ennyi, igen. A római fürdőn volt, nem is a rómaim volt, de szerintem ez a Palatinuson volt, ahol Palatinuson volt egy csúszda, ahol mindig kiírták, hogy mennyi időre csúsztál le, és volt napi rekord. És ha megdöntötted a napi rekordot, akkor mit, a kaptál egy jégkrémet. Ez egy piros egyértelmű csúszda, hogy 2:03 alatt jöttél le, és ha 2:02 csúsztál,
1: akkor
2: jégkrém.
0: Persze, hát ez volt jutalom, így van. Volt jutalom, és meg kellett csúsztod a napi rekordot. Aztán rájöttek, hogy nagyon sokan megcsúszták, és akkor beírtak egy 1:98-as időt, amit soha többet senki nem csúszott meg, mert a számítógépbe bevitték, de az volt a lényege. És plusz hullámszolgáltatás óránként. Van még hullám?
2: Van hullám. Igen. És az a legjobb, amikor rádobják az embereket a hullámokkal, és tehát így, ez is így az arcodnak bevődik egy hát, egy férfi testéket, akkor kimentesz három gyereket, akit nem te szültél. Tudod így,
0: ez csak így, ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagy. Most nem úgy, hát tudod, hát azért...
2: Na, most mire gondolsz?
0: Hát hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
2: Főleg, még soha értem, nem volt szemérfertőzésem.
1: Tele van, hogy hívják a
0: tisztítószerrel? Fogdarabokkal, üvegszemmel.
2: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, soha még életemben nem kaptál semmi soha, úgyhogy ilyen
0: jó, szerencsés vagyok. Van-e törölköző szép, van-e hűtőtáskás szőrös hátúember?
2: Ezek vagyok, ez mind én vagyok.
0: Igen, van-e árnyékban
2: viselő? Én vagyok a törölköző szép és a hűtőtáskás.
0: És a menü még mindig a hot dog, a burgonya, a hamburger és a kukorica? Tehát ez van körülbelül?
2: Figyelj, nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Tudod, Kocsi!
1: No!
2: És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
0: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
2: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, vagy az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
1: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk.
2: Apuka az egészet
1: apuka
2: nem
1: egész máshol lenne.
2: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
1: Ezért megyek, játszom vele.
0: Olyan tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdő masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, akkor bocsánat, így fogalmazott. Konkrét mérleg leállítják a csúszda elején. Eszter?
2: Ne.
0: Van ilyen? Láttatok, ilyen van. Nem lehet ilyen.
2: Hát, de csak oda, hogy arrébb lököd. Menj elé! Takarodj!
1: Van egy terhel lehetősége a csúszdának, gyerekek.
0: De felállítod mérleg. Most gondold el azt a kislányt, aki 10-en lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korában ráteszik a mérlegre, úgyhogy még négyen állnak mögötte.
2: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
0: És lemérlegeled a felnőttet?
1: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most arra megyek, azt mondják.
0: Mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
2: Én az
0: Mindenkörött én nyernék.
2: Megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy különben.
0: Mit bír ez az építmény?
2: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
0: És költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát, hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus, római fürdő, csillagot.
2: Ez most fognak jönni a Palatinus, az is
0: nagyon kíváncsi, hogy mit mondasz.
2: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket, de Google-on a Palatinus nagyon szeretik az emberek.
0: Szeretik?
2: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
1: És oda lehet gyereket vinni?
0: Oda bevihezzél, persze, az kifejezni.
1: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
0: Az fürdő, az várjál, az más.
1: Nyugodtan lehet pihenni.
2: De miért nem lehet csinálni egy napot, amikor a szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
0: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
2: Ugye, ez amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az orrából, majd csak egy egyszer mozdulat, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
1: Jó, pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
0: Törölköző szép, ez a neve. Az mi is így hívtok, törölköző szép.
2: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
0: Az minden, az abban még az anyagban is benne van. Benne csücsül két jégoksival a hólalat.
1: Jó, mi a férfi fürdőruhadívat most? Vannak-e fecskések?
2: Köszönöm, hogy megkérdezted, Feri. Köszönöm, hogy
0: megkérdezted. A fecske nem hal ki. Azt nem tudod elüldözni.
2: Tegnap olyan dolog történt velem, szemmagasságban jelent meg egy fecske, meg pont a medencéből kinézte egy oldalra, és az volt, hogy egy olyan bundát próbált beletuszkolni ez a fickó ebbe a fecskébe. Tehát egy szőrt. Hogy a combja is rettenetesen szőrösek voltak, tehát önmagában az, hogy bejött a vízbe, biztos, hogy megszívta magát, és hát abban a pici fecskében annyi sok bunda volt, hogy őszinte csodálatot éreztem, hogy ez egyetlen...
0: Jackson 5, kicsit berakta Jackson 5-ot.
2: Hogy mi a módszer, hogy van egy kis fésű, amivel
1: beigazítja.
2: Igen, persze. De az volt, hogy rendesen vágott egy ilyen sövényt, tudod, tehát az látszott, hogy be van hajtva, érted? Tehát meg volt ez az elválasztás a combtőnél, ahol tudod, ahol eldöntött, hogy te kint maradtok, ti meg bejöttök.
0: Ez a fecske miért nem tud kihalni? Ez miért nem tud? Azért a vízilabdásokon kívül ez miért nem tud eltűnni?
1: Keveseknek áll jó. Nem? Főleg a fehér fecske, miután átázott.
2: Személyes kedvencem a lazán, tehát ugye megnyúlt fecske, mert ugye ezeket nem dobják ki soha, tehát mondjuk, hogy 30 év van ebbe a fecskébe, igen. És így lazán megigazítja a herénél, amikor is egy pillanatra mindenképp megmutatja saját magát, akkor minek vette fel?
0: Úgyhogy még 4 liter víz a medencében, mert annyira ki van tágulva, hogy hozza a vizet is egy kicsit, tudod. Kiemel kívül, és egy 4 liter vizet.
2: Igen, ezt már abszolút.
0: Pistike hatalmas takony csíkkal az órán elúszik melletted.
2: Figyelj.
0: Hát azért ezek alapdolgok a strandon. Egy olyan zöld kígyóval az orrán, hogy ezt nem hiszed el.
2: Igen, és akkor abban a pillanatban feljön a te gyereked, és kiköpi a száján a vizet, hogy nézd, szökők, út vagyok, te meg ilyen, nem
0: vagy
2: És van olyan medencem, hogy a Csillaghegyben, hogy berakod a füledet a víz alá, és hallod, hogy szól a zene, akusztikus medencének hívják. Mint a Harry Potterbe. Bizony.
0: De én azért csodálom, hogy látva azért az állapotokat, hogy ott azért ott naponta nem dől ki valaki valami durva fertőzés, hogy ezt így tisztán tudják tartani, le a kalappal az ottani személyzetet. Hogy mi mennyiségű vegyszer kell, hogy elfogyjon, hogy azért mindenki a szőrét, az orrát, a hátát, a mindenét abba belemossa
2: abba a vízbe. Őszintén nem találkoztál egy jó hámlással se idén. Semmi nem volt.
1: Anyám
2: beszélt ezeket a gyerekkorában, ők ezeket gyűjtötték.
0: Micsoda?
1: Mondjuk izgalmas gyerekkorom volt anyádnak, hogy a medencében
0: hát most nem mondom, melyik fürdő, mert már átjavultak az állapotok, de voltam olyan fürdő, sokat jártunk oda, szeretük, hogy lenyúltál, és a medence alján érezted a bőr, a köröm, a haj, és hogy így mondta, hogy bönnültél a meleg víz, és mondta a barátom, hogy fiam, akkor mutatok, amit, hogy nyújj le a medence aljára, és lenyúltál a medence aljára, és véghúztad neked, és azt érezted, hogy így mondom, a hajak,
2: a
0: bőrök, hát miért a meleg jobban oldja, a meleg leszedi rólad a bőrt?
2: Nem,
0: ha kiúlik a hajad a melegben?
2: Hát nem, vagy csak azt nem cserélik. Nagyon mélyen, most akkor néha átszottak fúrni néhány ilyen temetőt, és akkor... van benne emberi maradványok? Van, és akkor jó. Mi van?
0: Na, de akkor vállalj be egy ilyen nagyon durvát, tehát akkor menj el egy Csepeli strandra.
2: Voltam már a Csepeli strandon.
1: És jó?
2: Gatya, nem.
0: Én jártam.
2: Figyelj,
1: Cseperre.
0: Egy barátom ott lakott, és onnan mentünk a Csepeli strandra. Hát azért...
1: Na,
0: azért az Mória bányája. Azért az Mória bányája. Azért az Mordor, haver, Mordor, basszus. Azért ott bemész a vízbe, hogy még te is pöccsösen jössz ki. Pedig aztán nem vagy érzékeny.
2: Azt mondom, hogy talán a Pesterzsébeti fürdő az, amit nagyon felültöttek, ilyen gyönyörű. De tényleg ránézzek képeket, gyönyörű. És a közönsége viszont egy kicsit másfajta. Amikor be voltunk a gyerekkel, a gyerek először látott letartóztatást. Nem túlzok.
0: Felfoghatatlan.
2: Pesterzsébeti jódos fürdve ültünk, akkor egyszer csak megjelentek a rendőrök, kiszedtek egy faszit, földre készítették, megbilincsettek és elvitték. És mondta a lányonak, így viselkedik az, aki nem most kezet, vécézés után. Az így jár.
1: Azonnal.
2: És ott van az olyan hely, ahol ugye különböző kultúrák találkoznak, és vannak olyan emberek, akik utcai ruhában megérkeznek, lerúgják a cipőt a lábuk, és nem túlzok most. És beülnek teljes felszerelésben, tehát ruhában a vízbe. És ott ült két ember, vagy három, full, tehát ruhában.
0: Mondom, csodát látsz. Ez
2: maga a strand, meg a szolgáltatás, meg az emberek, akik ott, tehát nem túlzok, tehát szerintem Európa szintű gyönyörű szép az egész, aha, jódos víz, az egész gyönyörű, és aztán megjön a felhasználó közösség, akik meg, hát a legvegyesebb emberek a világon.
0: De a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában, élete százhányát leúszó 70-es bácsi, nincs meg, imádom őket is, nagyon jó. Nem érdeklik a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van?
1: Ő a napi mozgást csinálja.
0: Hát ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
1: Na egyébként ő a fecskés. Ő a fecskés.
0: Ő a fecskés, persze. Ő megúszta. Hát, nagyon jó.
2: Nagyon jó. Ja, a másik az a Nyíregyi strandon volt, amikor elmentünk, van egy ilyen nagy medence, és akkor kiindult, ez tavaly volt, ben úsztunk a gyerekkel, nem tudtam úszni a gyereket, és egyszer csak egy fickó, nem tudom, rágyújtott a medencében. Tehát állt tőlem másfél méter, és így szívta a cigit.
1: Hát ki jön innen most
0: már?
2: És akkor néztem a 13 éves úszómentő, vízimentő fickóra, aki ott ült, és aki pont nem tudta arra nézni, akkor éppen, mert nem szerette volna, hogy összecsukja őt ez az úriembert. Tehát ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
0: 8 méterre Pistike tőled pisiltetik a fánál, lehúzott fürdőd a drággal, mindenki.
1: Nem tudsz elmenni a budiig.
0: Igen, úgy csinál az anyukáj, mint a senki nem venné észre, hogy Pistike 4 méterre bugrodzottul éppen összehúzza a cserjét, ami ott van melletted. De ő csak gyerek, az gyerek pisi, az nem érdekes. Ilyen se semmi? Már rendesen bemennek a WC-be.
2: Nem hiszem, hogy kijön bárki a vízből pisiljen.
0: Egyébként ez jó. Minden WC. Úgy ott a medence.
2: Figyelj, tehát hogyha csak egy ember megteszi ezt, szerintem az már önmagában meghozza.
0: Igen. Szalasz írja, kedvem támadom ezt azt inni. Igen, ez merő, ez le a kalap, hogy ezeket így bevállalod.
2: Igen, ezeket én őszintén megmondom neked, hogy mindegyik élvezhető, és amúgy tök jó.
0: És nem csesztetnek? Nem jönnek oda, nem mondják?
2: Te fűrűvel nem lehet megismerni engem.
1: Érzed?
0: Hára gondolsz, hogy mi a igen. Fürdőruhában el tudsz vegyülni szerinted? Tehát ez úgy van, hogy...
2: A speciális testalkatomnak hála. Bármikor átkozom magam.
1: Nem engedi, hogy oda jöjjenek.
2: Így van. Egyrészt másrészt pedig az van, hogy szerintem akkor mindenki annyira el van foglalva azzal, hogy nézze a fecskés embereket, hogy senki nem látja azt, hogy én ott vagyok. Nem tudom.
0: Igen, mindenki a saját világát menedzsel egy kicsit a strandon. Igen, egyébként valahogy abba vagy ott, igen.
2: De ahol eddig voltam, azok mind nagyon jók voltak. Szóval lehet, hogy érted, van ilyen is, de ezt nem veszem észre. Át kell adni magad a főtt kukoricás fiúknak, és kész.
0: Na jó van, jövünk mindjárt. 7:30 pontosan, ha van közlekedés, akkor küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: De izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi után előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cherry modellek már 8.590.000 forinttól. Cherry autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
7: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
8: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen.
14: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klíma márkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
16: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
17: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak.
18: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vegyen.
1: Sokan kaptak haladékot a régi személyik lecserélésére. Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat. Több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt vagy közvetlenül utána adjon vért. A véradási helyszínek a két szervezet honlapján található. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő- és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteg kerül az útra, hanem a pálya szerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyi igazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz is lehet használni őket. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványaikat. Akár órákat is hajlandók utazni a magyarok egy jó fesztiválért. A Csodás Magyarország online felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órás belföldi utat is bevállal egy érdekes programért, a magyarok fele pedig évente egy-két alkalommal fesztiválozik. A legnépszerűbbek a könnyű zenei rendezvények, ezeket a megkérdezettek ötöde választotta elsőként, míg 15%-uk inkább a gasztrofesztiválokat kedveli. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, 28 és 33 fok közötti értékekkel számolhatunk.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informírja, hogy a 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél dolgoznak. A haladást útszűkület és alkalmanként félpályás lezárás nehezíti.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk ám.
1: Megjöttünk. Na mi van?
0: Jaj.
1: Mi van az olasz embereinkkel? Mi van a tegnapi csapatunkkal? Fogadásokat kötöttünk, hogy hol lesznek.
0: Én szerintem itthon vannak már. Szerinted mi volt, hogy nem tudják, hol vannak, és Juli mondta azt, hogy már várnak a repülőre.
1: Ugye tegnap egy csapatba botlottunk, akik tőlünk értek segítséget, hogy vigyük haza őket. Nem tudunk azért mindenkit hazaszállítani így ebben a formában.
0: Ott nem tudom, mi volt a vezérelve egyébként, amikor mi eszükbe jutottunk.
1: Hogy szóljunk valakinek, igen, hogy vigyék haza őket.
0: Igen, tehát, hogy vagy, mit tudom, 2000 kilométerre Magyarországtól, és azt mondod, hogy fölhívom a Balázsékat, ők biztos meg tudják oldani, hogy a katániai reptérről eljussak Magyarországra.
1: Na most kiderült, hogy a 3-4 csapat az hazajutott, mert ők busszal elmentek, és akkor belefutottunk egy 10 főtársaságba, akiknek viszont semmiük nem volt, és ugye most azt tippeltük, hogy hol lesznek. Ugyanott, nem tudják, hogy hol, már hazajutottak, vagy teljesen máshol vannak, és megígértük, hogy ma még egy kicsit foglalkozunk velük. Egyébként beszéltünk a Wizzair kommunikációs igazgatójával, és vulkán kitörés miatt nem voltak gépek. Lezárták a katániai repteret.
0: Ugye? De ők értesítettek mindenkit, szóltak. Csak aki nem közvetlenül náluk vett, az ugye nem kapta meg az értesítést, mert ő a Wizzair az irodát kell, hogy értesítse. Az iroda meg elfelejtett szólni. Hát van ez így.
1: Jó, mit mondtok?
0: Szerintem itthon vannak.
1: Szerintem itthon vannak.
0: Igen, szerintem megoldódott tegnap, valahova átkerültek.
2: Nekem fogalmam sincs, miről van szó.
1: Egy 50-es volt a tét, csak mondom, várjál.
2: Ebből az esetben szerintem én is
0: nem itthon. Nem is mondtunk pénzt, ne szórakozz már.
1: 50 volt.
3: 50?
0: Dehogy volt.
1: 50.
0: Nem mondtunk pénzt.
1: Én emlékszem.
3: Én 100-ra emlékszem.
1: Volt tét, akkor én emlékszem, én tényleg mondtam.
3: Tényleg,
1: igen.
3: Volt tét.
1: 50, és az volt, hogy aki, és...
0: Hazudsz, kutya, hazudsz!
3: Hát meghallgatom.
1: Challenge-et hallgass vissza.
3: Oké, meghallgatom.
1: Challenge-et vissza. Na és ki van most akkor itt?
3: Péter.
1: Tehát még él. Ez jó. Akkor még már vonalban, de a szervkereskedők és az emberablók nem rabolták el. Péter, jó reggelt!
4: Csáó, sziasztok, jó reggelt, Péter vagyok. Hát Istennek már nem rabolt el senki. Úgyhogy tegnap kicsit hánytatottam, de a csapat annyira összedolgozott. Igazából az volt a lényeg, hogy én biztos, hogy haza kerüljek a gyerekek, ez meg ugye ők Pécsen várnak engem.
0: Igen, ez tegnap elmondta, hogy ez kérdés, hogy nagyon fontos.
1: Ez kicsit beragadt neked.
0: Ez az íjfére.
1: Ez beragadt, ez olyan, mint a Palacsinta király, Józsi. De hova mész, várj ezt
4: meg? Üdvözlöm, hogy mit Bálintot és Kerét üdvözlöm őket, haza fogok kérni, minden oké lesz.
1: De hova utazol, azt még nem mondtad, hogy hova mész velük?
4: Ott is van vulkán, de ott most szunnyal, úgyhogy azt nem lehet gondolni.
1: Hatszor jól értettük el, hogy akkor végül Tenerife. Aha, jó, oké, merre vagytok most, Péter? Mi a helyzet?
4: Most Bárin vagyunk, egy ilyen kis 10 órás buszozás után, ami 3 átszállással járt, egy kis kompozással, de ideértünk, úgyhogy
0: na most Péter, az elég kemény volt 10 órás buszon. Katániából Palermo van 200 kilométerre 2,5 órára, Bári pedig ugye Szicíliából át kell kompoznod keresztül menni a Csizmaórán. Miért pont Bári?
4: Mert ez volt az egyetlen lehetőség, hogy erre a buszra jegyet tudtunk venni, egy olyan helyre, ahonnan fel fog szállni ma repülő, és haza tudok menni feljegyet. Uh-huh. Semmi más opció nem volt, de tényleg bérautó, semmi. Tehát mindenki ugye olyan szinten elkezdett, ugye nem csak magyarokról van szó, hanem bármilyen nemzetről, aki ott volt, az próbált eljutni a szigetről, és opcióban annyira túl volt terhelve minden, hogy nem volt más lehetőség, és hogyha a csapat, akivel együtt vagyok, tényleg nem tesz meg mindent, és tényleg mindenki összefogott azon, hogy megtaláljuk azt az egyetlen utat, hogy olyan helyre eljussunk, hogy tovább jutassak és hazajutassak.
1: De hogy ma kell hazajutnod, mert hogy mi van, hogy utazol, nem?
4: Hát igen, nekem azért kell ma hazaérnem legkésőbb, mert holnap már úgy, hogy a bőröndömet kis tudom pakolni.
1: De mit csinálsz, hogy mi van, hova?
4: Mert én megyek Tenerifére.
1: Bocsánat.
2: Kis Willy fog.
1: Ja, igen, Tenerife, jó, bocsánat. És ma délután jöttök Báriból haza Wizzairrel.
4: Igen.
1: Lehetőleg azt ne kissétek le azt a gépet. Hogy szálljatok arra a gépre, mindenképpen föl, szálljatok föl a gépre.
4: Hát most képzeljétek, hogy a többiek úgy döntöttek, hogy olyan szép itt minden, hogy ők rajtam kívül még egy ember jön velem haza, és a többiek úgy döntöttek, hogy még kockáztatnak, és még itt maradnak egy napot, ha már idáig elvárják.
0: Zseni a csapat. Hát, ha a vizet kifizeti.
1: Zseni a csapat. Két napot utaznak, hogy ne szálljanak föl arra a gépre, ahova most mennek, de inkább maradnak. Az egész csapat nagyon erős. Nagyon durva.
4: Nem, de ők holnapra ők is vettek jegyet, de ők pihennek még, mert azért elég kemény volt ez a tegnapi nap.
1: Hát igen, neked ugye jönnöd kell.
4: Két kilométert húztam a bőröndömet itt az utcán végig, mire idejöttünk, mert az nem kemény. Volt Uber itt. Nem volt Uber egyébként, mikor a buszról leszálltunk. A busz megállótól idáig a szállásig, amit találtunk, úgy kellett végig cipelnem a patinat bőröndömet, meg a hátizásomat. Kemény volt. Kardió meg volt tegnapra.
1: Uh-huh. És mindenképpen ma kell itthon lenned, ugye? Mert hogy...
4: Nekem mindenképpen igen. Otthon kell lennem.
0: Hát, ahhoz, valaki?
1: Hogy... Ahhoz, hogy?
4: Hát, hogy elinduljak Tenerife-re a gyerekeim. A gyerekeim, a két gyermekem otthon vár, Bálint és Keve, ott Pécsen várnak engem, a bőröngyükkel bepakolva.
2: Különben vannak gyerekeid?
4: Hogyan?
1: Vannak gyerekeid?
2: Vannak gyerekeid különben?
4: Igen, vannak gyerekeim. 23 és egy 13-es fiam van.
1: Ja, na, jó. És miért nem mész egyenesen onnan Tenerife-re?
4: Hát, hát azért, mert van egy repülőjegyem, és nem akarok még egyet venni, tehát azt így buktam volna, ugye van három repülőjegyünk, a két fiamnak meg nekem, ugye, de akkor buktam volna, ők elindultak volna, akkor ketten, ja, akkor legalább azt te
1: figyelj,
4: bukjuk
1: Péter, el, és nagyon új fontos, ezt még nem kérdezem, hogy ők hol várnak?
4: Pécsen.
1: Ja, Pécsen, mert hogy utaztok.
2: A gyerekekkel?
4: Mert már rá volt zsírozva nekem, csak nem volt így ennyire kicentízva, hogy így fogok hazaérni. Hát. Tehát ez nem volt belekalkulálva ez az otthonadás, ez az itt kis hesszent.
1: Na jó, jó van, akkor megnyugodtunk, akkor megvagytok, a csapat fele reszkírozik és marad, viszont te jössz.
4: Én jövök, és otthon leszek ma délután Ferihegyen, és föl kiposztoltam, hogy ki tudna hazavinni, és annyian jelentkeztek, hogy már azt tudtam, kit választak, aki haza fog.
1: Bécsbe?
4: Hát a
1: Ferihegyről
4: Bécsre.
1: Bécs.
4: Igen, azonnal.
1: Hát Ferihegy-Bécs azért az Ausztria, tehát oda azért azzal sokat kell menned, Bécs. Hát.
4: Bécs.
1: Ja, Bécs, nem haragudj, bocsánat, Bécs.
2: De a gyerekekkel?
4: Igen, a Pécsen vár a két fiam.
1: Igen, mert hogy mész. Hát, Ferihegyről
4: hazamegyek Pécsre, bepakolom, vagyis nem pakolom, mert nem lesz időm kimosni a cuccaimat. Ők bepakolják az őbörönyüket. Aztán, nem, Tenerife-re.
1: Ja, Tenerife, bocs. Jó,
0: de Bécsből indul a Tenerife-i járat?
4: Nem, visszamegyek Ferihegyre és onnan.
1: Keményben vagy, Péter, az vagy keményben vagy.
4: Kemény, de hát elvége, na most elég keményen nyomtam végig.
1: Jó, de akkor az egész csapat nem lehet, hogy mindenki föl arra a repülőre, Péter, mit szólsz? Lebeszéled arra, hogy ne maradjanak ott, mindenki menjen veletek bármiből.
4: Én próbáltam lebeszélni őket, de nem lehetett.
1: Kalandvágyó egy brigád vagytok, nagyon jó. Jó, oké, akkor figyelj, akkor neked drukkolunk egyedül, hogy hazagyere.
4: Ja. Hát igen. Na, szóval az a lényeg, hogy az egész csapatnak egyébként még egyszer itt a rádión keresztül is Vikinek, Szemirának.
1: Ne, azért nem mondod végig. Hát hogy csak az egész csapatnak úgy, ahogy van. Igen, hát most
4: igen, mert tényleg megtettek mindent, hogy idáig eljussunk, és ez volt az egyetlen opció, az a vacak busz, ami, és nagyon necces volt, hogy a buszra felszálljunk, mert az utolsó egy percben ért oda Fábio, aki még le kellett, hogy rakjon egy autót, hogy eljussunk a buszig.
1: Fábio, jól van. Egyébként mi beszéltünk Fábio, a Wizz Air kommunikációs igazgatójával, hogy próbáljunk nektek segíteni, és ők elmondtak, hogy az egész repteret lezárták, tehát ez úgymond ilyen Wizz Major, amiről ők nem nagyon tehetnek igazából, és azok, akik megkapták az üzenetet, azok ugye föl is tudtak szállni aztán a palermói buszra.
4: De mi a repülőtéren találkoztunk olyan magyarokkal, akik tényleg a Wizz Airen keresztül, hogy ez volt, hogy mi nem a Wizz Airen keresztül foglaltuk, és ezért nem kaptunk értesítést. De ott olyan magyarok voltak, akik a Wizz Airen keresztül foglalták, és nem kaptak, ők se kaptak értesítést, ugyanúgy értetlenül ártak az egész előtt, és a másik probléma, hogy ott a pultnál akkor egyáltalán nem mondták,
1: igen,
4: azt, hogy az a gép,
1: tegnap, igen,
4: mert
1: igen,
4: még
1: igen,
4: olyan
1: igen.
4: Információt is kaptam utólag, amikor nem tudom, hogy igaz-e, hogy az végül is Palermóból nem 9 órakor indult el, amire esélyünk se volt, hanem csak éjfélkor indult el. Okay.
1: Beszéljünk Fábióról. Fábió, jó képű?
2: Ez egy Skoda Fábió?
4: Nem
1: Skoda Fábio. Jól van, Péter, na, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
4: Jól
1: neked,
4: van.
1: Akkor nagyon jó utat Madridba a gyerekekkel, és...
4: Köszönöm,
1: Tenerife-re. Tenerife-re. Érezzétek jól magatok, reméljük, ott már nem lesz semmi baj, és az egész csapat megvan, megvagytok, csak le akartuk zárni ezt a történetet.
4: Most már minden oké, úgyhogy köszönjük szépen azért a segítséget, meg mindent, meg hogy részt vettünk itt ebből. szóval jó volt.
2: Ebben is
4: jönni, köszönjük. Ez egy izgalmas kaland volt.
1: Vigyázz magadra. Köszönjük szépen, és csók a csapatnak. Lehetőleg mindenki szálljon föl a gépre. Ciao, ciao.
0: Hello.
1: Megvannak gyerekek.
0: Hála
1: Istennek. Ugye ez egy folytatásos sztori, tehát csak azt tudja, aki tegnap velünk volt, mert hogy ők SMS-ben küldtek segítséget, és ha hallgatóink segítséget, akkor próbálunk segíteni, de a brigád már tegnap éreztük, hogy nagyon erős. Tehát többen beleszóltak a vonalba tegnap, átkért egy csaj a telefont, visszajött Péter, tehát erős a brigád, és ők már nem szállnak fel a gépre.
0: Na, erre adjatok magyarázatot.
1: Imádom.
0: Tehát tegnap már haza kellett volna jönnöd, vagy tegnap előtt nem indult a gép. Rendben. Átmész egy másik városba, utazol tényleg 10 órát, ahonnan hazajöhetnél, mert csak van dolgod, vár a család, vagy ha családdal vagy, akkor együtt hazamentek, melózni kéne, és azt mondod, hogy én még maradok.
1: Én nem szállok fel.
0: Én nem
1: szállok fel
0: a gépre. Igen. Ez jó.
2: Figyelj, amúgy én azt sem, hogy van ez a gyilkosos sorozat, vagy ez a nyomozós, milyenek a neve?
0: Árulók a kastélyban.
2: Akkor van az árulók a kastélyban, akkor miért nem ilyen embereket castingolnak bele?
1: Én szerintem ott Péter nagyon nyomozna.
2: Nem? Igen. Nem
1: érzed? Ő is Fejszer Alinda, szerintem ők ketten nagyon megcsinálnak.
2: Forró nyomon.
1: Szerintem Máté Krisza nem volt annyira forró nyomon, amennyire ők forró nyomon lennének.
2: Azt mondom, hogy szerintem én ezt élvezném. Én ilyen tévéműsorokat akarok látni. Amikor minden, ami nagyon egyszerű, azt meg lehet itt háromszor maga körül tekerni, és na ezt akarom. Igen.
1: Tomi csak annyit írt, hogy én inkább most kiutazom, és beleugrom a vulkánba. Én most kimegy, és azt jó, hát ez akkor el.
0: Mondjuk lehet, hogy a többiek azért nem jönnek, mert nem akartak Péterrel utazni.
1: Az is lehet, igen. Jó, de segítettünk, megvannak, úgyhogy ma remélhetőleg a csapat hazajön. Ez nekünk azért hosszú munkába tellett. Itt még annak kontaktált velük, úgyhogy próbáltunk nekik fuvart szerezni meg. Segíteni, nem volt egy egyszerű történet.
2: Ja, Istenem, szeretem ezt az egészet.
0: De Tenerife szép hely vajon?
1: Egyébként igen.
2: Na, hogy fog hazajönni?
4: Na, nagy kérdés.
1: Igen. Azért a két gyereknek se egyszerű minden helyzetben. Nem így ebben a formában. Na jó, a gyerekek. Küldjetek közlekedés, hogy lássuk, mi a helyzet az utakon. Jó, ha van valami, akkor írjatok. Félpályás lezárás pályamunkák miatt emiatt nagy dugó az M7-es 78-as kilométerénél. És... igen. Ennyi. Igazából van még egy Csalgó-Tarján írunk, de ez nem annyira fontos. Jó, úgyhogy ha láttok valamit, akkor küldjétek. Mi a helyzet, Anna? Mit tudtál még meg?
3: Hát kérlek szépen, megnék hallgatom a megszólalást. Sajnos igaza van Balázsnak.
0: Nem áll, hogy
3: 100.
0: 50 ezer.
3: Én mondtam, 100.
1: Én is ugye
3: emlékszem. A vizeres megszólalunk után 100. Kivettem a hanganyagot.
0: Mi 100 ezer forint?
3: 100.
1: De ki kapja? Hát,
0: Juli.
3: Rögtön azt is oda teszem nektek.
0: Volt egy Én azt mondtam, hogy itthon lesznek.
2: Nekem mindegy,
0: csak feliveszítsem. Buktam.
1: Én azt hiszem, azt mondom, hogy mi fölhívjuk, és nem tudják, hogy hol vannak. Az voltam én.
0: És Juli mondta, hogy még kint várnak.
1: Igen. Én Julinak nem fizetek egy forintot.
0: Akkor senki nem nyert.
3: Akkor senki nem nyert.
0: Mert ő azt mondta, hogy Kataniában várna. Hála Istennek.
1: Jó.
2: Jó. Jó van. De milyen van itt, Juli, én szeretném átvenni ezt a pénzt.
1: Igen,
2: te képviseletben, Julit, majd berakom közös számlánkra. Na, szóval akkor legyen szíves, mindenki fizessen.
0: De nem fizetünk, mert nem nyert a Juli.
3: Én meghallgattam, tehát mindenki nekem fizet.
1: Igen, mindenki. Igazából mindenki annál
0: neki. 3 kilót.
3: Hát komolyan mondtam.
1: Na jövünk mindjárt, gyerekek. Itt vagyunk. Jó, 4 perc, pontosan 8 óra, rögtön a hírek után folytatjuk.

A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
2: Világmárkák, világra szóló áron.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban vagy a szatmari.hu-n.
4: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
5: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
7: Erre felírok valamit. Grandevú Charádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
8: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
11: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
12: Világsztár DJ-k élőben.
11: ATB.
12: Fabi Karten.
11: Umek.
12: Dahul.
11: DJ Quicksilver.
12: Brooklyn Bounce.
11: És az összes hazai legenda.
12: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
13: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
14: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
15: Bosch akció a Megatoolnál. Szeredd be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80.000 forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.
16: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.

Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1

0: hétkor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig. Részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt vagy közvetlenül utána adjon vért. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfaltréteg kerül az útra, hanem a pályaszerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható, és napnyugtával ér véget. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyigazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz is lehet használni őket. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványaikat. Giroszosokat, sushi és curry éttermeket ellenőriznek kiemelten a fogyasztóvédők. Az eltérő technológiák miatt külön figyelnek például az ételek és hozzávalók tárolására, hűtésére. Tavaly a 350 ellenőrzött giroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, néhol a szél élénkül majd meg, máshol marad a száraz idő, 28 és 33 fok közötti értékekkel. Szombaton is alig lesz egy-egy felhő az égen, az ország nagy részén kánikulára készülhetünk, 35-36 fokos maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: itt vagyunk 8 óra után, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. Kevésbé közlekedés hírünk. M7-es 78-as kilométerén fél perc lezárás van. A pálya munkák miatt ezt Laci küldte nekünk. Köszönjük szépen. És ma volt napfogyatkozás, gyerekek.
1: Mindenki beadta a pálya munkáját?
0: Látható.
2: A napfogyatkozásra?
0: Látható lesz.
2: Hát látható lesz, de nem lehet gyerekek szemüveget venni.
1: Én most de most nem az van, hogy már lesz az a nagy csillaghullás is?
2: De. Igen, de az ugrás később.
0: Először napfogyatkozás.
2: Jön a perzeidák, és ráadásul ugye új hold van, tehát még a hold fénye se fogja elhalványítani az eget, úgyhogy csodálatos. Hogy hívják, hogy a csillaghullás látsz hajnali 3 és 4 között. Kicsit korán kell kelni.
1: Nekem azt írta a ChatGPT, hogy 4 és 6 között lesz Pesten.
2: Igen? Direkt itt Pestén?
0: Nem, 8:30. A napfogyatkozás.
2: Nem, most olyan csillaghullás.
0: Ez így bejön Pestre?
2: Igen, de külön a pestiek.
0: Külön a pestiek esik egy kicsit az égből. Mi az, hogy 8:30 között lesz Pesten? Tehát hogyan?
1: Az összes információ, ami nem egyezett, tehát nem egy ember. Ez össze most egy mondattál.
0: Igen. Szóval
2: csillaghullás. 4-8-kor van napfogyatkozás.
1: Szóval
2: múltében
1: a süteményekről beszélgetek.
0: Igen.
2: A hajnalban meg a csillaghullás.
0: Hajnalban van a csillaghullás, jó.
2: És az van, hogy sehol nem lehet napszemcsit venni hozzá.
0: Csinálni
2: nem
0: kell.
2: Nem tudsz, nincs. A csinálás nem jó. Ez a kormos üveg, meg ilyen. Nem. Kérlek szépen, gyerekek, ne csináljátok, mert bele fogtok
1: vakulni. Ezt most inkább hallgatni kell majd.
0: Igen, 9 után ti majd még hívtok egy szakértőt, csak mondom, mert csillagász, aki majd elmondja, hogy
1: ezt tettem. Ne nézzétek a napfogyatkozást, hallgassátok, az az egészségeset.
0: De várj. Tehát a nappali napban nem nézhetsz bele. A naplementés napban, ami vörös, szintén nem.
2: Na mondom neked, hogy mi a helyzet, hogy ha...
0: Most komolyan mondom, nem hiszem el.
1: De a kormoson keresztül nézünk a kormosba.
2: De úgy jó, ahogy az egész test előtted van, és te benézel a kormosba, na úgy nézheted a napfogyatkozást.
0: De akkor most kormoson lehet, ma nagyon népszerű lesz. Ma mindenki őt hívja föl. Anne, gyere már.
2: Hadd nézzek már belé.
1: Anne, gyere már. A libegőnél találkozunk, onnan jól lehet majd
0: látni. Nézzük már csillaghullást, Anne, gyere már. Most én bekormozok egy szemüveget, az nem jó?
2: Nem jó.
0: Mert?
2: Nem jó, mert az nem olyan védő réteget von rá, mint hogyha hivatalos napszemüveget venné. Vagy nem napszemüveget, hanem védőszemüveget.
1: Utasd a kormosodat.
0: Hát akkor tudod, mit mondok én? Kapja be a napfogyatkozás. Bele se nézhetek, oda se nézhetek, kormolnom se kell, kormosban nézhetek csak. Hegesztő állarc, gyerekek. Ha tegnap is írták, hegesztő állarcot kell szerezni.
1: Akkor rajtaütésszerűen meg kell szereznünk a hegesztő pajzsokat.
0: Bemész a Obiba, azt vesz egy hegesztő szemüveget. Fogod, belenézel
1: csokor.
0: Az már szerintem mindenki
1: fölvásárolta. Most már nem menjetek oda, mert most bemész 8-12, akkor holnap kerül sorra.
0: De kérdezi valaki, Bálint és Keve nézheti?
2: De ők Tenerifére
0: várják. De várják, menek Tenerifére. Holnap úgy, hogy korán kell lefeküdni, úgyhogy nem nézik. Na jó, az a 9 után lesz még, gyerekek, napfogyatkozás, majd még egy kis teszi. Körbejárjátok, addig remélem, nem vagyok. De mi van ezzel a Trumppal? Hallottátok, hogy mi történt?
2: Óriási
0: a történet, hogy itt mire képes az amerikai titkosszolgálat. Trump ugye elment Törökországba. Ott volt egy... Hát mi volt ott? NATO csúcs?
2: Baráti megbeszélés
0: volt, aztán ott a Trumposkodott egy kicsit. És amikor jött volna el, hát ugye Törökországból, akkor elvileg és állítólag az irániak őt megfenyegették. És ez a fenyegetés, tudom, hogy hogyan zajlik. Milyen vonak alakon zajlik ez a fenyegetés?
2: Igen, kit hívsz föl, ha meg akarod fenyegetni Donald Trumpot?
0: Igen. Mit tud az amerikai titkosszolgálat? Hova érkezik Donald Trumpnak Törökországban egy iráni fenyegetés? A mailboxára? A telefonjára? Na. Az amerikai titkosszolgálat elkap egy e-mailt valahol? Hova érkezik fenyegetés vajon? Nem tudjuk.
1: Ez
2: van egy
1: ilyen
2: fenyegetés kukac.
0: Citromail.com.
1: Igen.
0: Igen. Na de várjál, nem is ez a lényeg. És ezért úgy döntött a titkosszolgálat, hogy hát ők azt szeretnék, hogy ne ütessék föl az elnököt az Air Force One-ra. Ugye ez az Air Force One, ez a nagy amerikai jumbo jet, ez a 4 hajtóműves.
1: Ez hagyta ott ugye a petéket Bariban.
0: Ezzel hozzák most Bariból őket, igen. És oké, mondták, az amerikai titkosszolgálat azt mondta, hogy akkor mi fölültetjük az Air Force One-ra, de amikor nem figyelnek az újságírók, se a család, se a személyzet, akkor gépet cserélünk.
2: Tehát a család se tudta?
0: Senki nem tudta állítólag. És
1: ez milyen fenyegetés akkor?
0: De nem a fenyegetésről tudtak, hanem lehoztak.
2: Azt sem merték elmondani senkinek.
0: Úgy vagy ott, ahogy én az előbb a napfogyatkozásban. Belekérdezze valamit a Libiből, de annyira nem vagy benne, hogy semennyire.
1: Megérdemelted. Annyira megérdemelted.
0: Csizmával rúgtad szét a felvezetésemet, ahogy én a napfogyatkozásodat. Na de várjál, Washington Post kinyomozta, és most milyen afkósak ezek? azt mondták, hogy le kell hozni a trámpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
1: Kiszivattyúzták.
0: Nem beszélted.
2: Csőposta.
0: Hova teszed trámpot?
2: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
0: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő, de ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
1: a gépről? Szivattyús kocsi, ami kiszívja, hogy tartalmát a kocsinak az ajánlom.
0: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnek. Igen. Na?
1: Büfékocsi?
0: Jó nyomon vagy.
1: Öcsém. A büfékocsi hozták, abban mivel vannak?
0: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi, Nógrádi Ropival, meg ilyen Balaton szerettel. Büfékocsi, mi az a büfékocsi?
2: Borsodi sör, meg ilyenek, mi?
1: Igen. Abban voltak mézes puszedlik, oda verekták harmadik.
2: Ételszállító kocsi.
0: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. Ez megvan, ez a jelenet.
1: De úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták, valami, amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba ott be kellett talán guggolnia, abba begugolt, és letolták a izéről.
0: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
1: Ezért Leslie Nielsen filmekben?
0: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban. Mert
1: ki ez a fehér cipőbe vett a NATO csúcsa?
0: Őr Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
2: Integet.
0: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp.
2: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
0: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tudod fölemelni teljesen, hogy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosos kocsiba
2: fekszik a bebújni?
0: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
2: Na de a család például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillé van felszállás közben?
1: De nem is az a család.
0: Több rostosat elnök úr, több rostosat.
1: Valószínűleg le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úrat meg elviszik, vagy ez mi volt?
2: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
0: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített képet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadsereg.
2: Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
1: Szerintetek nem para, hogy a családját ott hagyták rajta meg az
0: autósait? Ez egész nagyon fura.
1: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
0: És aztán ezt miért mondod el? Ez hát miért derül ki?
1: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
2: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki
0: gépre. Hogy kiszedtük az elnököt.
2: Igen, hogy nincs rajta az
0: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
2: Akkor nem jó.
0: Tehát ez nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De azért ilyen sikeres ez a hadművelet, akkor te ezt meg nem mondtad el?
2: Igen, mert
0: az egész sántít.
2: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
0: Igen.
2: Ugye, ami jön le.
1: Azzal fogják kezdeni.
0: Kilőjük az ételszállítókat, igen.
1: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
0: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólhat abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
1: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy mentsék meg a családját.
0: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
2: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak ön fér el.
1: Őt átvitték egy antáliai ilyen all-inclusive étterembe addig.
0: Ott emelik le a kocsival, látod? Ez az a nagy ételszállító ilyen, hát tulajdonképpen konténer, amiben őt átemelték, és amit aztán leengedtek a lépcsőn.
2: És például ez előre meg van szervezve?
0: Ja, ezek a jó kérdések.
2: Amikor már kimentek, tudták, hogyha bármi van, akkor így menekítjük ki, vagy ez ott alakul ki?
0: Szerintem az nagyon sok minden ott alakul. Szerintem a fenyegetés is bejött, le kell szedni az elnököt a gépről, ne derüljön ki, és összeül egy tím, hogy tudjuk leszedni nagyon gyorsan. Itt teszálltok, kocsi, letakarjuk. Tehát ott szerintem ez egy csomót improvizálhatnak ők is, nem? Komoly a fenyegetés, le kell szedni a gépről. Akkor
1: azt
0: tegyük
1: mondják,
0: át máshova.
1: Majkát is így viszik Erdélybe.
0: Annyi, hogy nagyon furul az a kihangosítás, majd egy konténerből énekel.
1: Itt majd ugye a vonathoz fogják majd a büfékocsiba feltolni.
0: Igen, föltolják, ugye Majka is kapott egy fenyegetés, hogy most ő nem tud elmenni Erdélybe. Simán lehet, hogy csak Trump csak súnyiban Tenerife-re akart szokni a gyerekekkel. Trump amúgy is egy gyíkember, egy klón valójában. Azért ott lennék ezeken a megbeszéléseken, amikor ezek így születnek. Milyen izgi lehet, nem? Milyen szintű a fenyegetés? Komolyan kell-e venni? Hát, az iráni légierő, ha felszállt Törökországban, le tudja szedni az Air Force-t.
1: De mi van, hogyha nem is volt fenyegetés?
0: Csak a felhajtás kedvéért csinálták?
1: Csak összevesztek az asszonyja.
0: És mondta, hogy inkább örülök egy ételszállítóba.
1: Melania, nekem ebbe ennyi volt.
2: Én nem utazom veled hazáig.
1: Így van. Aztán átült.
0: Az jó kérdés. Aki tolja a kocsit? Ő tudja, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke ott gubbaszt a kocsiba.
1: Abdul volt esetleg.
0: Hasznos elrotod, Abdul.
1: Mustafa, figyelj ide, Mustafa. Erre gondolsz?
0: És ha finger nincs, hogy benne az elnök, akkor néha belerúg egy kicsit a kocsiba, hogy mennyi málakadt a kerék.
2: Vagy ott hagyja valahol. Tudod, letolja. Jó, van, ez kész.
0: Abdulnak szólnak, hogy nagyon fontos a csomag. Jó lenne normálisan tolná. És néha beveri az elnök a fejét a kocsiba, mert Abdul mindenki tolja.
2: Bocsánat, elnök úr.
0: Elnök úr, az első napom kicsit ideges vagyok.
2: Elnök úr, sose toltam még elnököt.
0: Igen, nehezebb, mint a reggeli.
1: Szóval, hogy... És olyan megbontottabb ennek a kajákat?
2: Ja, biztos lehetsz benne, hogy belevesz minden.
0: Tehát arra gondolsz, hogy mire kinyitják, addigra ott van ilyen Mike Rémes szája, kicsit teljes jabosorral.
2: És alszik.
0: És alszik, és három darab gumicukor még ott van a melkasának.
1: Az opposzumot.
0: Kesztenyepürét.
1: Emlékeztek arra az opposzumra, kezdve betörött cukrászdában. Én így képzelem az egészet, hogy... hogy minden pudingról le van gyalogat, vagy teljes iham.
0: Igen. És ő már nagyon alszik, igen. Igen. Ő már nagyon kész van, igen. Fura haja van ennek a rizses húsnak. Sanyi küldte nekünk. Ezen utána felszolgálják. Hát jó, nem rossz, kicsit érdekes. Szóval, hogy ez egy jó kérdés, és ilyenkor ő is benne van a gegelésben? Előkor ki kell vinnünk, hogy vigyük. Vagy kész koncepcióval mennek hozzá a titkos szolgálatok, és aztán, hogy előkor megvan a megoldás, visszük kocsiba. Ő valószínűleg nem szól ebbe bele, vagy nincs hát, ott a gegelése.
2: Most neki mire elmagyarázod? Na?
0: Annyit, igen.
2: Annyit mondanak neki, elnök úr, kövesse az utasításokat, gyerünk.
0: Igen, golyóálló az ételszállítók, kérdezi valaki, igen. Na most, ha egy ilyen kocsiba rakták be, azért az tudod, mekkora egy ilyen kocsi?
2: Hát, nem
0: azt,
2: nagy.
0: Azt a sorok között tolják.
2: Tálcák vannak. Nem abba tették bele.
0: Hát a nagyba tették, de a nagyba valami átvitték a nagyba. Tehát ő ugye nem tudták kivinni a nagyba. De
2: abban nem fér el. Meg azért, na, a terem nem kicsi.
0: Elnézést, a parfümöt meg a sosmagyarót vegyek ki, elnök úr, kicsit nyomja a lábát.
1: Van egy rendelésünk, akkor ebből az aranyórából egyet adjon már ki.
0: Két parfümöt meg egy aranyórát, meg egy szivart adjon már ki, elnök úr. Jó, nagyon szeretem ezt a hírt.
1: Abdul, a hagymás hoddogot ne add. Hagymalat van, Trump. Írt az egyik hallgató. Ja, Istenem.
0: Igen, szóval az, hogy egyre viccesebb ez az amerikai elnök, mint intézmény. Tehát régen valahogy azért ennek volt egy ilyen respektje, meg úgy nem tudom, valahogy azt gondoltad, hogy megjelenik az Air Force One, és így ránézsz, és azt mondod, igen, ez menő. Most látom, hogy egy ételszállítót Abdul hatszor nekitolja a Trumpot a izének.
1: A Duty Free kocsiba,
0: a parfümmel együtt, meg a izével, a sorsmagyaróval. Ott azért azt már nem tudod annyira
1: komolyan. Hogy lehet ezt összehozni azzal az emberrel, akit meglőttek, még ott integetett, még meglőtt füllel,
0: igen.
1: És akkor utána meg...
0: Ül egy kocsiban gyáván.
1: Igen, most meg már nem akar hős lenni.
0: De és akkor felszáll az Air Force van. Oké. Okay. És utána 10 perccel felszáll egy másik gép, mert hogy őt is ki kell hozni.
1: A vizerjáratában.
0: Az irániak se hülyék. A vizerre hozzák, igen. Ankara Budapestre.
2: Átvitték egy másik reptérre.
0: Átment utána egy másik reptérre.
2: Átvitték, és onnan már nem volt gyanús, hogy...
0: És egy sima Isztambul, New Yorkba egy menetrendszerintére fölültették, az nem gyanús.
2: De várjál, és lehet, hogy oda is... Az ilyen, hogy oda is föltolták ugyanezt a kocsit.
0: Úgy vitték föl.
2: És egyszer csak az utazó közösség között kiszáll Donald Trump-ba.
0: Hát mennyire teljesen szürreális. Az egész történet teljesen szürreális. Teljesen szürreális.
1: És mozsás mellényével.
0: Igen. Mint Erika ellenyek az úszóerődben a tortából, itt kijött a Trump. Vájola? Jó, elnök úrnak üljön le, igen. Nagyobb lábteret kértünk, elnök úrnak üljön le egyébként. Na jó van, gyerekek. Hát ezek történnek. Nagyon szeretjük ezt a hírt, igen. Van egy közlekedés érünk szerintem, de Budapest irányában több kilométeres a torlódás. Tomi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. És az M7-es 78-as kilométerénél is van egy kis baj, gyerekek. Félpályás utcár. Valami történt, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Átvilágították volna az ételszállítót, és az összecsomagolt előre látszik benne. Ez is egyébként, ez is teljes egyértelműen. Tafferhardi sír, nem? Bevilágítják ilyen röntgennel, és ott ilyen kis kacsapózban ott kuporodik az elnök. Nem tudom, mennyi minden nem tudhatunk még így, mennyi ilyen szürreális történet lehet?
2: Az meg nagy kérdés, hogy ez most miért derült ki? Hiszen ez legközelebb is egy jó, de várjál, mert ez legközelebb is jó módszer.
1: Ez olyan, amikor a gyerekek bujócskáznak, hogy tudom, van, hogy nem találják meg őket, akkor annyira büszkékre a jó helyet találtak, hogy muszáj elmondani. Érted?
2: Aha, pedig de legközelebb, ilyen, igen, is, tehát,
1: hogy legközelebb is milyen jó lett volna, hogy ott volt a satupad alatt, azt akkor azt mondta, de hát nem találtam, mert a satupad alatt volt, és ebben benne van az a magabiztosság, hogy vannak még ilyen trükkök a galéri alatt.
0: De az is egy jó megfejtés, akkor ezzel zárjuk, hogy mi van, csak fogadod a titkosszolgálat. Megcsinálja, úgyse csinálja meg, de megcsinálja. Na gyere, nézzük.
1: Jó, akkor kifenyegeti meg, majd én megírom.
0: Igen, be kéne mászni a kocsiba. Na jó van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? És aztán én lassan itt hagylak majd benneteket.
2: Hát,
1: kezdődik. Apu kezdődik.
0: Apu kezdődik.
2: Jó, tehát 10-kor engeditek el a rabokat.
1: 10-kor engedjük a kell. Ruhádat, azt a ízéset.
0: Az lesz, de most itt ilyen.
1: Ézen nálad?
0: A ízét, a katonai ruhám?
2: Abba kéne bevonulnod a ízét.
0: Ott majd átöltözöm a keletin, akkor pénz vált a valutázók mellett. Gyere, van itt 100 márkám, más már le nekem gyorsan, még átveszem, mint a sheriff ruhámat gyorsan, váltsam már le nekem, itt 100 pezót gyorsan. Ja, 10-kor indulnak. Jó? Szemeim, füleim vagytok.
1: Az asszonysugyorgóban...
2: Persze, tudod, hogy segít.
0: Szemeim, füleim vagytok.
1: Szóval az asszonysugyorgóban nagyra értékelik azt a jelmezet, amit hallanak a fiúk.
2: Igen, szereti?
0: A katonait?
2: De
0: változtattunk hogy... most rajta, más a cucc.
1: És rövid nadrág lesz?
0: Igen, spondesz gatyában leszünk, biciklis nadrágban, fehér bakasban.
1: Fejpántal. Jaj, de szeretném, atya úristen, de szeretném.
0: Fejpántal rövid Kápok nadrágban.
1: Kápok démonharcosok leszünk most.
0: Igen, két csíkos Adidas melegítő.
1: Én vagyok Rumi. Igen.
0: Nem, nyári szedbe vagyunk, ez egy kicsit más. Szett? Rövid ujjú, más a nadrág, más egy kicsit, ugye hosszúba voltunk tavaly.
1: De ez olyan lesz, mint a Reno 911-ben volt a sásznak a gatyája?
0: Hát meg nem mondom, mi volt a Reno 911-ben.
1: Nem emlékeztek rá? Nem. Volt az, ilyen rendőrös volt, és akkor volt benne a szőkenő, a fekete srác, meg volt a nem meleg srác, aki ilyen picsogatyában járt, az volt a rendőrgatyája. Nincs meg?
2: Nincs.
1: Ja, hát mindjárt megkeresem.
0: Nem, az nincs meg. Az nincs meg. Nem, nekünk most ilyen nyári rendőrruha, kicsit amerikaira hajazó, hogy be van szűkítve az ujja, és el van vágva ujjban. Tehát nem hosszú ujja a történet. De fegyver, gumibot.
2: Minden nálatok van.
0: Minden.
2: Kolbász.
0: Nincsen egyelőre. Nincsen egyelőre. Az most nincsen. Úgyhogy...
1: És csak fel ilyesmire számítok.
0: Az mi?
1: Szerintem 911.
0: Hogy ne legyek már csanadrágba, tényleg.
1: Nos, miért nem lehet, de miért
2: szedni kell? Pedig jól állna. Jó? Én most azt mondom, hogy ez jól állna, Jocinak főleg.
0: Jocika nagyon szeretné. Na jó van, gyerekek, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 8:30. Vigyázzatok, mert nagyon beállt az M7-es. Miki a burkoló, M7-es autópálya, Siófok felé ott valami nagy baj van. Ezt most már többen elküldtétek, úgyhogy óvatosan. Jó, 2 perc, 8:30, itt vagyunk mindjárt, ide után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Eladod?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
6: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
6: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu. és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
10: Önnek a Protexin kell!
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
14: Reklámot hallottak.
15: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
17: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
18: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
17: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
18: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
17: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
19: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
20: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
21: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
22: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
23: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu.
24: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegek berepíti a rádió egy hallgatóit.
25: Alpha

0: Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió Egyen.
2: Megválasztották az új köztársasági elnököt, visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok, részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Az új államfő augusztus 19-én lép hivatalba. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Visszakapják sztrájkjogukat a pedagógusok és a tantestületeknek is nagyobb beleszólásuk lesz az iskolaigazgató kinevezésébe. Megszavazta az országgyűlés a köznevelési törvény módosítását is. Az új szabályok egyúttal az iskolaigazgatók önállóságát is növelik. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható és napnyugtával ér véget. A megfigyeléshez olyan helyszínt kell keresni, ahonnan jól látható a nyugati horizont. Nagyváradi László csillagász azt mondta, a napfogyatkozást csak megfelelő eszközzel kövessük, szabad szemmel kísérni veszélyes.
3: A teljes fogyatkozás hasonló, mint nálunk volt 1999-ben, ami átlóba a Szombathelytől Szegedig végig söpört. Most 50-51%-os lesz hazánk területén, és napnyugta idején. Nagyon-nagyon kell vigyázni, iszonyatosan károsíthatja a szemet. Nem lesz teljes fedés, végig a napfénye is vakítja a szemlélőt. Napszemüveg az rossz ötlet, hiába a legjobb szemüveg. Vannak a napfogyatkozás néző speciális szemüvegek, ezeknek a szűrője alkalmas erre.
2: Magyar rekordot dönt felett Európa-bajnok Halász Bence. A kalapácsvető négy dobása is 80 méter fölött volt. A legjobb próbálkozása

0: pontosan.
1: 5 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Csövi, hello.
1: Te most olvasom, hogy ez a Ronaldo, ez összeházasodott?
2: Ez össze, hát de Georgina történet a Georgina történet.
1: De már régóta együtt vannak, hát mi történik itt?
2: Mi volt, ő szobalány volt?
1: Nem, ő egy eladó volt.
2: Eladó,
1: tényleg. Egy Gucciba.
2: Gucciba is bement egy Gucci-t venni magának ez a fiú, és azt mondta, hogy...
1: Jó, hát ez a duma, hogy Gucciba nyilván valószínűleg egy CBA-ba volt, és akkor bement a Ronaldo-kért.
2: Két kiflit, meg egy kefli.
1: Két vajazsömlét, 30-ek a Parizsert, meg egy kockasajtot, és...
2: Te azt mondta, hogy teány.
1: Húzdek a csibefalatot Mirelitbe, és akkor mondta, teány, gyere már ki az üveg, visszaváltó mögül, aztán eljegyezte ezt a Georgina. Hát 10 éve együtt vannak, vagy 15 éve. Hát mire váratott ennyit magára ez a Ronaldo? Miért nem vette ezt a Georginát?
2: De most várjál, eljegyzés volt, vagy lakodalom?
1: Esküvő, Lagzi. Itt nagy esküvő volt.
3: Lagzi.
1: Hogy nézhet ki Cristiano Ronaldo esküvőjén a tessék? Tehát mi folyik? Aranyszökőkút folyik? Kik lehetnek? Hol csinálod? Tehát van Cristiano Ronaldo, hol csinál az esküvőt? Tessék, mondjatok egy-egy helyszínt.
2: Na, hát várjál, ugye a
3: Margit-sziget.
1: Margit-sziget, jó, igen, te Makót.
2: Nagy embereknél ugye az van, hogy kibérelünk városokat. Hát ki volt a múltkor, aki Velencét meg is akarták ölni a csávót?
1: Igen, tudom. Tudom, a Jeff Bezos,
2: ugye ott a teljes tiltakozás volt, mondjuk a mi Velencénket, én nagyon szívesen odaadom Ronaldónak.
1: Én látom, hogy ott Agárd környékén ott egy dinnyár, aztán Ronaldo alkutozik nagyon ott az iszabba, belába, félig a sárba,

0: hogy mi legyen. Na tessék, nem tudunk semmit, csak hogy megnősült. Hol volt az esküve? Én nem, direkt nem olvastam el a cikket, csak kérdezem. Mi volt? Na, szolid, kedves, nagyszabású rongyrázás. Mi történt Krisztiánnal?
1: Szerintem hátsó kert.
0: Hátsó kert.
1: Otthon, és úgy csinálták meg, hogy ne legyenek sok ismeretlen emberek, hanem ez egy kis diszkrét kis...
0: Tehát egy pici nem felhajtás, hátsó kertben, egy ilyen kis félszuterén, 40 négyzetméteres kis panel hátsó kertjében valahol, arra gondolsz?
1: Nem, a saját házuknak a hátsó kertjében volt, szerintem felépítettek, ott nagy biztonságos kerítések mögött, és akkor...
0: Sajtó kizárva, barátok jöttek, ismerősök jöttek.
1: Abban nincs ugye sok nekik.
0: Igen, sok.
1: Elfértek.
0: Én nem tudom, te hol csinálnád? Tessék, te vagy Cristiano Ronaldo, hova viszed az esküvődet? Le kell nyugöznöd Georginát, a sajtót, mindenki erről beszél, majd kell csinálni. Ugye Jeff Bezos kivette Velencét, ugye?
2: Igen. Akkor igen. Kiveszem Párizst.
0: Párizs az nem rossz. Párizs nem rossz ötlet.
2: A Párizs az olyan szerint, egy csomóan tudjuk, hogy uncsi, de Eiffel-toronynál kérik meg. Megveszem az Eiffel-toronyot, nem kiveszem. Megveszem az Eiffel-toronyot.
0: Lezáratod?
2: Lezáratom a francba, az összes turiszt.
1: Mike Rimmel.
2: Föl van állványozva körbe, valami óriás plakátot magamról kiteszek, érted? Vagy a hoteljeimről is belül van az első emeleten az eskő.
0: Nem rossz.
2: Na?
0: Nem rossz.
1: Szerintem béna. De csak
2: akkor
1: azért, mert Feri mondta.
2: Akkor mondja egy
1: szerintem az van, hogy víz alatti eskő volt.
0: Levettek, elmentek a víz alá.
1: Itt lementek.
2: Egy ilyen
1: buborékot képeztek a vizet, és speciális eszközökkel Jeff Bezosnak a segítségével. És akkor ott lett egy ilyen dohányzó és egy nem dohányzó buborék.
0: Aha.
1: És ott volt a blogs és az egész dolog, és utána pedig felhozták őket.
0: Én vagyok Cristiano Ronaldo, én elviszem valamilyen magánszigetre. Nem olvastam még, hogy hol, nem tudom, mit csináltak. Csepe? Csak megnősült.
2: Például.
0: Magánsziget, Barbados, egy saját sziget, helikopter leszálló, tiéd az egész sziget, és ott megvagy. Nem, hova? Te elolvastad a cikket, tudod, hogy hol volt?
2: Várjál még.
0: Jó, na tessék, oké. Okay. Tehát a komoly helyszíget villantanod kell, tehát várjál, te vagy Cristiano Ronaldo, te villantanod kell. Én azt mondom, hogy Bahamák, magánsziget, odaszólok, mint a Bill Gatesnek, adod a sziget, és elrepülök valahova, és mondjuk egy szigettel lebonyolítom. Nagy buli, mindenki ott alszik, szálloda van, helikopter van,
1: jó,
0: de nem jöhet senki, légtérzár van, és hajózár van, tehát teljesen megközelíthetetlen.
1: Epstein Island, már lefoglalták, lezárták, senki nem engedek be. Tessék, nem kézenfekvő?
2: Hát az igen,
0: de annyi rossz dolog történt ott, hogy oda úgy
1: nem... Még nem elfér egy, még egy.
0: De igen, de oda valahogy nem vinném. De nem tudom elképzelni, ennél, hogy nem flancoltak.
2: Igen, hogy ennél rongyrázósabb, mint egy magánsziget. Vagy
0: Vegas, van. Tessék, Vegas. Nem, az olyan közhelyes.
2: Ez is, hogy elvisz, hogy
1: kis bolygó, amire felmehettek.
0: De egyébként nagyon szeretik a nagy sztárok is Európát. Tehát, hogy nem véletlenül jön ide. George Clooney is a Komói tópartjára, meg vesznek francia villákat. Tehát szeretik az európai helyszíneket.
1: Nem otthon voltam úgy.
0: Én direkt nem olvasom el, most kíváncsi vagyok, hogy ki mit mond. Ki mit mond. Egy ilyen zalakaros két csillag az nyilván nem. Ugye?
2: Tehát ez... Mondjuk azt megemlegetné a NASZ nép.
0: 60 puszta? Na, az már lebonyolítható. Ott már lebonyolítható. Na mit tud Zsül? Mondd a részleteket. Hol volt Cristiano Ronaldo esküvője?
3: Lisszabontól fél órára nyugatra az óceánparton. Kaszkaisz, azt hiszem, jól mondom.
0: Ez a Cristiano se a régi. Elzötyögtek valami kis barkasszal az óceánhoz, Lisszabonból.
3: Így van.
0: Fölállította a két fehér sátrat, odahívtak egy násznépet, és ott volt az esküvő.
2: És aztán ment mindenki haza a végén.
0: Há? Hát ez nem Ronaldóra val.
1: Mini... Hát figyelj, amúgy az van, hogy egy pontnak tudom, hogy nem tudsz újat csinálni, ha esküvőről van szó, mert végülis még két ember kimondja a fogat. Most így érted? Nem?
0: Igen, csak azt gondolod, hogy a brand miatt mindenképpen valami nagyon nagyot kell. De akkor ez szimpatikus, hogy ezt ilyen menjünk le az Atlanti óceánhoz, és akkor Portugáliától, Lisszabontól autózzunk le valameddig, és nézzük meg.
1: De Babót ott kizártak akkor?
0: Tessék?
1: Babót?
2: Babóti fesztiválon.
0: Igen. Az Instagram oldalán tudta, hogy feleségül vette Georginát, és az első 30 percben több mint 3 millióan lájkolták a bejegyzést a BBC cikke szerint. Tehát 3 millió lájkot kapott az első fél órában.
2: Na és ott nincsenek képek? Nem látunk semmit a buliból?
0: Nem látunk semmit, de az van, hogy az augusztus 11-e nem volt véletlen, mert hogy ezen a napon kérte meg Ronaldo egyébként a kedvesének a kezét. 10 éve vannak együtt, és egy madridi üzletben találkoztak. Hát mondtam, hogy a Gucciba volt, ott beugrott a Ronaldo. Jó, kit hívsz meg? Mi a kaja? Mi a... írdatlan villantások, pincérek, fehér abrosz, nagy vetítés, nem?
2: Figyelj,
0: nem csinálhatod máshogy.
2: Kaviáron sétálsz be, itt nem vörös szőnyeg van, kaviár szőnyeg, érted? Azért a pincérek, hogy hívják, homár farokkal csapkodják a vendégeket.
0: Igen, azzal üldözik őket, és hozzájuk csapják.
2: A párakapuból érted, pezsgő jön, nem víz.
1: Nem, aztán alapból úgy kezdődik, ugye, hogy a szertartást kell ugye feldobni, tehát amikor megérkezik, akkor a delfinek sorfalat álltak, ugye, az utcában, és akkor a kiáltak, elénekelték az Ave Mariát.
0: Azt el tudom képzelni.
1: Próbálj meg nézős Balázs átadni, hogy milyen delfi hang az Ave Maria.
0: Helikopterrel szállt le? Úgy érkezett meg? Valószínűleg nagy
2: tengeren.
0: Tengeren jöttek.
2: Én tengeren jönnék.
0: Nem csinálhatod kicsibe, ha te vagy Cristiano Ronaldo. Tehát nem bújhatsz el egy kis kápolna.
1: Lóháton jöttek.
0: Hátulján és...
1: óceánparton. Hogy zümmögjön ott egy ilyen csettegő, amivel meghozzák.
0: De lehet, hogy ez a csaj normálisabb, nem? És azt, hogy figyelj kicsim, ne legyen nagy felhajtás. Te vagy Ronaldo, de vegyük az egészet tök szerényre, emberségesre. Igen. És ne csináljunk semmi nagyot. Mert már 10 éve a feleséged vagyok, már hajóztam, már repültem, már magahelikopterünk van, gépünk van, már mindent megéltünk.
1: Minden, csak azt nem, hogy azt mondod, hogy igen.
0: Igen, csak azt nem, hogy végre elvegyél feleségül, igen.
2: Van töltött káposzta, meg éjféli húsostál, meg ilyen.
0: Meg az, hogy tánc, váljuk a pénzrakás, biztos van egyébként. Valahol hátul a konca jött, izé, zongorázik.
2: Megy a táj, vonatozás.
0: Iszonyatosan vonatoznak, aztán izé, elrabolják a mennyasszony. Nincsenek képek, ugye? Tehát, hogy teljes sajtó elzárás. Éjjájós képek nyilván megjelentek, meg nagyon sok mindenki, de nem szivárgott ki az esküvőről semmilyen fotó.
2: Az, hogy sikerült elérni, mert azért ilyen helyekről mindig kijön egy-két kép.
0: Szerintem itt még az is lehet, hogy az a protokoll, hogy telefon letesz.
2: Elvesz mi?
0: Hogy biztos, hogy elveszik a telefonodat. Tehát belépsz, és abban a pillanatban le kell adnod a telefont.
1: Hát, hogy elég barát... csak ugye a wifi-t így kikapcsolni. Kihúzták a rutert?
0: Hát attól a telefon, te megtudod a fotót, megtudod csinálni, és később aztán elküldöd. Ez a horror pénzeket fizetnének, gondolod, de Cristiano Ronaldo esküvét, ezt el tud adni a Sunnak, vagy a BBC-nek, vagy valakinek. Biztos, hogy horror pénz. Iszonyat pénz. Egyébként cukik így együtt, szóval, hogy valahogy ők így jól néznek. Én nem tudom, mekkora a láb, meg mennyi szól ennek a külvilágnak, meg hogy vannak ők valójában, ezt nem tudom soha megítélni, de ez ilyen kedves csajnak tűnik, nem?
2: És fontos információ, hogy 11-e azért volt, mert 10-én jött meg a fizúja Ronaldónak, és valamiből ki kellett fizetni.
0: Igen. Meg kellett várni az utalást, hogy megérkezzem. Hát azért
2: ki lehetett a fellépő? Minden ilyen nagy esküvőn van valami nagy sztár.
1: Hát itt ő volt az. Dekázgatott.
2: De nem egy, hát éjfélkor. Egy énekes, tudod. Igen,
1: fejelgetett egy kicsit. Dekázgatott egy kicsit.
2: Nem, hát elhívják, hogy amit a Rihannát. Vagy...
0: Valószínűleg egy ilyen Ross Stewart méretű. Brian Adams, Ross Stewart, Rihanna. Tehát valaki azért...
1: Ez ilyen Dundee Duo szituáció.
0: Igen, szerintem. Azt gondolom.
1: Nem tudom, hogy a helyi megfelelője.
0: Átul a dupla kávé hangolta nagyon a kis gitárszintetizátorát.
1: Hát valami ilyen helyi. Double espresso ott nyomta. Szóval biztos, hogy van helyi ilyen Dundee Duo. Biztos vagyok benne.
0: Nekem egyébként tetszik, hogy ezt valahogy olyan zártan csinálták. Ha ez tényleg ennyire zárt volt, én ezt bírom. Hogy Cristiano Ronaldo, aki a nyilvánosság előtt éli az életét, és mindent tudunk róla, nem, ő valahogy azt mondta, hogy oké, akkor a sajtó kizárásával. Ez a miénk, ez a nap. Ezt nem.
1: Csendes esküvő, hangos válás. Szerintem ez a megfelelő kombináció.
0: Csocsesz volt a fellépő, ezt most már mindenki tudja. És a Pócs János benn volt szemüvegben. És nem Emilio volt, hanem Emiliád.
2: Nagy pénzt lehetett volna kérni.
0: Ha Cristiano Ronaldo esküvőjét elviszte oda, ingyen mész.
2: Szerintem igen.
0: Tehát főbb a rossz jár, és azt mondja, gyere, énekelj nekünk két dalt, vagy Tom Jones. Mert a feleségem nagyon szeret, akkor Tom Jones azt mondja, hogy persze, Cristiano, megyek, $2 millió.
1: Mennyi a mennyasszony táncba beugró?
0: Jó kérdés. Hogy ismerik ezt az intézményt, hogy mennyasszony tánc?
2: Igen, bár egy hallgató írta, hogy nem mennyasszony tánc volt, hanem dekázó verseny.
0: Igen, és ezt szotyi pucolás szájban.
2: Nem kérsz, hát hogy kérdél már ilyenkor? Ki kell fizetni a technikát, vagy a zenészeket, az tök oké. De egyébként még egy Tom Jones azt is megtenné, szerintem, hogy ő kifizeti a zenészeit.
0: Hogy odaugrom, és énekelek neked kettőt, mi? Aha.
2: Hát az mennyire sutyerák egy Cristiano Ronaldo-ról toll pénzt kérni? A fellépés.
0: De amikor te vagy Tom Jones, azt mondja, gyere, figyelj, az idődet rászánod, magángéppel mész, bevisznek, kaját adnak, ott alszol, de hogy ennek azért ára van, nem? Elére kell néd ingyen? Azt mondta, hogy figyelj, Ronaldo, jövök, de énekelek neked két dal.
1: Szerintem itt amúgy nem a Ronaldo választott a zenét, hanem a csaj. Szerintem ilyen mürejekeri-szerű lehetett, vagy valami ilyesmi.
0: Tehát az volt, hogy háttérben a csaj irányítja itt a szálakat erősen?
1: Szerintem az esküvővel kapcsolatban, tehát szerintem az volt, hogy jó, te egy rukatod a bőrt, és ott fog külön a lelátón hosszú-hosszú éveken keresztül, de amikor jön a lagzi, akkor
0: még. Hát mégis azért az esküvő a sok szempontból a nőről szól, az ő napja. Igen, kell, hogy legyen, nem?
2: A férfiak akarják.
0: meg az úgy róla szól, meg az ő ruhája, meg az ő sminkje, meg nekünk férfiként azért ez egyszerű. Fölkapsz, amit oké, de hogy azért az az egész nap, amit ő ott eltervez, azért az leginkább a nőről szól.
1: Egy kis dezodorosz mehetsz is. Felkapsz valamit, egy kis dezodorosz kész is.
0: Pestiközöd a honorajját, fölveszem valamit is.
2: Érettségi öltön, jó.
0: Érettségi zakodat fölveszed, és aztán igen. Igen. Nyitó tánc Victoria Beckham.
2: Az legendás volt. Mit viszel ajándékba Cristiano Ronaldónak?
0: Ez egy jó kérdés.
2: Meghívnak téged, egyszer csak megérkezik a postás egy gyönyörű esküvői meghívóval. Hát biztos, hogy oda van, hogy nem kérünk semmit. Na de valamit csak viszel.
1: Feri, én ezt nem hiszem. Feri, gyere, nézd ma. Ezt nem hiszed, de mit vesz? Ezek nem mit veszünk? Mit veszünk?
2: De mit veszel?
0: Ott vagy a világ leggazdagabb focistája, az egyik leggazdagabb ember. Tudod, hogy az egész eskü az nagyjából nem tudom hány milliárd forintból jön, és ajándékot kell vinned Cristiano Ronaldónak. Tessék.
2: Na?
0: Mit viszel? Hát, mi az ajándék? Minek örül?
2: Én egy labdát vinnék egy Messi aláírással.
0: Egy labda, egy Messi aláírás, az egyébként a szemtelen. Ez jó.
2: Biztos örül le.
0: Én nagyon nagy bajban lennék. Nagyon. Kocsia van 100, magángépe van, helikoptere van, olyan személyes, intim kapcsolatban nem vagytok, tehát annyira nem ismered, de mégis vinned kell neki valamit, tessék.
2: Vagy csak egy ilyen foci relikvia.
0: Foci relikviát, de nem mindenki nem azt visz. Tehát nem mindenki azt valamilyen focisat vinne.
2: Nem tudom, és egy pelém ezt kap, aznak csak örül.
0: Igen, azt mondja, hogy ajándék világbajnoki trófea máshol. Az egyébként jó. Ami ez soha nem lesz meg neked.
2: Tessék.
0: Ez már nem is lesz látva, hogy mennyit futottál az előzőn, de akkor ezt tedd fel, igen. Egy replika VB trófea. Az egyébként egy jó gag szerintem. Ha azt valaki megcsinálja. És látva az ő egóját, meg hiúságát, nem gondolnám, hogy felhőtlenül röhög rajta. De az, ha azt megcsinálod, akkor az egy jó gag, hogy viszel neki egy ilyen VB trófea relikviát. Vagy egy ilyen replikát. Az jó. Egy sportszárat. Biztos nagy vakítás volt azért.
1: Hát nem tudom, itt írek többen, hogyha én mennék, biztos egy robogót vennék neki, ugye egy
2: ilyen babára. Ez most már állat, mindig bevált.
1: Igen, és amúgy tudjátok, mi nincs még? Herendi robogó, Herendi babetta.
0: Ez a Herendi nem csak nekünk egy ilyen nagy dolog, hogy látod ott a formát.
1: Az mindegy, de mi magyarok vagyunk, és beképzeltek, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nekünk nagy dolog, mindenkinek nagy dolog.
2: Kell lennie.
1: Ez így van. Tehát ne add már lejjebb, Balázs. Legyen már valami nemzeti öntudatod.
0: Hogy egy ilyen Herendi dolog. Aha.
1: Aha, nem, de egy Herendi robogó, de úgyhogy rendesen egy tank, mert minden az
0: így. Az jó, az mondjuk az szép. Az jól néz ki.
1: Nem biztos, hogy oda koccantanád utána ott a biciklitárolónak, de amúgy igen.
0: Az jól néz ki. Hány gyereknél tartanak ők már? Mi van most a helyzet náluk? Örökbefogadott, Rodrigo is hozott, Ronaldo is hozott. Ott valami, de ilyen mozaik családban vannak, ők sokan
1: Rodrigo?
0: Vannak. Vagy Rodriguez, vagy ki a csaj?
1: Rodrigo biztosan a házasságban.
0: Vagy akkor Ramirez, vagy hogy hívják a csajt, nem tudom. Faliseikóra, azt tud élen. Egyébként az nem rossz geg, egy ilyen aranyozott, vagy egy ilyen műarany faliseikórát vinni, az nem rossz egyébként. Egy üvegkovászos uborka, az se egy rossz megoldás. Bajba vagy azért, nagyon hogy mit vigyél Cristiano Ronaldónak?
1: Hát valami ego csiszolást vinnék neki szerintem.
0: Tehát pont arra, hogy amitől kicsit visszavesz?
1: Nem. Hát valami, amit tud így...
0: Ja, ami fényezi még magát igen, egy igen, kicsit. Aha.
1: Én lefestetném őt abban az állapotában, akkor nem volt kész az új fogsora. Emlékeztek rá?
0: Igen, milyen fogai voltak.
2: Van már egy szobor róla.
1: Igen, oda, azt a szobrot, azt megönteni aranyból, és megkapni, odaadni neki.
0: Az aláírt Illés Béla kitérdelt mackó, az jó. Azért trollfoci tagsági kártya, tehát azért vannak jó tippek egyébként. Kovászos uborka az most is nagyon megy, egy hatos tányérkészlettel nem nyúlsz mellé. Egy jó mosogatógép, vagy egy mosógép, azzal nem mész mellé, illetve most nagyon divat, ugye a magyar eskőrnél kaparós sors, egy szintén nem mész mellé, igen. Mi van, azt mondod, hogy figyelj, Ronaldo, tök gazdag vagy, megvan minden, köszönöm a meghívást, én nagyon szeretnék nektek sok boldogságot kívánni. Semmit nem hoztam. Paraszt vagy?
2: Sem, nem.
0: Sútyó vagy?
1: Nem. Nagy ölelés.
0: Ide, kibújjunk ide. Igen, na ki jön ide. Egy óriási ölelés.
1: Vagy ami a legjobb, hiszem egy vers. De egy olyan vers, hogy...
0: Amit tudod, te szavalsz el.
1: Igen, tehát rendesen tudod az, hogy már mindenki megnyugodott, ha túl vagytok az első fogáson, te meg...
0: Na most az én ajándékom jön.
1: Csókot! Igen, na. És akkor ott van egy olyan rímek beszedet, amikor olyan a vége a versenye, mint ha valami pervers dolgot mondanál, de aztán elharapod, és jön a következő. Figyelj, én attól hányi tudnék. Tehát az annyira kellemetlen, de meg
0: igen,
1: van ez.
0: Igen, jaj, nagyon rossz.
1: Megmutatja az aranykának a pitában, voltak, tudod, ez, meg vannak
0: a ezek. Rég kellemetlen. Figyelj,
1: ez a legalja. Tehát ezt meg hivatalosan meghúzom vonat, ez a legalja.
0: Igen, na egy ilyet, felállsz egy ilyet álmodat.
1: Igen, és akkor
0: igen. Sírjulná Ronaldo, vigyétek ki, igen. Házassági szerződés, olyan ők kötnek?
2: Biztos
0: van, nem?
1: Azt hiszem, a leghosszabb házassági szerződés, ami a történelem folyamán kötetett.
0: Le van ott minden.
2: Irgalmatlan vagyunk van.
0: Aha. Már valószínűleg megkötik, igen. Mert kislányka nem jár rosszul, gondolom, de hogy azért biztos, hogy megkötötték a dolgot.
1: De vannak olyan házassági szerződések, az nagyon tetszik, hogy megvan szabva, hogy mit kell elérni. Tehát ilyen rendes, ilyen jutalmazási rendszer van, ilyen motivációs.
0: Hogy?
1: Például, hogy ha szűz neki egy fiút, akkor erre és erre vagy jogosult. Ha szűz egy fiút és egy lent, akkor erre és erre. Ha 10 évig kibírod, akkor erre és erre. Hát azt mondja, hogy a Mariah Carey volt pont, aki így házasodott, nem? De. És akkor azt mondja, hogy 10 évig kibírja, és kellett szülni két gyereket, vagy valami ilyesmi volt, és akkor kapott 10 évet, és akkor kapott egy nagy lóvét a végén.
2: Mariah Carey tele van lóvéval.
1: Hát jó, de nem.
2: Jó, hogy annyira nincs tele. Aha, hogy mindig lehet rá.
0: És akkor megvolt, hogy 3 évente egy gyerek, ha azt megcsinod, akkor még plusz 15.
2: De egy kisebb tervek nincsenek benne, hogy esti elmosogatás.
0: $5,000, igen. A blokktisztítás $3,000.
1: Péternek úgy van, hogy ha lefesti a sufnit,
0: akkor megfotozza az oknit, ha kicseréli a WC-deszkát, kicsavarja az égőt.
1: A gurknikat visszarakja helyére.
0: Kicsit más, mint a Ronaldo szerződése, de azt sem rossz.
1: Így van, hát racionálisnak kell maradni.
2: Amikor a takaród, ugye, az így hújtózkodj.
1: Hát így van.
0: De a Tóth Gabi VP-je teltházas puskásban se rossz egyébként. Valószínűleg is örül a Ronaldo.
1: Megúzza a buxus térire.
0: Igen. Gucci táska, és akkor kiderül, ott dolgozott a csaj. Hát ilyen szép, bemész egy eladót, meglátsz, és egyszer csak a kislánynak így
1: de
0: meg...
1: De mi fel torgálni, nem úgy, hogy mit kell ilyenkor csinálni?
0: Torgálni, már nincs nála, szerintem már nincs nála telefon. 10-kor lövik el a rajzpisztolyt, álltok a Sanyit, fény 8 óta nem találják. Sanyi nagyon komolyan vette a dolgot, fény 8 óta keres az RTS most jött az információ. 10-kor van a raj, de Sanyi fény 8-kor elront valóban, azóta nem jött vissza.
2: Ilyen kabátnak magyarázzátok el, hogy most nem veled van.
0: Ja.
2: Jó? Tehát ja. Nem ő a műsorvezető társad.
1: De amúgy én most megmondom nektek, hogy ezt Torge le fogja megnyerni. Tehát most mondom nektek, hogy aki a Torgét elkaphatatlan. Tehát még ha utol is éred, le fog futni a picsába.
0: Hát ők nem használnak kocsit, csak futnak.
1: Ők lábat nem használhatnak. Mindenkit azt veszik el, ebben a legjobb, tudod.
0: Na jó van, gyerekek. Szemeim, füleim legyetek a következő két
2: nagyon
0: napban.
2: Nagyon fogunk segíteni.
0: Segítsétek a munkámat, és ne vezessetek félre, ne legyetek rohadékok, jó. Velem legyetek.
1: Én a kereszted leszek.
0: Jó? Na, csillagászkodjatok, még egy picit én elmegyek forgatni. Keveset találkozunk már. Jó, puszi mindenkinek, sziasztok, jönnek vissza 9 óra után. Ciao, ciao.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar

0: valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
3: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbbi ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
10: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
12: És bedobta!
13: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
12: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
13: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
12: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
5: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
15: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió Egy hallgatóit.
16: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
0: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Sokan kaptak haladékot a régi személyik lecserélésére. Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat. Több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Olyan időszakhoz érkezett az ország, amikor komolyan kell gondolkodni az állam működéséről, az alkotmányosságról és az ország közösségéről. Ezt mondta eskütétele után az új köztársasági elnök. Baka András tegnap választotta meg az országgyűlés, a Fidesz és a KDNP nem szavazott, a beiktatási ceremónián pedig a Mi Hazánk frakciója sem vett részt. Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt vagy közvetlenül utána adjon vért. A véradási helyszínek a két szervezet honlapján található. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő- és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteg kerül az útra, hanem a pálya szerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyi igazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától az uniós szabályok miatt már nem lennének érvényesek a régi típusú személyik, ám egy parlamenti döntés adott némi könnyítést. Év végéig több ügyet még el lehet intézni a régi papírokkal, így például a nyugdíjügyek intézésére, egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint utazási kedvezmény érvényesítésére és anyakönyvi eljárásokhoz is lehet használni őket. A júniusi első felhívás óta több mint 100 000-en cserélték le a régi igazolványaikat. Akár órákat is hajlandók utazni a magyarok egy jó fesztiválért. A Csodás Magyarország online felmérése szerint a válaszadók kétharmada több órás belföldi utat is bevállal egy érdekes programért, a magyarok fele pedig évente egy-két alkalommal fesztiválozik. A legnépszerűbbek a könnyű zenei rendezvények, ezeket a megkérdezettek ötöde választotta elsőként, míg 15%-uk inkább a gasztrofesztiválokat kedveli. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, néhol a szél élénkül majd meg, máshol marad a száraz idő, 28 és 33 fok közötti értékekkel. Szombaton is alig lesz egy-egy felhő az égen, az ország nagy részén kánikulára készülhetünk, 35-36 fokos maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! A szavazók kedvence, Ráskó Eszter, Rákóczi Feri és Balázs! Micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: 4:10 lesz, 2 perc múlva. Szevasztok, jó reggelt! Balázs elindult.
2: Elment.
1: Aki szeretne vele lenni, meg ugye a rabok elengedésének pillanatában ott akar lenni, az gyorsan, hát hogyha ez még belefér ebbe a szűk 3-4 órába, akkor a keleti pályaudvarnál
2: belefér.
1: Indul a Most Wanted.
2: Kikkel vagyunk? Buszokat?
1: Jó, kikkel vagyunk? De most döntsük el, már most nem.
2: Először lássuk meg, hogy mi a produkció, jó? Tehát először lássuk meg, hogy...
1: Szerintem olyan, mint tavaly. Jó, vicces.
2: Igen. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha a Balázsék ellen is lennénk, egy kicsit meg a többiek ellen is.
1: Jó, tehát ide is, oda is, ahogy igen. Az érdekünk megkívánja.
2: Igen, ilyen szórakoztatóan manipulatívak leszünk, mit szólsz hozzá?
1: Balázs úgy engedett el bennünket, illetve úgy hagyott itt bennünket, hogy holnaptól kezdve, amikor ti hallgatók, az ő szemei és fülei vagytok, ide is írjátok meg az infókat, tehát ne csak arra a bizonyos telefonszámra jelezzétek, amit megadtak, hanem ide nekünk is írjátok meg, és akkor mi majd továbbítjuk. Na de hát miért nem mondanánk mást, mint amit írtok?
2: Szerintem az lenne a legjobb, hogyha eleinte egy elhitetnénk velük, hogy szóval hihetőek vagyunk, tehát akkor így mennénk ezek az infók, és amikor kritikussá válik a helyzet, akkor pedig segítünk majd a menekülők.
1: Jó, mikor szorul a hurok, akkor mi odalépünk, és ezt
2: jó, van, ezt a bizalmukba kell férkőzni.
1: Jó. Hétfő, azt hiszem hétfő estig tart, ugye?
2: Balázs nem hallgatja most ezt a beszélgetést, mert ő retró szokott hallgatni, úgyhogy lehetek őszinték nyugodtan.
1: Jó, na majd jönnek akkor az információk, és akkor meglátjuk. Addig viszont van még egy fontos dolgunk, ezt már beígértük nektek, hogy mindent, amit a ma esti napfogyatkozásról lehet tudni, azt megosztjuk a kedves hallgatókkal, és Eszter a következőt mondta pontosan 3 perccel ezelőtt, hogy az megvan, hogy a legutóbbi napfogyatkozás az 27 éve volt.
2: 27 éve volt, és én akkor kereken 11 éves voltam. És úgy néztem, mint egy kövér kisfiú. És nagyon boldog voltam. Volt napszemegem, amivel néztettem ezt a dolgot, de ami ennél egy kicsit durrább, hogy Ferenc hány éves volt akkor?
1: 29. 29 éves voltam, emlékszem.
2: Tehát 27 éves öreg voltál.
1: Igen, hogy 29 éves voltam akkor, és akkor Budapestről az akkori babámmal vágtuk magunkat autóba, mert én még dolgoztam reggel, akkor is már reggeli műsort vezettem, 10-ig dolgoztam, és rohadt gyorsan beültünk a kocsiba, és mi nem tudtunk elmenni a Balaton felé, hanem itt lefelé az 51-esen mentünk Szeged irányába.
2: Mi szólt a rádióban, Feri?
1: Azt már nem emlékszem. Szerintem Kossuth, mert az volt a Kossuth volt az egyetlen, aki foglalkozott ezzel a sztorival. A kereskedelmi rádiók azok adták a zenéket, nem érdekelte senki. És aztán utólag kiderült, hogy rohadt jó döntés volt, mert a Balatonon, meg mindenütt, amit mondtak, hogy ez egy nagyon jó sáv, ott marha sok ember volt. És mi pedig mentünk lefelé, ahogy beértünk ebbe a zónába, letettük a kocsit, besétáltunk egy mező közepére, és az akkori aposom is velünk volt, ez egyet rontott a helyzeten, de ettől függetlenül jó volt a dolog.
2: Az ő szemén keresztül nézted a napfogyatkozást?
1: Nem, az ő szemüvegén keresztül, és hármasban egy ilyen rohadt nagy üres területen éltük át az egészet, és azt, amiről beszéltünk, hogy amikor eltűnt a nap, akkor lecsendesedett a természet, azt ott szerintem ezerre jobban lehetett érezni, mint a tömegben, mert ott
2: a azért... A pusulcs elcsendesedett?
1: Igen, később örökre, de nem miattam.
2: De figyelj már, és ezt a rosszabbik szemeddel nézted, vagy rendesen mind a kettővel?
1: Én fölkészült voltam, fényképezőgépekkel, napfédő szemüvegekkel, meg ilyesmikkel néztem. A napfédő szemüveg használta nélkül a rosszabbik szememmel beleréztem. Mondom, annak már úgyis mindegy.
2: Szép.
1: Te hol nézted?
2: Én a Nyíregyházán a kertben figyeltem ezt.
1: Az jó, mert ott nem volt teljes.
2: Ott senki sem csendesedett el. Nekem mindegy volt, az a sajátunk volt, nem az volt,
1: hogy teljes. Igen, az a mi napfogyatkozásunk.
2: De, teljes volt, elmondanám. Nekem teljes volt. Így van.
1: Hívhatod közben a szakértőnket, Anna.
2: És a szakértőnk hol van pontosan?
1: A szakértőnk szerintem Budapesten, a Space Junkit fogjuk hívni majd. Ők nagyon sokszor segítettek már nekünk ilyen esetekben, úgyhogy most is őket hívjuk, mert egyébként nekem volt tegnap egy zseniális ötletem ehhez, hogy ugye Kis Laci csillagászt, aki mindig rendbe szokott bennünket tenni ilyen kérdéskörökbe, őt hívjuk föl.
2: De már rabruhában
1: hát
2: van.
1: De már ő ott áll, érted? Már mindjárt menekül szegény. Már Pamgabó
2: árnyékolgatnak a keletinél.
1: Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy Nagy Szabi fog majd erről beszélni nekünk. Szevasz, Szabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat. Hogy vagytok?
1: Mi köszönjük szépen, jól a hallgatók is szerintem, és reméljük, hogy te is. Te ilyenkor már tökre stresszbe vagytok, transzbe estek, hogy úristen, ez mekkora dolog, és este ezt meg fogjuk majd nézni.
3: Igen, és a bejelentkezés most nem segít ezen, mert most ezen is stresszelek, úgyhogy full stresszben vagyok valóban.
1: Nyugi, általában nem szoktunk bántani senkit, kivéve a Hitta Balázs, de ezt most megúsztad.
2: Hát azért segnek se könnyű. Okay.
1: Na, gyorsan jöjjenek a fontos információk, tehát mikor és hol lehet ezt szépen megnézni?
3: Kezdjük Magyarországgal. Magyarországon többféle időpontot fogok most mondani, mert ugye keleten és nyugaton teljesen más ennek a láthatósága. Magyarországon részleges napfogyatkozás lesz, nem teljes napfogyatkozás. És nagyon fontos az, hogy szemüveg nélkül ne nézze senki. Maximum hegesztő szemüveggel egy pár pillanatra, de egyébként szemüveg nélkül senki ne nézzen a napba.
1: Na, de várjál, mert a hegesztő szemüvegre is azt mondják, hogy nem mindegy, hogy milyen.
3: Nem mindegy, hogy milyen. Én a Schwab-hegyi csillagvizsgáló weboldalán láttam, ma reggel elolvastam direkt. Azt mondták, hogy egy pillanatra bele lehet nézni hegesztő szemüveg, hogy pontosan milyennel. Én úgy tudom, hogy 12-es vagy magasabb, de alapvetően igen, ez lenne az elvárás.
1: Figyelj, csak van még esélye egyébként bárkinek szerezni egy ilyen szemüveget, vagy akinek már nincs, az felejts el.
3: Szerintem nincs. Ha engem kérdeztek, vagy legalábbis én ezt olvasom mindenhol, de azért meg kell próbálni, hát ha.
1: Aha. Igen. Az miért van, hogy vagy 27 évvel ezelőtt, 99-ben mindenütt mindig erről volt szó, hogy akkor napfogyatkozás hogy kell nézni, és én emlékszem, hogy újságba lehetett kapni mellékletként a szemüveget, bementél bárhova, mindenütt árulták. Az nagyobb durranás volt a teljes napfogyatkozás, mint a mostani?
3: Én erre tenném a pénzem, szerintem teljes mértékben ez a szituáció. Mondok egy nagyon jó példát, én olvastam direkt egy történelmi példát. Krisztus előtt 585-ben a médek és a lüdők konkrétan már 6 éve csatáztak egymással, és egyszer csak teljes napfogyatkozás történt, és azt mondták, hogy jó, akkor itt befejeztük, kibékültek, mindenki hazament, és véget ért a 6 éves háború. Tehát, hogy a teljes napfogyatkozás egy akkora dolog, én úgy gondolom, ami hogyha a tehát a tartózkodási helyedről megtörténik, akkor az tényleg a csapból is esfolyik, és most ugyanez történik is Spanyolországban, ahol tartózkodom, Burgos városában. Mindenki erről beszél, mindenki erre készül, az autópályán ki van írva, hogy napfogyatkozáskor mindenképpen ne felejtsd el felkapcsolni a lámpádat. Tehát, hogy próbálják mindenhol felhívni
1: Jelvet. Hát valószínűleg ők most ezt úgy várják, mint mi vártuk 27 évvel ezelőtt, mert azért tényleg nagy dolog. Ja, és te kiutaztál oda?
3: Én itt vagyok most Burgosban, igen, mi megyünk majd ki terepre, és innen mi élőben fogjuk a Space Junkie Zoom csatornánkat közvetíteni a teljes napfogyatkozást, úgyhogy aki esetleg Magyarországon nem látja, az mindenképpen jön a Space Junkie Zoom csatornánkra, mert direkt el akartuk hozni a magyar embereknek a teljes napfogyatkozás élményét.
1: Igazán kedves tőletek. Na akkor jöjjenek az időpontok, mert mondtad, hogy keleten meg nyugaton másként.
2: Nagyon tetszik, hogy a Nyíregyházán hoztátok az első példát a YouTube csatornátokon, tehát akkor Nyíregyházán hány órakor lesz a napfogyatkozás?
3: Én Máté Szalkai vagyok, úgyhogy nem véletlenül.
2: Rendesen.
1: De jó dolog onnan jön.
3: Szóval Nyíregyháza, tehát nagyjából a kezdet, amikor elkezd bele-bele csúcsálni, harapni a hold, ugye, ahogy elkezdi kitakarni a napot, ez 19 óra 21 körül van Nyíregyházán, Sopronban pedig 19 óra 22-kor. Na most nagyjából ugyanakkor kezdődik a kitakarás mindenhol az országban, viszont egy elnyújtott országról beszélünk, a nap lemente, amikor teljes, tehát a legnagyobb mértékű kitakarás történik, az viszont nem ugyanakkor történik. Nyíregyházán 19:49-kor, itt mindösszesen 40%-át fogja kitakarni a nap. Ha már Budapesten vagyunk, akkor a nap egy jó 18 perccel később megy le, tehát 20 óra 8 perckor, tehát 8 óra 8 perckor, és Sopronban, ahol azok az emberek a legszerencsésebbek, több mint 80%-át fogja kitakarni a napnak. Na most ezt úgy képzeljük el, hogy kimegyünk egy olyan helyszíne, ahol teljesen tiszta rálátásunk van egy nyugati horizontra, akkor egy sarló nap fog lenyugodni.
1: Szerencsétlen Nyíregyházának még ebből is csak ennyit adtam.
2: Nekünk is elég.
1: Elég ez a
2: legbeszélyebb.
3: Ártatlanak vagyunk.
1: Na, és amikor megtörténik ugye a csúcs, tehát ez a 80%, Nyíregyházán 40%, utána elkezd ez a sarló eltűnni, de akkor a nap már le is megy majd, ugye?
3: Nem, konkrétan ez az a fázis, amikor megtörténik a naplemente. Tehát nálunk nem teljes, tehát nem történik meg az, hogy beletakar, eléri a maximumát, utána meg elkezd szépen elódalogni a hold, hanem nálunk pont történt felfutóban van, amikor lemegy a nap. Például Angliából lesz olyan hely, ahol 98-99%-os lesz a kitakarás. Ugye ez a sáv, ez északról indult el, Grönland, Izland, kicsi Portugália és Spanyolország is, Majorkánál ér nagyjából véget, ott mindösszesen 2 fok magasságra lesz.
1: Na de várjál, akkor mondjuk ezt az avasi lakótelepen Miskolcon a házak tövéből semmit nem fogsz látni belőle.
3: Ha nincs szemüveged, akkor nem. Annyi lesz talán, hogy nagyon picit talán erőteljesebb a szürkület, vagy igen, tehát hamarabb kezd el sötétedni, vagy sötétebb lenni, de alapvetően igen, tehát a részleges napfogyatkozás ezért sem akkora dullanás, és lehet, hogy ezért lehet az, amit mondtál, hogy most nincsen tele minden a napfogyatkozással, bár én úgy gondolom, hogy egy kicsit jobban lehetett volna ezt promotálni, mert az elmúlt egy évben mindenki napfogyatkozásos szemüveget szeretett volna venni, úgyhogy igen.
2: Azt kérdezem már meg, így a napfogyatkozásos szemüveg kapcsán, hogy vannak ezek a védőszemüvegek, amiket lehet kapni a munkavédelmi boltban, ami ugye szintén sötétített, és ez az UV, szürke, füst, stb. Védőszemüveg az jó?
3: Nem. Tehát szakemberek azt mondják, tehát nagyon fontos az, hogy nem arról van szó, hogy megvakulunk, ha belenézünk, hanem az, hogy kárt tesz a retinában. És talán még nagyobb problémák ezek a szemüvegek, mert ugye lehet, hogy UV specifikus, de mondjuk egy CD-n vagy egy olyan szemüvegen, ami nem kifejezetten erre van készítve, nem szűr ki olyan spektrumokat, ami viszont kárt tesz a szemedben, és ha nem is azonnal, a retinádat károsítja. Később olyat olvastam, hogy a szürke hályog esélye nagyobb, vagy tehát olyan dolgok, amik majd később jelentkeznek.
1: Tehát ne kísérletezzünk, ez a lényeg. Figyeljetek, én egy óriási ötletet olvastam, hogy azt mondták, hogy háttal kell állni a lapnak. Nem, az se jó, nem tükörből, hanem fogsz egy fém tésztaszűrőt.
3: Uh-huh. Így van.
1: Ezt
3: így
1: a lyukacs, tehát a klasszikus régit, a kis lyukacsokkal, azt oda tartod a nap elé, és a falhoz állsz, és a tésztaszűrőnek a lyukai fognak egy csomó kis megfogyatkozott napot rajzolni neked, ez igaz?
3: Ez így van. Ezt köszönöm, hogy említed, mert ez egy nagyon jó praktika egyébként. Ezt pontosan ugyanezt kell csinálni, de bármi, hogyha kint tartózkodunk a természetben, a fákon átszűrődő fény, a leveleket, ahogy látjuk, azok is ilyen értelemszerűen a kitakarástól függően mekkora mértékű lesz, akkora mértékű sarlókat fogunk látni.
2: Zuhajrózsában is működik? Az a kérdésem, hogy az olyan rúzsa fejét, ha megfordítom,
1: akkor... Szeredd le!
2: Ja, jó, oké.
1: Okay. Jó, tehát fürdőszobában nem, kint jó az olyan rúzsa.
2: Oké. Okay.
3: Hát, ha becsüt a nap és le tudod szerelni, szerintem próbáld meg.
2: És a Zsül azt kérdezi, hogy a szúnyoghálóban mi a helyzet? Hogy ez működik?
3: Nem tudom, szerintem legyen ez egy feladat a hallgatóknak, hogy majd írják meg, hogy szúnyoghálóval milyen volt a visszajelzés, de a tésztaszűrő biztosan működik, ezt tudjuk ajánlani mindenkinek.
1: Szabi, az biztos, hogy nagyon sokan le akarják majd most fotózni ezt a napfogyatkozást. Mi a helyzet a telefon kamerájával? Azt is olvastam, hogy az is megsérülhet, tehát hogyha nagyon sokáig, ha gyorsan ráirányítod, fotózol egyet, és leveszed, mm-hmm. akkor oké, de ha nagyon sokáig például a napra irányítod a kamerát, mert akkor szintén sérülhet.
3: Én azt javaslom, hogy mivel hogy itt már a napnyugtáról van szó, tehát pláne amikor már csak pár fok magasan lesz, és lehet látni azért, hogyha úgy nagyjából arra nézünk, akkor már egy ilyen, a korong talán ott van, a telefont azt már nem fogja bántani. Ha magasan járna, akkor igen, de szerintem ott már nem fog. Ott lehet használni CD-t, vagy amit említettetek, munkavédelmi szemüveg, tehát a telefonkamerája kevésbé érzékeny. Én ott kísérletezgetnék. Aha. És biztos vagyok benne, hogy szép nagyításnál nagyon-nagyon-nagyon szépen fog látni az, hogy hiányzik valamennyi a napból. Úgyhogy én szerintem tudom bátran ajánlani, hogy kísérletezgessenek az emberek.
1: Oké, tehát a régi floppy meg a CD-lemez, azért azt hanyagoljuk.
3: Szabad szemes megfigyeléshez, igen, viszont szerintem a kamerához már tökéletesen jó lesz. Tehát már annyira alacsonyan lesz a naplementekor, hogy ott, ha csak megfelelően úgy állítjuk be a rekeszidőt, tehát az expozíciós időt, akkor már szépen látszanak okay. szerintem a
1: Szabi, még egy kérdés. Ha Esztert és engem veszel alapul, van köztünk néhány év, melyikünk láthat még Magyarországon élőben teljes napfogyatkozást?
2: És melyikünknek lesz szürke hájoga? Ez a másik kérdés.
1: Szóval, hogy mikor van a következő?
3: Az utóbbi kérdést nem tudom megválaszolni. Az előbbi azt hiszem 81, 86, valahogy így van. 81 azt hiszem ez az időpont van a fejemben. Viszont Spanyolországban jövőre nagyon durván jó napfogyatkozás lesz, lent a déli részen.
1: Mi az Isten tudnak a spanyolok? Állj! Nekik most is van, meg jövőre is.
3: És nincs vége, mert 28 januárjában is lesz még hozzá egy gyűrűs napfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy ugye a hold az nem mindig ugyanolyan távolságra van a Földtől, hanem egy 365 és 406 ezer kilométeres ellipszis pályán kering, és amikor a távolabbi pontján történik a napfogyatkozás, akkor van egy ilyen nagyon durva, gyönyörű, szép gyűrű a nap körül, tehát nem tudja teljesen kitakarni a teljes napkorongot a hold, és egy ilyenük is lesz, úgyhogy nekik három napfogyatkozásuk lesz.
1: Na most
3: három,
1: tényleg elég.
3: Mondjanak le.
1: Tengerük van, óceánuk, paéjájuk, a rendes foci csapatuk, mi kell még? Komolyan három napfogyatkozás.
3: Három napfogyatkozás.
2: Nem tudom, ezt az egészet, nem tudom, kicsit fejnehéz a napfogyatkozás, nem?
1: Na,
2: mindegy. És ti hol vagytok pontosan helyileg? Egy épületnek a tetején lesztek, vagy hol?
3: Mi most Burgosban vagyunk, aztán felkerekedünk, és olyan 2 óra körül ki fogunk menni, nagyjából 50 kilométerre nyugatra Burgostól, és egy domtető leszünk, ahol nagyon messze el fogunk látni, nagyon szépen látni fogjuk, ahogy közeledik az a sötét sáv, amikor belép a konkrétan is teljesen eltakarja a napot a hold így a földiek elől, majd látjuk a kilépést is meg.
1: Jó, húzzál még bennünket, Szabi, húzzál még bennünket, hogy nekünk jut egy negyed nektek meg az egész.
3: De még egyszer tudom mondani, Space Junkie Zone csatornánkon kövessétek ti is élőben, mert élőben fogjuk a teljes.
1: Ez itt a reklám helye. Nagyon fontos kérdés érkezett ehhez a sztorihoz, hogy a közvetítést is csak szemüvegbe lehet nézni.
3: Nem, csak a szemüvegeseknek, de nem napfogyasztás.
2: Még azt válaszolom meg, hogy jó, nincs szemüvegünk, nincs hegesztő pákánk, semmi nincsen, de hunyorítunk. Az működik?
1: Nagyon
2: hunyorítok, csak a szempilláim, műszempillák, 4 soros, 3-4.
1: Vagy kínaira húzom magam, az se jó?
2: Egyik se. Semmi se?
3: A műszempilla sem nem tudja megszűnni, ugye, hogy kellene, úgyhogy nem, semmi a formában nem érzem.
2: Hát jó, ezt
3: nagyon nagyon jó ötlet tényleg, azt használjátok, mert az nagyon jó.
1: Jó, és még egy mondatod van azért, mert ahogy lemegy a nap, akkor ugye új holdunk lesz, ami azt hozza, hogy éjszaka a perzeidák meg mindennél jobban látható.
3: Így van, pont nem akkor, egy picit majd várni kell, de 12-ről 13-ára hajnalban lesz elvileg a perzeidák csúcsa.
2: Mondtam, 4 és 6 között, mondom, ugye?
3: Hát igen, tehát éjfél után, ha már kifekszünk, aki inzomniában szenved, vagy pisilés után nem bír visszaaludni, mindenképpen menjen ki, kukkancson fel, kint kell lenni egy picit, elég nagy az esély, elvileg ilyen óránként 100 körüli meteort lehet látni, vagy hullócsillagot, úgyhogy mindenképpen érdemes. Úgyhogy mindenképp biztosítok erre.
1: Oké, okay. Szabi, köszönjük szépen, akkor este, ha valaki a teljesre kíváncsi, akkor a Space Junkie oldalát meg tudja nézni.
3: Így van.
1: Köszönjük, szevasz, hello.
3: Na,
1: mindent elmondtuk, nem?
2: Mindent elmondtuk, és azon gondolkodom, hogy a gyereknek hogy fogom eladni, hogy megnézzük valamit, amit nem nézhet meg. Ez egy érdekes kérdés. A másik pedig az, hogy akkor is a perszeidákat honnan fogjuk nézni, vagy mindegy?
1: Az teljesen mindegy, az mindenhol látod, viszont te akkor aludni fogsz jó esélye, mert reggel jössz dolgozni, jó?
2: Hát vagy már felébredek akkor korán, hogy szép legyek.
1: Azt is lehet. Jönnek a hírek, 9:30 van, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.
0: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest. Hősök tere.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
10: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grand Devu Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
13: Ma is 17 óra.

0: reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, több száz kilométernyi utat hoznak rendbe az év végéig. Részleges napfogyatkozás lesz este, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Még a hosszú hétvége előtt várják a véradókat, különösen nagy szükség van most rájuk. Az augusztus 20-át megelőző rövid munkahéten rendszerint kevesebben adnak vért, miközben a betegek ellátásához épp ugyanannyi vérkészítmény kellene, mint korábban. Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt ezért azt kéri, aki teheti, még a hosszú hétvége előtt, vagy közvetlenül utána adjon vért. 150 milliárd forintból újulhatnak meg a fő- és mellékutak az idén. Összesen 570 kilométernyi utat hoznak rendbe. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A legtöbb helyen nem egyszerűen új aszfalt réteg kerül az útra, hanem a pálya szerkezetet is megerősítik. A miniszter szerint idén minden megyében zajlik valamilyen közúti beruházás. Szeptembertől nem kell áfát fizetni a vényköteles gyógyszerek után. A parlament egyhangulag fogadta el az erről szóló törvénymódosítást. Az áfamentesség a vényköteles orvosi radioaktív izotópokra és az egészségügyi oxigénre is kiterjed. Érdemes lesz ma az égre nézni, persze csak védőszemüvegben. Este részleges napfogyatkozást láthatunk Magyarországról. A jelenség 19 óra 20 perckor kezdődik, a maximum a 19 óra 50 perc és 20 óra között várható és napnyugtával ér véget. 57 ezer ember kapott még haladékot az év végéig a régi típusú személyi igazolványok cseréjére. Ennyi embernél van még hivatalosan már lejárt dokumentum. Augusztus 3-ától

0: 450 ellenőrzött gyroszos csak nem negyedénél találtak problémát. Akkor 18 helyet ideiglenesen be is kellett zárni. Napos száraz időre készülhetünk, ma is délután 30 fok körüli csúcsértékekkel. Holnap csak vékony fátyol felhők szűrhetik a napsütést, esni nem fog. A hűvösebb reggel után délután 27 és 32 fok közötti értékekre készülhetünk. Pénteken sem fogunk elázni, néhol a szél élénkül majd meg, máshol marad a száraz idő, 28 és 33 fok közötti értékekkel. Szombaton is alig lesz egy-egy felhő az égen, az ország nagy részén kánikulára készülhetünk, 35-36 fokos maximumok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hogy?
1: Kicsoda?
0: Kicsoda?
1: Kicsoda? Ez már szadás? Itt vagyunk.
0: Halló, halló. Fél tíz múlt 8 perccel. Semmiféle közlekedési hírünk nincs. Ugye az M7-esről volt, de az már órákkal korábban úgy tűnik, hogy megszűnt, csend van, béke, nyugalom a városban egyelőre, de 20 perc múlva szerintem a főváros megbojdul, mert mindenki a szökött rabokat fogja vagy segíteni, vagy jelenteni, úgyhogy indul a móka, indul a kacagás. Mi meg gyorsan megmutatjuk, hogy mi minden történt velünk. Ma ugye Eszter mesélte el, hogy hát Budapesten nyaralás
1: kis
0: van.
1: Pénz, kis foci.
0: Kis pénz, kis foci. Megnézed az összes strandot.
1: Az összeset emelek. Mindenhova hívjatok el, ahol még nem voltam.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Mindenhol megyek, úgyhogy ne aggódjatok. Hello Palatinus, nem sokára téged is látlak.
0: Itt vagyok, és megmutatom magam, úgyhogy Eszter pesti nyaralásáról beszéltünk, és Trump legendás, most már egy nap után is mondhatjuk ezt, hogy legendás kimenekítéséről.
2: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek ezek a közstrandok azért itt vannak állapotok, ráadásul nőként azért érzékenyebbek vagy. Most nem úgy, hát tudod. Hát azért,
1: mire gondolsz?
3: Hát hogy egy nő belemegy egy ilyen vízbe, szerintem hamarabb szed össze valamit, mint egy pasi.
1: Főleg, még soha jöttem, nem volt személy a fertőzésem.
0: Tele van, hogy hívják a
3: tisztítószerrel. Üvegszemmel.
1: Úgy szoktam, hogy egy betétet átadok a domestosza, kritikus területekre. Nem, soha még életemben nem kaptam semmit soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargarizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kocsi!
0: No!
1: És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
3: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat.
1: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, vagy az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye?
0: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk.
1: Apuka az egészet
0: apuka
1: nem
0: egész
1: akarta.
0: Máshol lenne.
1: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok, amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt néznék.
0: Ezért megyek, játszom vele.
3: Olyan tapasztaltál, mint Szabolcs ír, hogy a Sárvári strandfürdő masszív diszkrimináció zajlik, mert hogyha dagadt vagy nem csúszhat le a csúszdák, akkor bocsánat, így fogalmazott. Konkrét mérleg leállítják a csúszda elejére. Eszter?
1: Ne.
3: Van ilyen? Láttatok? Ilyen van. Nem lehet ilyen.
1: Hát, mi? De csak oda, hogy arrébb lököd. Menj arrébb! Takarodj!
0: Mi az, hogy csak terhel lehetősége a csúszdának, gyerekek?
3: De felállítod mérlegre. Most gondold el azt a kislányt, aki tizen lecsúsznak, és őt mondjuk harmadikos korábban ráteszik a mérlegre. Úgyhogy még négyen állnak mögötte.
1: Hát de gondolom, ez felnőttekre van kapacitás, nem a gyerekeket mérlegeli, gondolom.
3: Most lemérlegeled a felnőttet.
0: Igen, 100 kiló fölött nem lehet csúszni. Most
3: mérlegeljük azt mondják. Mondjuk, akkor sokat csúsznék, ha veletek lennék.
1: Én az ózóhatában
3: minden kört én nyernék.
1: Az ózóhatában én megkérdeztem, hogy mit bír ez amúgy
3: különben. Igen, bír ez az építmény.
1: Én felmegyek, de hogy ez most akkor hogy van? Összevezetesen ragasztva?
3: De figyelj, és költenek ezekre a strandokra? Van fejlődés? Fejlesztik őket? Van, tehát, hogy mi gyerekkorunkból emlékszünk a Palatinus római fürdő csillagot.
1: Most fognak jönni a Palatinus, az is
3: nagyon kíváncsi, hogy mit mondasz.
1: Igen, szerintem amúgy, tehát néztem amúgy a visszajelzéseket, de Google-on a Palatinus nagyon szeretik az embereket.
3: Szeretik?
1: És azt mondják, hogy nagyon király, és nagyon szép.
0: És oda lehet gyereket vinni?
3: Oda bevihezére, persze, az kifejezett.
0: De egyébként ez meg tök korrekt, hogy van olyan fürdő, ahova nem jöhetnek be.
3: Az fürdő, az várjál, az más.
0: Nyugodtan lehet pihenni.
1: De miért nem lehet se egy napot, amikor

0: Szerencsétlen belvárosi szülők is tudnak egy kicsit nem vezetni 45 percet valamerre, hogy találj egy vizet magadnak, mert azért elmondanám, hogy a belvárosból kimenni a Csillaghegyre, az egy 38 perc thank you sziget. Szóval, hogy így vannak azért itt azért nehézségek.
1: Pattanás nyomó órát a vízbe fújó, azért mondta, hogy ezek a jelenségek azért megvannak.
0: Ez amikor felbukik valaki egy ilyen méteres fikel az órából, majd csak egy egyszer mozdulat, de ez úgy benne van. Tehát, hogy ez az immunrendszer erősítés, ez így benne van.
2: A pokróccal letakarom a csomagot, működik még?
1: Törölköző szép, ez a neve. Azt mi is így hívtok, törölköző szép.
0: Abszolút, és vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
1: Abban még a nagymama is benne van. Tehát a strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete százhátját leúszó 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is, nagyon jó. Nem érdekliak a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
2: Ő a napi mozgást csinálja.
1: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
0: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát, és szeretem ezt.
1: Washington Post kinyomozta, és ilyen, most milyen afkósak ezek? Azt mondták, hogy le kell hozni a Trumpot a gépről, de nem tudsz kisétálni, mert azt mindenki látja, hogy te lesétálsz a gépről. Hova teszed?
0: Kiszivattyúzták.
1: Nem.
2: Csőposta.
1: Hova teszed Trumpot?
2: Hát a izén, a bőrön leeresztőn.
1: Nem rossz ötlet a bőrön leeresztő. De ennél ők egy kicsit fifikásabbak voltak, és azt mondták, hogy nem fér bele Trump egy bőrönbe. Hogy tudsz még valakit lecsempészni
0: a gépről? Szivattyúskocs, ami kiszívja, hogy tartalmát a kocsinak az ajánlom.
1: Igen, és középen ilyen Trump alakja lett a csőnök. Igen. Na?
0: Büfékocsi?
1: Jó nyomon vagy.
0: Öcsém. A büfékocsi hozták, a bambőben van.
1: Büfékocsi, hát nem tessék hívják. Büfékocsi. Nógrádi Ropival, meg egy Balaton szelettel. Büfékocsi. Mi az a büfékocsi?
2: Borsodi sör, meg ilyenek.
0: Abba voltak mézes puszedlik, oda berakták harmadik.
2: Ételszállító kocsi.
1: Belegyömöszölték Trumpot egy ilyen ételszállító kocsiba. De ez megvan, ez a jelenet.
0: Ne, ez tényleg úgy, mint a régi kémfilmekben, amikor tolták. Amikor tudod, jön a stewardess, és tolja végig azt a szekeret, azt a fém szekeret, abba be kellett talán abba begugol,
1: de várjál.
0: És letolták az izéről.
1: Igen, hát berakták abba, és ugye ott van, mindjárt meglátod a fotót.
0: Ezért lezni nézzen filmekben?
1: Ez egyértelműen nagy durranás. Tehát itt vannak ők még a NATO csúcson Törökországban.
0: Ez figyelj. Ez a fehér cipőbe ment a NATO csúcsa?
1: Ő Trump. Már nincs annyira jól. Nézd meg a szemét, meg úgy az egészet. Felszáll a gépre.
2: Integet.
1: Száll föl a delegáció, szállnak fel az újságírók, megy mindenki fölfelé, lépcsőznek, hogy azért nagy felhajtás, nagy limuzinok, mindenki ott van. Hopp.
2: És ott az ellátmányos cucc, amit fölemelnek.
1: És ott az ellátmányos cucc, csak hogy ezt a nagy bódét, ezt nem tud fölemelni teljesen, vagy odarakni a lépcsőhöz, ezért berakták egy kisebb kocsiba, és a kisebb kocsiból egy pallón keresztül áttolták ebbe a nagy fém tartályba. És leengedték a tartályt, és kiszedték a gépből. Az megvan, hogy egy ilyen kis folyosós kocsiba ott
2: fekszik a bebújni?
1: Komoly fenyegetésünk van, bújjon be. És ugye a személyzet se tudta, hogy nincs Trump a repülőn, az újságírók se tudták, a család se tudta, senki nem tudta, hogy Trump nem velük utazik.
2: De a család, például mit mondasz, hogy az elnök úr kakillén van felszállás közben?
1: Nem is,
2: hogy
1: a család... Több rossz
0: le fogják lőni a gépet, úgyhogy a család maradjon nyugodtan, és akkor az elnök úr meg elviszik, vagy ez mi volt?
2: És ott megy el a gép, és simán átmegy egy másik izére, reptérre, és ott felszáll.
1: Ott van, ugye bekeretezték itt a kimerevített gépet, tehát egy ilyen rendes kis autóval őt leszették, berakták egy autóba, és átvitték egy másik gépbe. Az Air Force One fedélzetén maradt egyébként a Fehérház munkatársai, ott maradt a sajtó, ott maradtak néhányan a biztonsági művelet vezetői, de Trumpot pedig átcsempészték. Mert hogy egyébként, ha iráni fenyegetés van, akkor Törökországban lelőheti az Air Force One-t az iráni hadserege.
2: Igen, hát van esély. Igen, a török légtérből vagy a Iránból elérhető a török légtér.
0: Szerinted ez nem para, hogy a családját ott hagyták rajta? Meg az
1: ez egész nagyon fura.
0: Nagyon veszélyes ez az út, úgyhogy mindenki mehet, csak akkor Trump nem menjen.
2: Nem.
1: És aztán ezt miért mondod el? Hát miért derül ki?
0: Az irániak tudják, hogy milyen fifikás az elnök.
2: Nem, hanem hogy az irániak ne lőjék le az elnöki családot. Tehát ahogy az elnököt átvitték a másik reptérre, az a gép fölszállt és elment, ezt előadták ezt a sztorit, hogy ne lőjenek rá az elnöki
1: gépre. Hogy kiszedtük az elnököt.
2: Igen, hogy nincs rajta az
1: elnök. Na jó, csak ez utólag jelent meg.
2: Akkor nem jó.
1: Tehát az nem jó. Írja valaki, ezért ez így lehetett. Fejed, Donald, vigyázz, csukhatom. Igen, tehát hogy akkor valójában berakták ebbe a kis kocsiba, átvitték egy nagyobba. Érted? De az ilyen sikeres ez a hadművelet, a kutánc meg nem mondtad el?
2: Igen, mert az
1: egész sántít.
2: Hát legközelebb az összes ilyen ételszállító kocsit ki fogják lőni.
1: Kilőjük az ételszállítókat, igen.
0: A bagettesekkel végezzünk, aztán jön a többi.
1: Ilyenkor vajon az elnök, ő beleszólott abba, hogy könyörgöm, hozzák a családomat is, ha van veszélyeztetés? Ott nem. Van mégis a feleségem, hozzák már. Vagy csak viszik az elnököt, nincs beleszólása, de a család ott marad. Köszönjük szépen, ő ezzel reszkírozza azt, hogy velük valami történik.
0: Hát annak az elnöknek, akinek mindenben van beleszólása, aki a foci VB-be beleszólt, az nem mondhatja meg, hogy miért csak meg a családját.
1: Hogy akkor hozzák a családot? Vagy akkor vegyék már ki a gyerekeket, vagy vegyék már ki a feleséget. Azért ez így nagyon fura.
2: Elnök úr, egy büfékocsi van, csak önférel.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
2: Balázstól lehet kérni 10 után zenét? Most nem. Mikor van, gyerekek? Mikor?
4: 31.
2: Ez jó, ha mondjuk nektek. Ugye egy gyönyörű fogadás után, amelyet én nyertem, ő bukott, ez volt az egyik tétele, hogy egy kívánságműsort meg kell csinálni. 30. augusztus 31-e, ráadásul arra is engedélyt kapott, hogy betegyen olyan zenéket, amit egyébként nem szoktunk. Úgyhogy jó lesz. Milyen zenét kérsz a Balázstól, Eszter?
0: Én csak FLM slágereket fogok kérni tőle, természetesen. Amit nagyon szeret.
2: Igen, megtalállak még.
0: Így van, az nagyon, vagy Jimmy-től nem veszíthetek.
2: De ez a kettő.
0: Így van.
2: Jó, ez 31-e, és ő holnap, meg holnap után nincs, mert ugye forgatnak, elkezdődött a Most Wanted, szerintem most néhány perc múlva ellövik majd a rajtot, úgyhogy lehet figyelni, kikinek szeretne segíteni, Balázsnak, vagy a menekülőknek, ezt majd döntsétek el. Nekünk egy dolgunk van most, hívni a nap hallgatóját. Hát azt mondja, van egy nagyon szép külön ajándékunk is hozzá, ha fölveszi persze, és azzal veszi föl, amivel kell. Ja nem, az ajándékot, külön ajándékot megkapja.
0: Szóval ma este részeges napfogyatkozás lesz.
2: Mondjuk azt, hogy mondtad, hogy Balázsék, jó?
5: Ja, hello,
2: szevasz. Danya, te vagy az?
5: Én csak Sanya, csak elírtam.
2: Ja, akkor Sanya? Vagy Tanya? Vagy Papanya?
0: Úgy hallom, hogy Gatya vagy.
2: Hogy Ganya? A Ronaldo és esküvőre írtál, Ronaldo isnál az esküvő végén a pap nem áldást adott, hanem hármas sípszóval zárta le az esküvőt. Úgyhogy ez lett ma a nap legjobb SMS-e. Gratulálunk. Van egy ajándékcsomagod, ezt megmutatjuk. Ez egy külön ajándékod is, figyelj.
6: Gratulálunk. Az önnyereménye egy páros vasárnapi napi jegy a Hungarian Darts Trophy-ra a Darts Event Kft. Jóvoltából.
2: Na?
5: Na, nagyon jó. Tök jó.
2: Szereted a dartsot?
5: Persze, attól is szoktuk nézni, játszunk is, úgyhogy ilyen.
2: Na, ez majdnem ugyanaz lesz, mint nálatok a nappaliban a dartsozás. Kicsit nagyobb a tét. Maximum ennyi a különbség, jó? Oké, Sanya, akkor küldjük a részleteket, meg hív az Anna. Vigyázz magadra. Cső. Ez mi volt, egy kaputelefon, vagy mind beszélgettünk?
0: Nem tudom, szerintem ez egy olyan, mi már valószínűleg fenn a perszeidákat nézi, és ez már az ilyen ülrárománsról jött az a hívás.
2: Milyen strand lesz ma?
0: Nem tudom, most küldtek jókat amúgy, azt mondják, hogy menjek át Tatára, a fényes fürdőbe, de ez messze van, Tata, úgyhogy azt nem tudom. Mindig csak másnap fogom megmondani, hogy ne találkozok ott senkivel.
2: Jó, nehogy direkt azért kimenjenek.
0: Jó, akkor Tatán találkozunk.
2: Ott várjatok, kettőre ott vagyok.
0: Jó, úgyhogy stratégiai fürdőzések ma.
2: Valahol is, akkor holnap megtudjuk az újabb részleteket. Julcsa is jön holnap reggel, tehát így várunk hármasban benneteket, úgyhogy legyetek itt is.
0: Ugye már itt van, miért nem ültetted be az utolsó fél órára?
2: Ezt a rohadt életbe. Vagy most maradjon reggelig.
0: Megy a semmit tevés.
2: Szerintem ma alszik hátul.
0: Teszi a semmit.
2: Holnap reggel találkozunk 6-kor. Szevasztok!
0: Puszi!

műsor támogatója a Délkertész webshopja, a szentesivagányok.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
2: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
1: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
2: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
6: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
5: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
8: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
10: Év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagykoncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19, Budapest Park, LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert, 30 év a színpadon. Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu oldalon.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika gyerekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grand Devu Családinap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu.
13: Black Coffee Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born lép színpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
14: Bosch akció a Megatoolnál. Szeredd be Bosch szerszámaidat szuperárakon. 5000 forinttól ingyen szállítjuk. 80 000 forint felett egy grillsütőt is adunk. Megatool, ha igazán kemény szerszámot akarsz.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most

0: Viszont van itt két fontos közlekedési info, ezek már itt fogadtak az SMS falon. Andy írta, az M1-esen Budapest felé kamion és autóút között 2-3 kilométeres a sor, a 16-os kilométernél történt. De van még egy baleset az M1-esen, ezt Zozó küldte, 3 autó is érintett benne, a határ felé haladva az 56-os kilométernél, itt is torlódás van.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Fox Post.

mondta, hogy a célja mindig is az volt, hogy hidat építsen régi és új zenék között. Ezért van, hogy sok korábbi slágert feldolgoz, hogy a fiatalok megismerjék. Ebben az esetben, a Save Me Tonight esetében

0: ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert a folytatásban is perceken belül hozom majd Shakirától a Die Die-t, mert tudom, hogy sokan várják már. Játszok dalt Tiestótól, aki a múlt hétvégén a World Is Mine Radio Show-ban a Guest Mix-et prezentálta. Aki véletlenül ezt kihagyta volna, hallgassa vissza a weboldalunkon a radio1.hu-n vagy a Rádió 1 applikáción. De jön majd a Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life is.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: és a Rádió egy aréna is várja majd a hallgatókat, azt is, aki most érkezik. Halló!
1: Szia, Szabó Martin vagyok. Hányadik vagyok?
0: Martin, tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen.
0: Régóta próbálkozol.
1: Nagyon régóta, igen.
0: Akkor gyere velünk bulizni, de csak akkor adom a jegyeket, ha tudod a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez az.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a színre.
0: Hát Martin, ezt elvitted.
1: Köszönöm.
0: Mindenki orra elől. Tetszőlegesen választható napra kapod a jegyet. Te választ.

0: napra mennél ki, és valakit még vihetsz is magaddal. Ki lesz az?
1: Barátnőmet hozunk vinni.
0: Jó bulizást kívánok nektek, érezzétek magatokat nagyon jól.
1: Köszönöm. Nagyon feldobtátok a napom, nem bíztam benne egyébként.
0: Nem bíztál benne, mégis összejött. Hát nagyon remélem, hogy a következő órában is feldobhatom valaki napját. Lesz játék nem sokára újra itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, azonnal egy újabb zenei órát indítok Taylor Swift-tel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján! A Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Hozd saját táskádat a Jyszkhöz! Most 15% extra kedvezményt adunk mindenre, ami a táskádba belefér. A más csökkentett áru termékekre is érvényes. Az ajánlat 2026. augusztus 12 és 18-a között érvényes. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
10: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
9: Ezt azonnal le kell foglalni.
10: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
9: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
11: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a nektarin kilója csak 599 forint, az 500 grammos mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Eladott?
14: Hát muszáj, most pénz kell.
13: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
14: Ez jobb döntés.
13: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
15: Az RTL Most Wanted celephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az éghajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
16: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
17: Augusztus 29. Budapest Park. Parade Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
17: ATB.
1: Fabi Korten.
17: Umek.
1: Dahul.
17: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
17: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
18: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
19: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
20: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
19: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
20: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
19: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Black Coffee Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
1: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
22: Alpha!

0: Rozi ma is láger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Na végig énekeltük a dalt vezetés közben. Hát, jobb énekelni, mint idegeskedni. Nikolettától kaptam a hírt, hogy baleset történt az M5-ösön Budapest felé, Petőfi szállás pihenőhelynél. A belső sávban vannak még, úgyhogy ezért van ott lassulás. Bazsi pedig azt írta, megállt egy kamion az M0-áson, az M3-as felé, a Jászberény Maglód Rákos keresztúr csomópontnál, pont a lehajtósávnál. Ha van még hír, jöhet SMS telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és remélem mindenki készen áll, hogy megszerezzen most a nyár egyik utolsó fesztiváljára páros belépőjegyét. Szín, Szegedi Ifjúsági Napok, a Rádió 1 is ott lesz, ráadásul két stage-gel, egy stage-gel és egy arénával. A stage-en már délután 5-től zenélünk majd víz közelben.

0: 11.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: hallgatod Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrodrót, 311-111, és az elmúlt percekben közel 500 hívás érkezett. Mindenki játszani szeretne, úgyhogy nagyon nehéz bejutni tizedikként. Óriási mázli kell. Halló!
1: Halló, szia-szia! Termusz, jó reggelt!
0: És jó étvágyat!
1: Hát igen, végül is lassan ebéd, úgyhogy igen. Szia-szia! Ricsi van a vonalban, halló!
0: Ricsikém, hát így kell elegánsan bejutni tizedikként!
1: Jaj, de jó! Köszönöm szépen, szuper, nagyon jó.
0: Jó ebédhez szól a nóta.
1: Azaz, bizony. Majd csak fog a színen, remélhetőleg.
0: Akkor viszont most jó ebédhez szól a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon örülök, hogyha már idén kimaradt a sziget, legalább akkor egy szín becsúszhat, mert egyébként évek óta terveztem, hogy elmennék. Elmúltak az egyetemista évek, de akkor itt az ideje, hogy akkor most ellátogassak Szegedre a jó kis színnapokra.
0: Most mindenben
1: nagyon örülök. Köszönöm szépen, nagyon örülök.

állított teljes napfogyatkozás lesz Európában a mai nap folyamán. Spanyolország nagyon készül, ott lehet a legkedvezőbben megfigyelni. Magyarországon 81%-os lesz a legnagyobb lefedettség. A Sopronban láthatják majd a Rádió 1-esek. Budapesten 65-70% körüli lesz a lefedettség, ami megfigyelhető. Szabad szemmel nem nézegetjük, jó? Sima napszemüveg is rontja a szemünket. Ez speciális, tanúsított napfogyatkozás néző szemüveg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Újítsd meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
8: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
7: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
8: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidő. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Eladott?
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
13: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen! A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint.
14: Mindig Aldi.
15: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
16: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
17: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
18: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most... Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Harmadik fotóművészeti nemzeti szalon. 160 alkotó, közel 800 fotója, több mint 1500 négyzetméteren. Műcsarnok. Budapest, Hősök tere.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
4: Olcsó, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
5: Autódaru, Kósvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására. Múltból épített jövő. A Koncert Show színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre bízni a dolgot, úgyhogy

mindenki remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, és az idei nyár ezekkel a zenékkel színes. Nagyon sokan vitték magukkal nyaralni az igazi mai slágereket, látom az üzeneteket. Ági azt írta, hogy a Balatonon van, szápozik, napozik, csúszdázik, a Rádió 1 pedig gondoskodik arról, hogy még véletlenül se legyen csend. De Zsoltit is irigyelhetik azok, akik dolgoznak, ő és párja Nóri Ausztriában töltik ezeket a napokat, délelőttönként túráznak, most ebédelnek, délután városnézés, a Rádió 1 pedig kötelező háttérnek, mert a legjobb zenék szólnak. Köszönjük mindenkinek, aki a Rádió 1-gyel tölti a napját, a nyaraláson is!

0: csak igazi mai sláger megy. 20-as a forradrót 311-111, tessék.
1: Jó napot kívánok, Hauser Dominik Zsolt vagyok. Szeretném kérni a Michael Jackson Billie Jean zenét.
0: Mert az egy igazi mai sláger, kedves Dominik Zsolt.
1: Igen.
0: Igen?
1: Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
2: Talán legyen a C. A gyűrű.
3: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint, a 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Az RTL Most Wanted szelephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: méteres a sor az M4-es és az M5-ös csomópontok között.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és megadjuk a módját. A nyár utolsó fesztiválján két stage-el is jelen lesz a Rádió 1, az összes lemezlovasunk zenélni fog. A Rádió 1 tégen és a Rádió 1 arénában is, a színen, a szegedi ifjúsági napokon, a tizedik telefonáló pedig most páros belépőjegyet nyert tőlem. Halló!
1: Szia, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: És miért szeretnél játszani, Marian?
1: Hát, szeretnék menni fesztiválozni.
0: Mert idén még nem volt fesztivál, ahova kijuthattál volna?
1: Hát a Veszprémbe, oda nem nagyon sikerült lemennem, családi okok miatt.
0: Hát akkor eddig neked fesztivál nélkül telt ez a nyár. De Szegedre eljutsz?
1: Komolyan?
0: Igen! Tizedik lettél!
1: Köszönöm szépen!
0: Hát nem múlhat el az idei nyár úgy, hogy ne fesztiválozz.
1: Hát húzod itt az idegeimet.
0: Nem húzom, mondd inkább a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ezzel adom a nyereményt.
1: Köszönöm szépen.
2: Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Hát nagyon örülök, köszönöm szépen azt is, köszönöm.
0: És nem adjuk fel, drága Rádió 1-esek. Holnap után is lesz játék, sőt, a következő órában is, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió Csak igazi, ma is láger megy. Kértem az előbb bárki bármit lát az utakon szóljon. Na hát Taxis Ati írt egy Vibert, hogy ő nem lát, mert óriási a füst. Szia Ati, és a 8-as utat teljesen lezárták Öski környékén, mert sajnos ég a tarló, és olyan füst van, hogy nem lehet látni semmit, és a baleset veszély miatt teljes útzár van. Aki arra menne, az kerüljön. Tehát 8-as út Öskü környéke. Taxis Ati, köszi szépen, várjuk még az infókat a forradról 20-as 311-111. Én pedig indítom az újabb zenei órát, autózni szuper jó lesz ez a dal. Mindjárt jön BB Rexa és a New Religion.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n. Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható. Augusztus 31-ig. Válts ki online gurmékártyádat, és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
7: Elvettek az egyetemre.
8: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
7: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
9: A Thrive Banknál az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Az RTL Most Wanted szelephajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rebeka.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt egy újabb zenei óra, amiben még én válogatom a zenéket. Györke Attila, 5-től viszont jön a Live Mix, akkor már Loving Arms lesz a DJ. Viszont van páros belépőm a színre, nem sokára játszunk itt a Rádió 1-en.

mindig remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy ilyen SMS-t. Hol közvetítik ma a napfogyatkozást? A neten nem találok semmi infót erről. Segítsetek, please! Hát barátom, leginkább a természet közvetíti majd ezt. Ki kell menni a természetbe és megtekinteni a napfogyatkozást. Ez lesz a legjobb közvetítés. Még egy jó zenét is berakhatunk magunknak, mondjuk igazi mai slágereket a rádióból, ugye? Viszont nagyon fontos, drága Rádió 1-esek,

fogyatkozás néző szemüveg kell ehhez. Jó? Akinek van ilyen megfelelő szemüvege, a Sopronban 81%-os napfogyatkozást lát majd 19 óra 22 perctől, és 20 óra 8 perckor lesz ez a 81%-os fedés. Az országban Sopronban lesz a legnagyobb lefedettség, Győrben például 73%-os lesz, Budapesten 65-70% körüli, Kelet-Magyarországon ennél kisebb. Szóval 19 óra 22 perctől nagyjából ez lesz hozzá a program, és mi játszunk hozzá sok-sok igazi mai slágert itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermeccs. A nyár legutolsó hetén is beleadunk majd apait, anyait. Dupla stage-el ott leszünk a színen, Szegeden. Délután 5-től meg este 11-től is buli a Rádió egy lemez lovasaival a fesztiválon. A 10. telefonáló ott lesz. 20-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Mindenki szeretne még egyet bulizni a nyáron. A színen a Rádió Egyesekkel két stage-ünk is lesz a Szegedi Ifjúsági Napokon, és a 10. telefonálónak odaadom ezt a páros belépőt, ami itt van nálam. Halló!
1: Szia, szia, Jászika jelentkezem.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Márton vagyok, Szegedről.
0: Marci?
1: Marci, igen, nyugodtan hívok Marcinak is.
0: De amúgy a neved László.
1: Remélem, a 10. vagyok.
0: Marcikám, a 10. lettél!
1: Nevel! Nevel! Imádom!
0: A Rádió 1 szlogenjét tudod?
1: Rádió 1! Csak igazi ma is Báger megy!
0: Hát persze, hogy tudod!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Királyság! Kivel,
0: kivel érkezel, mert hogy ez egy páros belépő?
1: Hát remélem a haverom eljön velem.
0: Biztos vagyok benne, de ha ő nem, akkor ezren fognak rájelentkezni, úgyhogy én küldöm neked a jegyeket, jó?
1: Rendben.

0: Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ezzel kezdem a következő zenei órát.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: csatálmodod. Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csak egy nap van, ami más, mint a többi.
4: Augusztus 29. Budapest Park. Parádé Remember.
1: Világsztár DJ-k élőben.
4: ATB.
1: Ferry Corsten.
4: Umek.
1: Dahul.
4: DJ Quicksilver.
1: Brooklyn Bounce.
4: És az összes hazai legenda.
1: Kedvezményes jegyek a paraderemember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
7: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
8: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: Ma is 17 órakor a

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kaptam egy infót Bálintól az M4-esről. Szolnok irányába, amúgy elkerülő szakaszán baleset volt, egy autó szalagkorlátnak ütközött a 87-es kilométernél, a külső sávot lezárták. 8-11-es főút Székesfehérvár és Lovasberény között három autó karambolozott, úgyhogy a 10-es kilométernél félpályán lehet csak haladni, ezt Attika írta.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Szervusz Attila, Feri vagyok, minden rádió egy hallgatónak, meg neked is jó nyaralást kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
2: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél!
4: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
5: Önnek a Protexin kell!
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
7: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

megírták azóta, csúnya baleset volt az M7-esen Zalakomárnál a Budapest felé haladó oldalon. Ott továbbra is terelnek, mindenkinek a 7-es főútat ajánlják. Bogi szólt, hogy még mindig ez a szitu. M4-es Szolnok irányába Abony

kerülőn volt baleset, ezt nemrég tudtuk meg. Miki írta, hogy az M1-esen megállt egy kamion Herceghalom és Bicske között a 30-as kilométernél, 3 kilométeres már a torlódás. Erik pedig az 1-es főútról írt, Óbaroknál dolgoznak az aszfalton, a 35-ös kilométernél a félpálya lezárva. Ha van még hír az utakról, várja Geri és Kabai Andris is, azaz Loving Arms. 5 órától tehát mix, az üzenetek a 20-as 311-111-es forró drótra jöhetnek. Előre is köszönjük!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért? Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért. Augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
11: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
11: Otthon is érhetnek meglepetések.
13: Az egy dinoszaurusz.
12: Futás, futás, futás.
11: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
12: Mit fogunk csinálni?
13: Túl fogjuk élni.
11: Az Oak Street vége. A mozikban.
14: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
15: Csak egy napban, ami más, mint a többi.
16: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember.
17: Világsztár DJ-k élőben.
16: ATB.
17: Fabi Karsten.
16: Umek.
17: Dahul.
16: DJ Quicksilver.
17: Brooklyn Bounce.
16: És az összes hazai legenda.
17: Kedvezményes jegyek a paradiremember.hu és a budapestpark.hu weboldalán.
18: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
19: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
7: És ez csak a kezdet.
3: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
0: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
4: Leszállási engedély megadva. Irány az

0: változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most!

0: teljes órán át egész nyáron, mellette mindentől a Loving Arms övé ma délután a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Hello Andris!
1: Hello Geri, hello mindenkinek! Remélem, hogy mindenki felpörög itt a délutánra. Én úgy érkeztem be, megmondom nektek őszintén, hogy egy picit fáradt voltam, de Geri egy olyan kávét főzött, hogy most már szerintem hétig le sem állom. Sőt, annyira felpörögtem, hogy a nap is le fog korábban menni, aztán visszajön.
0: Úgyhogy pörögjetek velünk ti is, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, isteniek lesznek a zenék, nagyon kevés lesz a duma, kezdjük el!
1: Én azt a zenét, amivel nyitom a délutáni Line Mixet, még mindig szeretem, ez egy tavalyi dal, Kamráttól, Be Mine-nal nyitjuk a délutáni Line Mixet, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, maradjatok itt Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal a Rádió 1-en.
2: Hey everyone, this is Kamrát, and you're listening to Radio 1.
3: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: nem volt adás, de csak a legjobb üzenetekből hagysa meg ezek. Mi volt ez a 10 perces centrifuga, kérdezi Laura.
1: A legjobb... Nem tudom, Geri, de azt akarom kérdezni, hogy mennyire vagy túsz, mert az előbb láttam itt az UFO írtókat, itt szaladtak el, hogy most ez a valóság.
0: Igen, gyerek, mi se tudjuk, mi történt. Köszi a türelmet, dolgozunk rajta, elméletileg most már lassan minden helyre. Sziasztok, egy használt hangkártya érdekes lehet nektek, kérdezi Norbi.
1: Pontot téglára tudjuk cserélni.
0: Igen, szvíperei még nincsenek, úgyhogy közlekedési infók jönnek, 4 autó karambolozott, és ez innentől nagyon komoly. Az M1-esen a terelt szakaszon a főváros felé Bicske térségében 5 kilométeres jelenleg a dugó, tehát még egyszer 4-es karambol, M1-es autópálya főváros felé vezető oldal, és van egy baleset a Bajcsi-Zsilinszky úton is a fővárosban, a Zicsi-Jenő utcánál. Nagyon vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat, pumpáljuk a legmenőbb zenéket, menjünk tovább.
1: Na, van egy nagyon találó zeném az elmúlt 15 percben, amikor nem hallottatok. Jennifer Lopez és David Guetta is segítségünkre rohant Save Me Tonight, úgyhogy ők már megmentenek minket ma. Úgyhogy ezzel megyünk tovább itt a délutáni Limex-ben, úgyhogy maradjatok velünk, most már zenélünk, nem állunk meg. Jó hangulat, jó az energia, jó a zene. Maradjatok velünk!

0: képzeljétek el.
1: Igen, még szerencsé, Geri. Bocsánat, ja. Bocsánat, még szerencsé, hogy közel lakom.
0: Hála jó égnek. Szegény süsükén. Remélem én is azért hazaérek hozzá időben. Szóval, hogy úgy néz ki, hogy ez lesz minden idők leghosszabb mix műsora a rádió.

0: Gyögeri, én úgy alakítottam a mai napomat, hogy ráérek, úgyhogy van nálam, most már van egy nagyon jó pendrive-om, ugye, hogyha követted az eseményeket, akkor frissítettem, igen, úgyhogy van nálam rengeteg jó zene, rádió egyezzenék is, úgyhogy nem elleszünk.
1: Abszolút, rendelek egy jó kiroszt, aztán meglátjuk, és annyira jó fejek a hallgatók. Geri, jó volt ez a 10 perc hard techno, lehetne ilyen gyakrabban is, üdv a térműtött Ádám Miskolcról. Mert egy ilyen hang ment 10 percig, hogy... Na, az tényleg olyan volt, mint a hard techno. Könyörgöm, legyen mindig ilyen az adás, hogy a Geri hangján vannak a sweeperek is, írja Réka. Elgondolkodunk rajta. Jó, hiány most ennyit tudunk csinálni, úgyhogy én a hangomat adom a sweeperekhez, Andris meg az effekteket prezentálja. Megoldjuk, lehozzuk, minden oké. Okay.
0: Igen, de Gerinek pont azt magyaráztam, hogy milyen nagy szerencsénk van, hogy a lejátszó működik, mert most gondoljátok, hogy Gerivel nekünk énekelni kellene. Tehát úgy tudnánk az adást megtartani, hogyha én vagyok a lábdob, Geri énekel, vagy ezt éppen fordítva.
1: Gyönyörű utolsó adás lenne. Mind a kettő részéről. Na ennyi tovább, itt vagyunk élőben, mixerünk, hajrá!
0: Mondanám, hogy csak csajok, de nem csak csajok hallgatnak minket, hanem itt van velünk mindenki, úgyhogy Rihannának van egy ilyen Only Girl című dala, és egy szuper jó remixje ebből.

0: Visszajött az adásgépe, kicsit sajnálom.
1: Én is egy kicsit, annyira jó volt a sweepered, meg hát nagyon sokan írtak nekünk, itt van velünk Lencsés Zoli is, aki éppenséggel pont a, ő is a térműtéte után lábadozik, hogy nagyon jó hangulatú volt ez a sweeperezés, ez a homemade sweeperezés.
0: Nagyon úgy, szerettem. Úgy, igen.

0: adásod is, addig köszi, Ána!
1: Igen. Sőt, egyébként, hogyha néztétek volna ezt YouTube-on, hogy mit csinálunk, mint malac a jégen, küzdöttünk. De nem adtuk fel.
0: Így van. Jaj, nagyon szeretem. Na, szóval most már itt vagyunk, hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet. A terveink szerint 7 perces lesz, ha megint elmegy az adás, nyugi, itt vagyunk, megoldjuk, jó? Maradjatok! Jövünk vissza mindjárt.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
4: Világmárkák, világra szóló áron.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes natúrzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, valamint akár 60% kedvezményt kínálunk számos paplanra, párnára és matracra. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
12: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
13: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
12: Ezt azonnal le kell foglalni.
13: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
12: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglass-nál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már erre repett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Eladod?
19: Hát muszáj, most pénz kell.
18: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
19: Ez jobb döntés.
18: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől keddig a 120 ml-es Ballino tölcséres csokoládés jégkrém 37% kedvezménnyel csak 169 forint. A 150 g-os Snack Day Chips 32% kedvezménnyel pedig csak 379 forint. Lidl. Igazán megéri.
0: Az RTL Most Wanted szelephajszat tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válaszold alt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló, az otthon nyugalma, akár 10 év garanciával.
13: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Este 6, hello mindenkinek, még mindig a Loving Arms itt mellettem a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ. Sziasztok, valaki nem kapcsolta ki az automatikus Windows frissítést.
1: Szerintem ezeket a poénokat ma nem tudjuk megúszni, és nem tudjuk elkerülni, de nem is akarjuk.
0: Nem is akarjuk, kapjátok, írjátok, tényleg, gyerünk gyorsan, úgyhogy mi ez az elmúlt 15 perc, nagyon sokan írtak, tudtuk, olyan volt, mint egy centrifuga, ami nem szólt az állás, nyugodtan jöjjenek, én úgy szeretem, hogy végre történik valami.
1: Igen, és az volt ebben a legszebb, hogy utána bejöttek ugye a Márkék, a technikus csapat, hogy egyébként nem megyünk kifelé, és mi Gerivel itt jártatlanul itt csinálgatjuk a dolgokat, Geri elkezdi, ó, passzus, lemerült az egér.
0: Minden lemerült, minden tökre ment.
1: Picit úgy éreztem magamat, mint a Titanicon, ugye a zenészek.
0: Igen.
1: Nagy a baj a ház körül, de mi még igen, zenélünk.
0: Igen. Amikor Márk azt mondta a szerver szobában, hogy dolgozunk rajta, hú, akkor ott láttam, hogy ez egy komoly adás leállás lett. Na mindegy, itt vagyunk, most már minden rendben. 0-20-311-111, ez az SMS és Fiber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, még mindig mixelben, menjünk tovább.
1: Így igaz, egy régi és egy új kedvencünkkel is megyünk egyben tovább, ez egy ilyen kettő az egyben. Már csak azért is, mert a Faithless-t ugyebár mindenki ismeri, és az Insomniát is. És Bibi Rexával összeállva született belőle egy új verzió, egy 2026-os verzió, amivel nyitom a délutáni Live Mix második óráját, úgyhogy Faithless, Bibi Rexa, New Religion, itt a délutáni Live Mixben, jó hangulatban, jó kedven, jó zenékben, Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Rádió egy Live Mix, Summer Edition, 5-től 7-ig. At the turntables now, Loving Arms.

0: Jams a lemezjátszói mögött. Ez tőled volt, hogy Andrés a Lost in a Dream, egy fantasztikus Kawa Lambada feldolgozás, és nagyot megy külföldön is ez a dal, ha jól
1: tudom. Hál' Istennek kapom a külföldi rádió statisztikákat, és Európában most jelenleg ugye a rádiós letöltési listák alapján a 10. ez a dal.
0: Wow.
1: Úgyhogy én ennek nagyon örülök. Jöjjön a jogdíj!
0: Gratulálok, és tök jó lett, tényleg nagyon-nagyon jó hangulata van. Közlekedés információk jönnek, frissek és fontosak. Összeütközött két autó pár perce Budapesten, a Rákóczi hídon Budáról Pestre, súlyos baleset a 8-as főúton, Karakú és Tüskevár között a 109-es kilométernél. Egyelőre félpályán indult meg a forgalom, és lassú a haladás az M0-as autóúton, az M6-os autópályától Dunaharasztig, valamint kicsivel távolabb Gyál térségében is. Még egyszer az M0-ason, tehát mindez, vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Sziasztok, a tracklista fent lesz, érdekelne annak a 10 perces darálásnak a címe, írja Norbi. Majd oda valamit beírunk, hogy adáscsend, vagy valami ilyesmi. Ezt az adást én is visszahallgatom, kíváncsi leszek.
1: De ez magyar zenének jelentsük le.
0: Ja, mindenféleképpen.
1: Mindenképpen.
0: Igen. 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk. A Loving Amstrad élőben egészen 7-ig a lemezjátszóknál. Megyünk tovább.
1: Igen, megyünk tovább, de mindezzel kerül meg egy momentumot, engedj meg, Geri. Mert ugye abban a 10 percben szerintem sportolni nagyon jó. Tehát na, pont az a darálós rész, amikor azt mondja az edzőt, hogy tedd oda, gyerünk, bírod még, nem vagy puding, bírod még. És azért is jó egyébként még ez az adáscsend és ez a baki, mert egyébként olyan ismerősökről derülnek ki, hogy itt vannak velünk, akikről soha nem gondoltam volna, hogy titokba hallgat minket. De itt jó. Van velünk például Eszter is, úgyhogy jó, hogy itt vagy velünk, Eszter. Na de Weekend és The Weekend ugyebár mostanában elég nagy és sok koncertet ad itt Európában is, úgyhogy Weekenden megyünk tovább. Itt a Rádió 1-en, úgyhogy maradjatok jó hangulatban, Juhász Gerivel és velem a Loving Amstraddal.

0: Itt van, itt mögöttünk a nagy-nagy monitoron, a Strandfesztiválnak az óriási nagy, majdnem Balaton számot mondtam, a megszokás.
1: Mai nap bármi belefér.
0: Szóval menjünk a Strandfesztiválra jövő héten, szerdától szombatig, onnan szól az élőadás, este 8-tól éjfélig minden nap. Nagyon jó buli lesz, nagyon jó környezetben, nagyon jó helyszínen, nagyon jó közönséggel.
1: Én már nagyon izgatott vagyok, tavaly is nagyon jó volt, Gerivel egy nagyon jó emlékünk van, egy közös emlékünk, és pont azt beszéltük itt adáson kívül, hogy ezt illene megismételni.
0: Csak nehogy elmondjuk bárkinek.
1: Nem szabad elmondani.
0: Nem, egyszer berúgtunk egy kicsit Andrisson, ennyi, tök jó volt.
1: Meg jó, hogy megmondtuk, hogy nem mondjuk el senki. Na mindegy, ilyen is előfordul a pop szakmában.
0: Persze.
1: De minden esetre én is többek között amiatt is örülök, mert élőben leszek végig a Rádió 1-en is, mert ugye élő közvetítés lesz, ahogy Geri is mondta, 6-tól délután 6-tól éjfélig. Úgyhogy én ennek külön örülök, hogy aki nem tud eljönni a Strandfesztiválra, ő is fog hallgatni.
0: Bizony, tehát ne felejtjétek, jövő héten Strandfesztivál Zamárdiból élőben a Rádió 1 összes frekvenciáján, 8-tól lesz ez nagyon fontos. Este

0: rövid Hydration Break, aztán még fél óránál itt vagyunk élőben, jó?
1: Juhu!
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
0: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köstön.
1: Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akár mekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargalizáltatni adta a sósvízből, azt tudni, tehát ez a...
4: Kocsi!
1: És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
0: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
1: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye?
4: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk
1: apuka
4: meg.
1: Az
4: apuka
1: nem
4: egész máshol lenne.
1: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
0: Abban még az nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete 100 hátját leúszó. 70-es bácsi. nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
4: Ő a napi mosgást csinálja.
0: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
1: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkra, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et.

0: Szegedi Ifjúsági Fesztiválja.
1: Figyelj, Geri, megmondom neked őszintén, hogy Szegedről csak jót tudok mondani. Mondhatni, az a harmadik hazám. Én imádom Szegedet, napfény városa, a Sun City. A szín pedig hát mindig azért kitesz magáért, úgyhogy a kedvenc fesztiváljunk között van. Szerintem neked

0: Rádió 1-et halljátok, egész nyáron 2 órán át mixelünk ilyenkor hétközben, erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, a Loving Arms állt a lemezjátszók mögött az elmúlt 120 percben. Kicsit titkon reménykedtem abban, hogy tovább itt leszünk, de sajnos túl jók a technikusaink.
1: Várja, Geri.
0: És hamar megoldották a technikai problémát. Na, megint leáll az adás.
1: Azt mondtátok, hogy nagyon tetszett ez a zene, gondoltam visszahozom egy picit.
0: Mert volt egy olyan negyedórás rész, ahol csak egy ilyen berregés szólt nálunk adásban. Elképesztően szerettük egyébként ennek ellenére is, vagy ezzel együtt azt a mai adást. Andrisnak lesz egy nappali bulija, és nagyon remélem, hogy jó sok rádió vagy hallgató ott lesz szombaton.
1: Hajgeri, úgy megölelnének, hogy ezt megemlítetted, nagyon köszi. Szombaton igen, drága Beckámmal lesz egy ilyen nappali bulink, úgyhogy igazából a szombaton van már csak ez, vagy ezen a héten már csak ez a kihíváson van, úgyhogy remélem, hogy rengeteg rádió egy hallgatóval találkozunk.
0: Így legyen, jó bulit kívánok, mi pedig találkozunk a World Is My Radio Show-ban, ugye szombat este?
1: Így igaz. Így igaz.
0: Ne, elég volt már. Maradjatok, a Rádió egy kíványság műsor kezdődik mindjárt Taylor Swift-tel. És fogunk játszani is szín napi jegyekért, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió egyet.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a Nektarin kilója csak 599 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő doboza pedig csak 549 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Az RTL Most Wanted celebhajsza tűzforró nyomaira bukkantak a Burger Kingben. Válassz oldalt a menekülő vagy üldöző menüvel, és vedd ki a részed az évhajtó vadászatából. További izgalmakért szögd be a legközelebbi étterembe. Burger King. Pont ahogy szereted.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
14: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál. Készen állsz az év leglátványosabb zenei időutazására? Múltból épített jövő, a koncertsó színpadán Rózsa Magdi, Király Viktor, Tolvaj Reni, Vágó Bernadett, Nagy Adri, MC Kemon, Lotfi Begi és a Gödöllői szimfonikusok. Augusztus 28-án ünnepelj velünk a Gödöllői kastélyban. Jegyek kaphatók a helyszínen és online.
15: 30 év, egy este. Augusztus 19-én LL Junior történelmi Budapest Parkos nagy koncertjével ünnepli 30 éves pályafutását. Augusztus 19, Budapest Park, LL Junior 30. Egy ikon, egy koncert, 30 év a színpadon. Az utolsó jegyek még elérhetőek a budapestpark.hu.
16: Indulsz a fesztiválra? Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu per fesztivál oldalon.
17: Budapesten. Augusztus 14-én a City Takeover elhozza a világ leghíresebb Afrohouse előadóját a Budai Várba. Augusztus 13-án pedig Joris Born népszínpadra a Nyugatinál. Ne maradj le a nyár legizgalmasabb elektronikus zenei eseményeiről. Jegyek citytakeover.hu.
1: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük!
9: Köszönjük!
18: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most!
18: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergő.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Továbbra is nagyon keveset beszélek, viszont nagyon sok ajándékot szeretnék majd adni nektek ebben az órában. Halló, halló!
1: Szia, Maris vagyok. Sok ilyennek az új számot szeretnénk kérni.
0: Szia, Maris, ez a Dáj, Dáj. Kinek menjen?
1: Páromnak, Dávidnak.
0: Jól van, együtt vagytok már ilyenkor?
1: Hát én jelenleg itthon vagyok, de párom dolgozik.
0: Na akkor neki jó munkát kívánunk, Shakirával jön tehát a Dáj, Dáj, és indítom is az újabb játékot, ha jön.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nem csak a fővárosba, Debrecenbe vagy a Balatonra visszük el fesztiválozni a hallgatóinkat, hanem bizony Szegedre is. Halló, halló!
1: Szimi vagyok, és Szegedről hívlak.
0: Szimi Szegedről! Mikor voltál a színen utoljára? Minden évben jársz?
1: Hát, igen, szoktunk járni, és idén is szeretnék eljutni a párommal, úgyhogy nagyon örülnék, ha én lennék a tizedik.
0: Aha, akkor jegyetek még nincsen, ha jól sejtem.
1: Nincsen.
0: Szeretnék kérni egy szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Na most már megvannak a jegyek, te vagy a tizedik!
1: Ez az! Nagyon szuper, köszönöm szépen! Már régóta próbálkozom, úgyhogy bíztam benne, hogy sikerülni fog.
0: Na most végre összejött, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Nagyon szépen, köszönöm, nagyon boldog vagyok.
0: Két jegy a tiéd, két helyszínen is ott lesz a Rádió 1. Kivel jössz majd?
1: A párommal megyünk kettesben.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat!

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Szilvi vagyok. Ré Daltontól szeretnék küldeni egy dalt Jászminnak, a lányomnak.
0: Oké, hol van Jászmin? Mit csinál most?
1: Itt van a nem messze tőlem, és mindjárt jön hozzám. Most jöttünk haza a strandról, és majd megy a barátjához.
0: De szuper, és

0: Rádió 1-et hallgatják.
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió

0: gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a színre.
1: Wow, nagyon szépen köszönöm.
2: És hát úgy képzeld el, hogy idén ott a színen, a Szeged ifjúsági napokon két színpadunk is lesz.
1: Igen, ez még jobb hír.
2: Neked pedig két napi jegyed van, kivel mész?
1: Szerintem

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől.

0: 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Jön a diszkósít, úgyhogy én tartok egy jó hosszú, egyórás hidratációs szünetet, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show igazi nagy ágyúkkal, Jaminával és Pure Beat-tel. Juhász Geri kijelentkezik, találkozunk tehát a Hydration Break után. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. A fél literes 20%-os zsírtartalmú laktózmentes főzőtej szín 20%-kal olcsóbban most csak 999 forint. Mindig Aldi.
4: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: És bedobta!
6: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
5: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
6: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MDH Bank, MVM és MOL.
7: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Autódaró, Kosvéber.
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Bogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
2: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Şaban.
1: Hadi işte hissedilecek meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Először is elárulok egy titkot. Az egészet azért csináltuk, hogy Hawaii Pidgeynek megszerezzük ezt az örömöt, hogy végre legyen egy magyar világsláger. A viccet véletéve én Bernadettet maximálisan támogatom, közösen próbálunk ötletelni. Ami nagyon fontos, minden zenének az a célja, hogy

0: próbálunk segíteni mindenkinek.
1: Akkor ha lehet ezt mondani egyébként, akkor az alkotás folyamatában mind a ketten segítetek egymást, és úgy születnek meg a dalok, úgy születnek meg azok a dolgok, amik segítenek az embereknek, hogy a lelkük gyógyuljon, hogy mind a ketten benne vagytok.

amit a világ összes lemezlovasa használ 2004 óta. Ott jelenik meg az összes új cucc, a David Guettától, az Armin von Buren-től, a Kákokstól, mindenkitől kezdve.

0: akkor hogyan reagáltatok erre az egészre?
1: Én megmondom őszintén, hogy azért merem azt mondani, hogy ezt teljesen el tudom fogadni, mert olyan energiája van a zenének, ami biztos voltam abban, hogy rengeteg embert fog megéríteni, hiszen ebben energia van, ebben lélek van, ebben gyógyulás van. És ezt annyira könnyű átadni azoknak az embereknek, akik erre felkészülnek, lelkileg, akik megengedik maguknak azt, hogy érezzék, hogy önmaguk lehessenek, hogy ki tudják nyitni a szívüket. Így nem lepődök meg ezen az eredményen.

pizzát, ami vegetáriánus, mert nem túl sok húst tesznek beletik, és főhoztam most ide ajándékgyanánt a rádió stúdiójában. Kicsi meglepetés, de mert mindenféleképpen visszatérünk a pizzára, és hogy mi van benne, hogyan is alakul az egész történet. Hát ez a rádió, hogy ez a diszkosít, ilyen kisebb folytat.

Bernadettnek vasárnap volt a születésnapja, és ez a kis merénylet ezért készült el ellene. Ha valakit érdekel a recept, hogy mi van rajta, mindenféleképpen írjon, annyira nem volt hallható, de csináltuk róla a videót, tehát Attila el fogja mondani.

cukor, mert a dalaitokkal megaranyozzátok az életünket, és ezt mindenféleképpen el kell mondanom, ez valóban így van egyébként. És hát mi más jöhetne, mint egy újabb Imál Angel dal. Köszönjük szépen, Attila, hogy újra rendelkezésre állt, és tényleg világbajnoki szinten hoztál egy pizzát. Egyébként nem tudom, hogy tudod,

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz, hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Strandfesztivál nyitónap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap. Augusztus 19-e.
3: És ez csak a kezdet.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köstön.
5: Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargalizáltatni a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... Kacsi rohadtul nincs, mert Kacsi a parkolóban van valószínűleg.
4: Kacsi lefűzött, Kacsi ledobt az X-ziat. Kacsi ledobt az X-ziat, igen.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborod, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Ugye...
6: Apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk meg.
5: Apuka, az apuka egész
6: máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát abban be tudod rakni a vizes fürdőruhát.
4: Abban még a nagymama is benne van. Te strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában.
6: Élete
4: százhátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
6: Ő a napi mozgást csinálja.
4: Hát ő úszó a sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyest.
5: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Rádió 1. A Rádió 1 már mindenhol.

0: Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgass vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész Magyarország.

0: Egyen, Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz tisztől?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csodálmodozz! Hallgass a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján. A Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyet.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tídeni, Carson Koma, Bájolex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Csak a kalappal, hogy ezt így bevállalod. Tehát, hogy azért ezek a köstran...
5: Nem, soha még életemben nem kaptál semmi soha. Nagyon sokfajta nevelési stílusra lehet találkozni, szerintem az a legirritálóbb. Ugye van a nem teszek egy lépést, sem mindent hanggal megoldok, legyen akármekkora terület, amit be kell hatnom, a gyerekeim már amúgy is Miskolcon vannak, típusú szülő, tehát őket tudnám egyesével kicsit meggargalizáltatni a sósvízből, azt tudni, tehát ez a... És Karcsi rohadtul nincs, mert Karcsi a parkolóban van valószínűleg.
4: Karcsi lefűzött, Karcsi ledobta az égszíjat, igen.
5: Akkor vannak a kicsúcsosodó családi drámák, ugye? Amikor az apuka fel van a háborúban, ugye az apuka szenzorosan már túl van terhelve az egész helyzettől. Mert ugye,
6: apuka ezt nem akarja, azt azért lássuk.
5: Apuka az egészet
6: apuka
5: nem akarta.
6: Egész máshol lenne.
5: Apuka elment egyszer a diszkóba, találkozott anyukával, ahol nagyon nagy volt a szimpátia, és most itt áll a strandon, és nagyon rosszul érzi magát, és akkor azok amikor a férfiak átmennek gyerekbe, tudod, mert elfogy a türelmük, azokat borzasztó végignézni, az nagyon kemény, és akkor vannak az ilyen gondterelt édesanyák, akik úgy vannak, hogy még mindig jobb, mint hogyha képernyőt nézni. Vannak a hűtőtáskás családok is, akik ugye ezt tolják végig, és amúgy őket irigylem a legjobban, mert ez egy szekrény. Tehát a hűtőtáska az mindent tud. Tehát ha be tudod rakni a vizes fürdőruhát,
4: akkor az minden. Abban még a nagymama is benne van. A strandos karaktereket imádod. 8-as pályán úszó sapkában. Élete száz hátját leúszó. 70-es bácsi. Nincs meg. Imádom őket is. Nagyon jó. Nem érdekli a fürdőző gyerekek? Nem érdekli, hogy ez nem arra van.
6: Ő a napi mozgás csinálja.
4: Ő úszó sapkába, ott a 400 darnyit hátad érted, szőuli csúcsot megdöntve, ő leúszta a 400 vegyert.
5: Ez egy találkozás amúgy a társadalmunkkal, és én ezt látom ennek a humoros oldalát.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyarul.

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, egy tökéletes nyárestéhez tökéletes dance és house zenék jönnek a következő egy órában, és ezeket még mindig Jamina válogatja. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit, ugye nyakig vagyunk a nyárban.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies and you're listening to The World Is Mine, a radio show on Radio 1.

0: hallgatod, csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamila és Szofi közöse ez a hologram, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió Egyen.

0: és Jamina után jön is Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: este 11 van, hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még innentől Pure Beat a házban, úgyhogy jó mozgalmas lesz a következő egy óra is. Szevasz Pure Beat!
1: Csoki, szevaszok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek, mondhatnám azt, hogy jönnek a vámozgatós muzsikák.
0: Ó, esküszöm, hogy olyan régen jutott már ez eszembe, hogy olyan rég gondoltam már erre, hát ez a szavunk járása volt hosszú-hosszú éveken keresztül.
1: Igen, ez valahol ugye a Covid időszak alatt volt ilyen nagyon nagy szójárás, tehát ez lesz ma.
0: Csak a mell, csak a hát, csak a váll. Érezzétek jól magatokat, jó kis esti rádiótornát csinálunk, hajrá!
1: Abszolút, így is van, kezdjünk is bele. A rádió egy egyik kedvencével indulunk, az olasz DJ hozta össze ezt a slágert. Egy igazi nyári bomba, Alex Kenji és a Bambolé, ezzel kezdünk itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: tudod, vagy láttál belőle valamit?
1: Hát tényleg csak minimális a teste, ugye ilyen 4-8 körül, ugye Érden lakom, ott kisétáltunk, de hát ugye pont már naplemente volt, és hát onnan kevésbé lehetett, tehát nem tudunk felállni valami hegytetőre, vagy valami. Egyébként egy nagyjából egy ilyen 10-15%-osat láttam belőle, tehát annyi ki volt akar van abból, igen.
2: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk közben tovább?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozás érkezik, Just the Way You Are című track, ugye az eredeti dal 1998-ban ismerte meg a világ, ugye a Stardust Music Sounds Better With

0: 1 órában 11 és éjfél között. Szevasz Pure Beat még egyszer. Csoki, szevaszok, srácok, hello Gerikém. Egy hét múlva pedig tudjátok, hogy hol leszünk ilyenkor. Hát már nem itt a stúdióban, hanem a Strandfesztiválon, Zamárdiban. Reméljük, hogy ott is jó sokatokkal találkozunk a Rádió egy stage-en. Tehát még egyszer, jövő héten szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, keresetek minket a Rádió egy stage-en. Mivel folytatjuk közben?
1: Két brit elektronikus zenei producer kooperációja következik. Prospa és Clooney közös munkája, mindkét DJ a modern house zenei szintér meghatározó alakjai. A dal címe pedig Free Your Mind, a modern tech house és a klasszikus 90-es évekbeli house hangzás elemeit ötvözi. A dalban egy ikonikus house vocal sample is helyet kapott, ami tovább erősíti a régi klubhimnuszok hangulatát. Szerintem zseniális darab, a vocal szerintem borzasztóan fülbemászó, és ezúttal egy új verzióban, egy remixben hoztam, méghozzá Matt Klein verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mario Show-ban.

0: zenék szólnak. Mi volt ez az előbb?
1: Ez egy saját verziónk volt, ugye ez a Rossa című track, Rick Wayne és Jómagam Pure Beat, ugye ez a vokál, ez mindenki számára egy elérhető free downloados vokál, és mi ebből készítettünk egy saját verziót, ez volt a Rossa.
0: 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ahogy szoktuk mondani, a régi szép időkben jön az utolsó 20 perc, ami most inkább 15, de az a lényeg, hogy ez a finálé, amit mindig nagyon-nagyon szoktatok szeretni.

és producer duó Syke and Sugarstar nevéhez fűződik. Sessa és Sugarstar két német house producer, akiknek az a daluk egy nagyon komoly klubsláger volt abban az időben. Most pedig jön egy újra gondolt változat, ahol az eredeti vokál megmaradt, viszont egy teljesen új köntös kapott. Adam Miller változatában ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Where is My Radio Show-ban. At the turntables now.

0: Ma az árutrekünk, Pure Beat, neked milyen lesz még a hét?
1: Holnap indulnak a fellépések, csütörtökön Tisza Füreddel leszek megtalálható, pénteken Balaton elé lesz az önálló estém, és még találkozunk Budapesten, szombaton pedig egy hosszú este vár rám, ugyanis egy budapesti daytime partin kezdek, utána érkezem Széchenybe, aztán Gyömrőre, aztán pedig Siófokra.
0: Ó, de szép menet lesz ez, azt a mindenit, jó bulikat, Lacikám!
1: Köszönöm majd szépen, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelget a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a Bird Is Mine után Király Tamás, a mixek hamarosan fent a Rádió 1.hu, a kedvencek pedig jönnek továbbra is, most egy csülön és a Camera, amit indítok.

0: akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

Egy csak igazi mai sláger megy. Louis, David Puentes, Golden Summer egy igazi nyári kedvenc attól a német énekesnőtől, aki nem csak tehetségkutató döntőse volt, de az állatos énekes német verzióját is megnyerte néhány éve. Louis, David Puentes oldalán a Golden Summerben itt a Rádió 1-en. Itt csak igazi mai sláger.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csak igazi mai sláger, megy köztük pedig David Guetta és Jennifer Lopez párosa. Hát ez egy igazi aranypáros. Ezzel szerintem az összes producer, sőt, minden zene szeretve elmondja, hogy nem lehet tévedni. A nagy sláger pedig közösen össze is hozták. David Guetta, J-Lo, Save Me Tonight, ezt itt van Rádió 1-en.

egy csőd. Dupla stage-el lesz egy délutáni, meg egy esti színpadunk. Nagyon vagány lesz. A játék pedig pörög majd napközben. Az igazi mai slágerek pedig addig is megállnás nélkül. Most Ray Dalton is a Do It Again, amit indít.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy az óra végére, pedig egy bombadalt hoztam. Imádni fogjuk. My Smith Stargazing, az énekesnek a szülő városában pedig sokkal több magyar járt már, mint gondolnánk, ugyanis Lutonból származik, ahol ugye, hát nagyon sok Londonba tartó gépszelle. Szóval, onnan érkezik már is

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.